0: Ceglin Rádióban.
1: Megvan a szombati rendszerváltó rendezvény menetrendje. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és Csehországban. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz, a miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd Pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelével kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszirtnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső műveleteket indítottak. Az Afrikai Ország Fedő nevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és a szomszédos Csehországban. A brandenburgi Jüterbog egyik katonai gyakorló terén még pénteken csaptak fel a lángok, amelyek az erős szél miatt hamar tovább terjedtek, a környéken már csak nem 110 hektár lángol. Erdő és bozott tüzekhez riasztották a szakembereket Észak-Rajna-Vesztfália, valamint Rajna-vidék, Pfalz és Hessen tartományokban is. Utóbbi helyszínen gyújtogatás gyanúja miatt vizsgálatot indítottak. Csehországban pedig egy nemzeti parkban kapott lángra az erdő és az aljnövényzet.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Álomképben félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézed. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öled át a csendet, a múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mi dorombol, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. A külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a világ.

0: a Ceglédrádióban.
1: Megvan a szombati rendszerváltó rendezvény menetrendje. Szabálytalan teherautósokra vadászik hétfőtől a rendőrség. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelével kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszirtnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső műveleteket indítottak. Az afrikai ország fedőnevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és a szomszédos Csehországban. A brandenburgi Jüterbog egyik katonai gyakorló terén még pénteken csaptak fel a lángok, amelyek az erős szél miatt hamar tovább terjedtek, a környéken már csak nem 110 hektár lángol. Erdő és bozott tüzekhez riasztották a szakembereket Észak-Rajna-Vesztfália, valamint Rajna-vidék, Pfalz és Hessen tartományokban is. Utóbbi helyszínen gyújtogatás gyanúja miatt vizsgálatot indítottak. Csehországban pedig egy nemzeti parkban kapott lángra az erdő és az aljnövényzet.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött Vörös Tándi, és önök a Cegléd hangját hallgatják a Cegléd rádióban, méghozzá az FM 92.5-ön, a műsort, amelyben én felteszek egy kérdést önöknek, önök pedig válaszolhatnak a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy írhatnak a kívánság@ceglidradio.hu-ra, illetve a Facebook oldalunkon is nyugodtan kereshetnek minket, hogyha ezt szeretnék jobban, de a legnépszerűbb általában az SMS, és második helyen az e-mail szokott lenni. Egy új témával jövünk, meglátjuk, mennyire lesz népszerű. Azt teszem fel önöknek, hogy ha azt kérdezik az utcán vagy bárhol, hogy mondjanak egy viccet, vagy kérik önöket, hogy mondjanak egy viccet, akkor melyik viccet mondják, úgyhogy most egy vicces mókás adásunk lesz. Olyan vicceket várok elsősorban, amelyek nem sértőek semmilyen közösség számára, és amikben nincsenek csúnya szavak, úgyhogy nehogy cenzúráznom kelljen, mert azt így élő műsorvezetés közben nagyon nehéz, de majd igyekszem figyelni azokra, hát ha ismerem a viccet, vagy hát ha tudom szépíteni, hogy esetleg olyan szó van benne, de arra kérek mindenkit, olyan vicceket küldjenek, amiket be lehet rádióban is olvasni. És hogy egy kicsit mélyebbre menjünk, nézzük meg a viccnek a hátterét, mi is van az egész mögött. A vicceket azért szeretjük, mert a nevetés során felszabaduló endorfin csökkenti a stresszt, miközben a poén megfejtése intellektuális örömet okoz. A humor emellett fontos közösségépítő eszköz, amely segít beilleszkedésben és a társadalmi feszültségek oldásában. Van ám pszichológiai és élettani háttere is. A viccek hatása mögött összetett folyamatok állnak, amelyek mind a testünkre, mind a lelkünkre kedvezően hatnak. Egyrészt itt a feszültségoldás. A nevetés belső kocogásként működik, amely javítja a vérnyomást, a légzést és az oxigén ellátást, miközben ellazítja az izmokat. Kognitív jutalom. A viccnek a lényege gyakran a váratlanság, amikor az agyunk rájön a poén csattanójára, az egyfajta intellektuális sikerélményt és elégedettséget vált ki. Van evolúciós előnye is. A humorérzék a kreativitás és a rugalmas gondolkodás jele, ami az evolúciós pszichológia szerint vonzó tulajdonság a párválasztásnál és a társas érintkezésben is. Társadalmi szerepe is van, nem más, mint a kapcsolódás. A viccek nem csak egyéni szinten, hanem közösségben is fontos funkciót töltenek be. Összetartozás. A közös nevetés erősíti a csoport kohéziót és segít a szociális kapcsolatok elmélyítésében. Szelep funkció. A humor lehetőséget ad arra, hogy tabu témákról, félelmekről vagy nehéz társadalmi helyzetekről, például politika vagy történelem, emészthető módon beszélhessünk. Személyiségtükör. Az, hogy ki mind nevet, sokat elárul az értékrendjéről és a tudattalan készségeiről, ez fontos, hogy javítsam. Gyakran azokra a viccekre emlékezünk leginkább, amelyek rezonálnak belső megéléseinkkel. A viccek szeretete tehát egyfajta természetes védekező mechanizmus is, amely segít elviselhetőbbé tenni a mindennapi nehézségeket. Na hát ilyen bevezető után, kedves hallgatók, újra az a kérdésem, hogy ha megkérjük önöket, hogy mondjanak egy viccet, akkor melyiket mondják, és azt hiszem, hogy én is bedobhatok akkor egyet. Uram, uram, jönnek az indiánok! Barátok vagy ellenségek? Hát gondolom barátok, mert együtt jönnek. És ezzel menjünk el zenélni, kedves hallgatók, egy picikét a zenék után pedig várom az önök vicceit 0635 925 925-ös.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

A szívemen is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó, kifizet

0: maradjál.
1: Mi az a vicc, hogyha azt kérik, hogy meséljen egy viccet, ön elmesél? Ez a kérdésünk röviden és tömören 0635 925 925-ös kívánság@ceglidradio.hu, és szerencsére jönnek is az üzenetek. Zoli azt írta, hogy katonák sorban állnak a barakban. Kovács, nem láttam a rejtőzködési gyakorlaton. Köszönöm, uram! Egyébként ez meg volt ez a vicc természetesen, hát ha valaki nem ismerte, nagyon szépen köszönjük tehát. Itt van egy következő, ez kicsit betegebb. Kislány bőgve szalad oda egy nőhöz. Anya, a gyerekek csúfolnak és azt mondják, hogy csúnya vagyok. Ó, édesem, ezt már megbeszéltük. Nyilvános helyen ne szólíts anyának. Nem szép, nem kedves, de azért vicces egy kicsit. Azt mondja a következő... Nem, ezt sajnos nem olvashatom be. Ez egy kicsit, hát, hogy mondjam, kicsit bizarr. Ahhoz, hogy beolvassam, elnézést a kedves üzenetküldőtől, de beolvasom Kingájét. A székely meg a fia kimennek reggel szántani, az úton egyszer csak megkérdez a fiú. Édesapám, barkóbázunk? Barkóbázzunk. Gondoltam. Az öreg szó nélkül megy tovább, a fiú utána. Kiérnek a földekre, szántanak, délben megpihennek, ebédelnek, aztán szántanak tovább. Késő estére fejezik be a munkát, már szinte sötétben mennek haza, egyszer csak megszólal az öreg. Rákérdezhetek, fiam? Rá. Atommaghasadás. Hát ezt meg hogy találta ki? Volt időm gondolkodni. Na, van egy másik székelyes, úgy látom. Ferenctől is kaptunk egyet. Öreg székely és a fia barkóbázik. Söndörödik? Biza. Pöndörödik? Úgy biz. Tán csak nem dezoxiribonukleinsav? Igen, szeretem. Amúgy ez nekem is érdekes műsor lesz olyan szempontból, hogy tudnak olyan viccet mondani a kedves hallgatók, amit még nem hallottam. A következő is olyan, amit nagyon szeretek, Orsi küldte nekünk. Miért van a mókusnak hátul a farka? Mert elől a mókus van. Teljesen logikus, kedves hallgatók, hol máshol lenne a mókus, hogyha nem elől, hátul meg a farka. Ezt a viccet úgy érdemes elmondani, hogy fel is emeljük a mutató ujjunkat közben. Miért nem ezzel az ujjával csönget a postás? Hát mert ez az én ujjam. Illetve van a másik verzió, mikor így a szemünket leányékoljuk, hogy ne süssön be a nap, hogy miért így néz az indián, és akkor azt mondjuk utána, hogy mert úgy nem látna, hogy letakarja a saját szemét. Jelmesélve ez sem olyan jó, de minden esetre ezek is nagyon jó viccek, szerintem. Aztán itt egy másik, a halász épp temeti a lovát. Oda megy egy fazon, szeretnék venni egy kiló rákot. A halász nem mond semmit, úgyhogy a fazon megismétli egy kicsit hangosabban. Eljátszák ezt még párszor, mire a halász mérgesen megszólal végre. Hát nem látja, hogy nincs rá kapacitásom? És ez kicsit szótagolva úgy hangzik, hogy nincs rá kapacitásom. És akkor így már össze is áll a kedves hallgató fejében, hogy mitől. Én nagyon szeretem a szóvicceket, remélem, hogy elnézik nekem, hogyha ezeket is be fogom válogatni, mert valaki szerint az a legalja, én viszont nagyon szeretem a szóvicceket, úgyhogy majd meglátjuk. Minden esetre ön is küldje el nekünk a kedvencét, hogyha van ilyen, hogyha megállítják az utcán és azt mondják, mondj egy viccet, akkor melyiket mondja el? Ez a kérdésünk ma a Ceglét hangjában, reméljük, hogy mókásodás lesz.
2: Információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: Közben láttam egy olyat, hogy Leng és Csilla nevű pálcika emberkék kis pi jeleket ástak ki. Leng és Csilla pítás. Így van, ezt én is ismertem. Kedves hallgatók, ez itt a Cegléd hangja, meglepő kezdéssel, és hát kicsit meglepő műsorvezetéssel, mert hogy a mai kérdésünk az, hogy mi az a vicc, amit hogyha megkérik, hogy mondjanak el egy viccet, önök elmondanak, tehát mondhatni, mi a kedvenc viccük. Már annak idején Barbie-val csináltunk egy ilyen adást, és akkor megvolt az az előnye, hogy egyrésztről, amíg ő beolvasott egy viccet, én tudtam cenzúrázni azokat, amik esetleg nem rádióbarátok, és fordítva, ráadásul a felolvasott viccen a másik tudott nevetni. Most így egyedül lesz kicsit furcsa, mert hogy megpróbálom kihagyni a nevetésnek a helyet, amíg otthon önök a rádiókészülékek előtt kacagnak, addig én csöndben vagyok, és addig nem olvasok bele egy másikat, illetve élőben kell cenzúráznom azokat is, hogy hát mi az, ami esetleg nem fér bele, vagy olyan szót használ, vagy esetleg sértő valakinek a szempontjából. De itt van egy következő, méghozzá Vikitől. Két jó barát, Lim és Lom elmennek az erdőbe magánhangzókat ásni. Ki is ásnak egy nagy csomó A-t, át, et, ít, ét, ít, amikor Lim észreveszi, hogy barátja nincs sehol, hiába kiabál utána, hiába keresi, elnyelte a föld. Látja Lim, hogy az egyik faágán ül egy bagoly. Kedves bagoly, nem láttad valahol a társamat? Társad a lom, biztos ít ás. Igen, igen, szeretjük. Én nem pont így ismertem, de ugyanez a poén lényege. Mint ahogy az ember, ezt most én teszem hozzá, nem olvasom, ember sétál az erdőben, és arra jön a róka. És megeszi az embert, egy másik ember arra sétál, arra megy a farkas, megeszi az embert, és egy harmadik ember is sétál az erdőben, arra jön a ruhat, aki nem eszi meg az embert. Miért van ez? Mert nem a ruhat eszi az embert. Jó, azt hiszem, hogy ilyen szóviccekből, vagy ilyen beteg poénokból még egy fér bele. Ezt pedig Csilla küldte nekünk. Tegyél fel egy nagy lábasba vizet főni. Amikor már forr, tegyél bele két nagy zacskó sós ropit. Két perc múlva folyasd át egy szűrőn, csak a víz maradjon meg, a masszára nem lesz szükséged, a vizet tedd vissza főni. Tegyél bele egy akkora polipot, ami belefér a lábasba, majd innen már csak egy pár perc, és kész a polip ropilén. Igen, igen, sajnos. Sajnos ezt is ismertem, nem kéne ezeket ismernem, de mégis így történik. Aztán itt megint cenzúrázok egy picit. Igen, ez sem olyan, nagyon köszönjük. Mondjuk ez nem olyan rossz. Miért ilyen hosszú a zsiráf nyaka? Kérdezi tőlünk Levente. Azért, hogy elérjen a fejéig. Bizony. Hiszen csak ott lenne egy fej, és nem vezetne oda nyak, hát hogy néz ki a zsiráf? Teljesen jogos. Katalin azt írja, hogy mit csinál a ronybaba, ha elveszíti az egyik karját. Nos hát kiveszi a fiókból a takarék szövetkezet. Nagyon szépen köszönjük. Egy igazi klasszikus Márktól. Pistabán, ivott már rossz pálinkát? Igen. És ez milyen volt? Jó. Nagyon szépen köszönjük ezt is. Megint cenzúrázok egy kicsit, közben nyugodtan elküldhetik nekem, hogyha van ilyen hasonló viccük, a 0635-925-925-re, mert nagyon szívesen beolvasom. Zárjuk ezzel a blokkot. Budapesten 15 percenként elütnek egy embert. Tényleg? Szegény! Nem ugyanazt az embert, kedves hallgatók, mindig egy másikat a statisztika. Jó, egy pici szünet után folytatjuk a vicceket, hogyha önnek is van a 0635-925-925-re nyugodtan elküldheti, én meg igyekszem beolvasni, de kérem, hogy legyen olyan, ami beolvasható tényleg.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: el, itt senki sem lát. De nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

Viccek a porondon mókásodásra készüljenek, kedves hallgatók, amelyet tulajdonképpen önök állítanak össze. A kérdésem ugyanis az, hogy mi az a vicc, amit elmesélnek, hogyha azt kérdezik, vagy kérik önöktől, hogy mondjanak egy viccet. Mondhatni, a kedvenc viccükre vagyok kíváncsi, nyugodtan küldjék el a 0630 592 925-re. Jönnek az üzenetek bőséggel, sajnos nem mindet olvashatom be, de azért nagyon sok olyan van, amit igen. Német ügynök Amerikában bemegy a kocsmába. Can I have 2 martini, please? Dry? Nein, 2. Nem rossz. Ugye 2 kér, és kérdezik, hogy száraz, azaz dry, és mondja, hogy nein, 2, hiszen 2 kért, mert hogy a dry, az meg 3 németül, és ettől vicces a dolog, nekem tetszik. Ki az? Rendőrség. Mit akarnak? Csak beszélgetni. Hányan vannak? 2. Jó, akkor beszélgessenek egymással. Teljesen jó, nagyon köszönöm. Ezt egyébként Dorinától kaptuk, és itt van Attilái. A Lego ember bemegy a kocsmába. Csapos, egy viszkit. Jéggel vagy jég nélkül? Tök mindegy, úgyis a hátam mögé öntöm. Nagyon nagy, ugye, hogyha az ember elképzeli a Lego figurát, ő nem tudja a szájához emelni a poharat, csak a hátam mögé. Nagyon tetszik, és köszönjük szépen. Főnök beszélget a titkárnőjével, éppen egy fontos találkozó időpontját határozzák meg. Kisasszony, kérem, írja azt, hogy kedden lesz a találkozó, és hogy mindenkit várok sok szeretettel a tárgyalóban. De főnök úr, a keddet azt 1 vagy 2 D-vel írják. Tudja mit? A megbeszélés legyen szerdán. Igen, igen. És ennek itt a párja egyébként, ezt már láttam, amit én ismerek, kicsit máshogy van, de leírta egy kedves hallgató, méghozzá Ari. Rendőrök jegyzetelnek. 1 hulla a járdán, 1 a járda szegélyen. A járda szegély az milyen jé? Egyszer csak az egyik rendőr nagyot rúg a hullába, akkor legyen az úttestem. Szép. Ó, ez is nagyon jó. Ezt nem ismertem. Mi kell a babázáshoz? Bab, meg víz. Lenitől kaptuk ezt, és nagyon köszönjük. Erről eszembe jut az a vicc. Megérkezik a futár. Köszönöm a pizzát, és most állítsa be a házam hosszát. Hogy? Pizzát kértem, ház hossz állítással. Ez nem így megy, igen. Azt írja egy kedves hallgatónk címba, hogy a székely és a fia kimennek az erdőbe fát vágni. Na hát, hogyha ez esetleg valakinek nincs meg, tele van az a videós összeállítás olyan poénokkal, amit én itt nem olvashatnék be, de hogyha valaki egy kicsit elvetemültebb, akkor keresse rá erre, hogy a székely és a fia kimennek az erdőbe fát vágni. Ez egy YouTube videó. Hát mi mindig évek óta sírunk ezen. Szerintem évente egyszer minimum megnézzük. Legutóbb azt mondom, hogy szilveszterkor néztük meg. Kegyetlen összeállítás, nagyon jó. De ne véreset. Csak ennyit mondok, sokan értik, vagy hogyha még nem, akkor majd egyszer csak megértik. Hamarosan folytatjuk, pontosabban a következő órában is folytatjuk a vicceket, mert hogy az első óra végére értünk, néhány zene és a hírek után folytatódik a Ceglét hangja, tehát azzal a kérdésre, hogy mi az a vicc, amit elmond, hogyha megkérik, hogy mondjon egy viccet. És én most megkértem önöket.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Megvan a szombati rendszerváltó rendezvény menetrendje. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és Csehországban. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd Pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelével kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszírtnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső műveleteket indítottak. Az Afrikai Ország Fedő nevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és a szomszédos Csehországban. A brandenburgi Jüterbog egyik katonai gyakorló terén még pénteken csaptak fel a lángok, amelyek az erős szél miatt hamar tovább terjedtek, a környéken már csak nem 110 hektár lángol. Erdő és bozott tüzekhez riasztották a szakembereket Észak-Rajna-Vesztfália, valamint Rajna-vidék, Pfalz és Hessen tartományokban is. Utóbbi helyszínen gyújtogatás gyanúja miatt vizsgálatot indítottak. Csehországban pedig egy nemzeti parkban kapott lángra az erdő és az aljnövényzet.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Tudják, mit mond a varjú?
1: Nem.
0: Kár. Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, én Vörös Tendi vagyok, és a második órát kezdtük meg a műsorban, amelyben én felteszek egy kérdést, önök pedig válaszolnak, és a mai kérdés nem más, mint hogy ha azt kérdezik önöktől, hogy mondjanak már egy viccet, pontosabban ezt kérni szokták, nem kérdezni, akkor milyen viccet szoktak mondani, másképpen mi a kedvenc viccük 0635 92 95 5-ös, vagy kívánság@ceglidradio.hu. Román régészek találnak egy régi fatáblát, az van ráírva, Ave, Cézár, Vavan. Nagyon örülnek, mert egyben bizonyíték a római kötődésre, a vulgáris latin nyelvemnék, csak azt nem tudják, mi az a Vavan. De ezért kiállítják a Bukaresti Nemzeti Múzeumban. Egyszer egy székely bácsi is ellátogat a múzeumban, amikor meglátja a kiállított fatáblát, olyan röhögő görcsöt kap, hogy a biztonságiak viszik el. Mit röhög ennyire öreg? Kérdezze az egyik biztonsági őr, tisztelje meg a történelmünket. Arra a táblára nem az van írva, amit hisztek. Magyarul van az, fiam. Nem Ave Cézár Vavan, hanem a WC zárva van. Nem rossz, nem rossz. És nagyon köszönjük, hogyha van önnek is vicce, tehát elküldheti a 0635 92 95 5-ös SMS számra, vagy akár e-mailezhet is a kívánság@ceglidradio.hu-ra. Most egy picit várjanak, mert keresek, de közben igyekszem fejből elmondani egyet, ami az én egyik kedvencem, hogy ilyen is sorra kerülhessen. Interjú történik, és akkor megkérdezik az interjú alany nevét. Üdvözlöm, önt hogy hívják? Duna Iván vagyok. Milyen érdekes név, honnan ered? Fekete Erdő. Na jó, és egy másikat, ezt Barbie nagyon szerette annó, arra emlékszem, hogy Józsi bácsi nem zavarja, hogy a háza mellé épül a Forma 1-es pálya? Nem, nem, nem. Lehet, hogy nem olyan jó, minden esetre ezt is elmondtam. Egyik nagy kedvencem, ezt kaptuk meg Danitól, székelyék vacsorálnak. Édesanyám, nem elég savanyú ez a káposzta. De édes fiam, ez mákos tészta. Ja, hát annak elég savanyú. Két klasszikus, miért nem látszik pál az erdőben, mert pálmafa, illetve mi a kannibál gyerek kedvenc péksüteménye? A tért kalács. A kannibálosok több is érkezett, mindjárt keresek még. Azt mondja, hogy Fanni küldte nekünk, hogy mit eszik a vegetáriánus kannibál. Zöldségest. És mi, ezt most én teszem hozzá, mi a kannibál rendőr kedvenc étele? A körözött. Ez is egy klasszikus, amit Esztertől kaptunk. Öregember a csónakjában horgászik, majd beleesik a tóba, és elkezd segítségért kiáltani. Horgászok, horgászok! Mire a parttól csak annyit kiáltanak vissza. Mi is, papa? Csak mi nem kiabálunk. Ez a rendőr vicc jut eszembe, belógnak a Balatonba a rendőrök, és akkor hát ott van a felettesük, mászkál a parton, és meglátja az egyik, és mondja, hogy úristen, ott a felettesünk, bukjunk le! Kapitány úr, kapitány úr! Na mindegy. Két bakter barkóbázik. Gondoltam. Személy? Nem. Akkor gyors. Igen. A varjús vicc, ezt megírt egy másik kedves hallgató is, amit nem ismerünk, akkor kár, ezzel kezdtem a blokkot, és azt hiszem, hogy ezen a ponton elrendelem a szünetet, néhány zene múlva folytatjuk az önök vicceivel. Ceglét Rádió FM 92.

0: folytatjuk az önök vicceivel, kedves hallgatók, mert hogy rengeteg van belőlük, nagyon népszerűnek tűnik az adás. Az egyetlen bajom az vele, hogy nagyon sok rövid vicc van, így nagyon sokat kell felolvasnom, úgyhogy igyekszem közben cenzúrázni is. Ez ugyebár a nehézsége ennek a műfajnak, hogyha élőben vezetjük a műsort, egyben olvasnom kell, hogy miket írnak és milyen vicceket írnak, de senki ne aggódjon, mindenki bele fog férni, aki hát rádióbarát vicceket ír meg nekünk. 0635 92 92-t nyugodtan küldjék el, hogyha van kedvenc viccük, és már megyünk is tovább méghozzá Lászlóval. Mi a különbség a sas és a szálloda között? Hát a sas, a száll ide, száll oda, de a szálloda nem sas ide, sas oda. Igen, nagyon köszönjük. Erre nagyon hasonlít a következő, amit hát nem rögtön ezután írt a kedves hallgató, de én összeválogattam őket. Anett üzenete jön, mi a különbség a híd és a vidra között? Hát a vidra, az felmegy a hídra, de a híd nem megy fel a vidra. Igen, nem egyszerű, de nagyon szépen köszönjük. Ez talán jó, hát mondjuk férjen bele. Megy a székely a fiával az erdőben, találnak egy puskát. Édesapám, mi ez? Nem tudom, talán valami fúvós hangszer. Próbáljuk ki. Én fújom, te meg húzogasd a billentyűt. Elsül a puska, az öreg félarca leszakad. Édesapám, hiába vigyorog, én nagyon megijedtem ám. Mi a különbség a tehén és a nő között? Nem tudom. Hát, te sem vagy túl válogatós. Szép, és itt van még egy, ami hasonló kategória Rékától. Mi a különbség a Trabant és egy Ford között? Trabanttal meg lehet fordulni, de Forddal nem lehet megtrabantulni. Teljesen igaz, nagyon szeretem az ilyeneket, köszönöm szépen. Medve csillezik az erdőben, ez sajnos nem idevaló, viszont egy pár erős vicc jött Mikitől. Többet is küldött nekünk. Tényleg rossz anyád voltam, Robi. A nevem Zoli. Szép. Képzeld, a Béla megnősült. És kit vett el? A Jenőt. A Jenőt? De hiszen az református. Két informatikus beszélget. És akkor felvittem a csajt. És felültettem az asztalra az új laptopon mellé. Vettél új laptopot? Milyen processzorral? Képzeld, anya, láttam István királyt a villamoson. Hogy? Két öreg úr találkozott, és megszólalt az egyik. Szia István, 1000 éve nem láttalak. Szép, és még egy utolsó jött Mikitől. Anya, a fiúk nem engednek tenger alatt járost játszani a kádban. Miért, kislányom? Azt mondják azért, mert nekem nincsen periszkópom. Szerintem ez még belefér, ez cuki. Doktor úr, ha leveszi a gipszet, tudok majd zongorázni? Hát persze. De jó, eddig nem tudtam. Ezt hangának köszönhetjük, és nagyon jó, klasszikus. Aztán egy igen, két rendőr biciklizik, Lézi küldte az üzenetet. Az egyik leszáll és leengedi a hátsó kereket. Miért engedted le? Kérdezi a társa. Túl magasan volt a nyereg. A másik erre szó nélkül leszereli a saját nyergét meg a kormányát, a kormányt a nyereg helyére teszi, a nyerget pedig a kormány helyére. Ezt miért csináltad? Kérdezi a másik. Egy ilyen hülyében én nem biciklizok tovább, inkább megfordulok és hazamegyek. Szép. Köszönjük szépen, és jöjjön még egy a blokk végére. A nagymama iséges medve volt? Igen. Az ő anyukája is? Igen. Az apukája is? Az is. És a nagymama, a nagymamája meg a nagypapája is egesmedvék voltak? Igen, mi mindig is egesmedvék voltunk. A kisbocs eltöpreng. Mama? Akkor miért fázom ennyire? Szerintem cuki. Köszönjük szépen, és lesznek még viccek, mert hogy két blogban még visszajövünk, tartsanak velünk, jó rádiózást!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: marad.
1: Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Megvan a szombati rendszerváltó rendezvény menetrendje. Szabálytalan teherautósokra vadászik hétfőtől a rendőrség. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zené és táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelével kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség honlaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszirtnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső műveleteket indítottak. Az Afrikai Ország fedőnevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és a szomszédos Csehországban. A brandenburgi Jüterbog egyik katonai gyakorló terén még pénteken csaptak fel a lángok, amelyek az erős szél miatt hamar tovább terjedtek, a környéken már csak nem 110 hektár lángol. Erdő és bozott tüzekhez riasztották a szakembereket Észak-Rajna-Vesztfália, valamint Rajna-vidék, Pfalz és Hessen tartományokban is. Utóbbi helyszínen gyújtogatás gyanúja miatt vizsgálatot indítottak. Csehországban pedig egy nemzeti parkban kapott lángra az erdő és az aljnövényzet.
1: Az időjárásról.
2: Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Ceglin Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

A jövőbelátók jövő heti gyűlése előre nem látott okok miatt elmarad. Nagyon szép, köszönjük kedves hallgatók, vicceket mesélünk a mai Cegléd hangjában. Hogyha valaki megállítaná az utcán és megkérne, hogy mondja el a kedvenc viccét, melyiket mesélni el, ezt egyébként Covid-tól kaptuk, a jövőbelátósat, szerintem ez is nagyon jó, de van még rengeteg. Gyuri például azt írta nekünk, hogy miért hívják az alient aliennek. Mert a Földön nem alien. Nagyon szépen köszönjük. Béla bácsi kutyájáról nem mesélünk, úgyhogy Dednek bocsi, de ezt nem tudjuk sajnos beolvasni. Ez talán elfér, sekezes eláva mégis táncol és énekel. Ki ő? Csonka András. Aztán angolul szerintem értelmesebb, de azért így is van értelme, írja nekünk Lili. Mi a különbség a hóember és a hóasszony között? A hógolyók. Bizony. Hova ül a tehén a buszon? Legelőre. És hova megy? A múzeumba. Írta nekünk Zsófi, nagyon köszönjük. Miért terjedt el a póker Magyarországon? Mert nem tudták kordában tartani. Korda Gyuri bácsi, innen is pacsi. A tyúk meg a tojás ül a pszichiátriai rendelőben. Kiszól az asszisztensnő. Ki volt előbb? Örök kérdés. És hát azt hiszem, hogy megvan az én kedvencem. Megpróbálom nagyon hitelesen előadni, ezt tényleg nem ismertem. És nagyon szépen köszönjük Kristófnak, hogy elküldte. Mondja a gyerek, anya, Backstreet Boysnak csúfolnak az iskolában. Az anyja kérdezi, ki csófol így? Everybody, yeah! Szerintem ez zseniális. bocsánat. Egy másik nagyon klasszikus és eléggé elvont poén. Mit mond Batman Robinnak, mielőtt beszállnak a Batmobilba? Gyere Robin, szálljunk be a Batmobilba. Bocsánat. Gyere Robin, szálljunk be a Batmobilba. Nem lehet. Egyszerűen annyira rossz, hogy az már jó. Legyen egy nyuszikás, abból hát van, azzal Dunát lehetne rekeszteni, de a lényeg... Oké, jöjjön egy nyuszikás vicc. Nyuszika bemegy a barkácsboltba. Jó napot! Szeretnék egy ecetet. Eladó mondja, sajnos nálunk nem kapható ecet. Ne vicceljen velem, a múltkor is itt vettem ecetet. Nem, biztos, hogy nem, sajnálom, nincsen ecet. Jó, rendben, akkor adjon egy pamacot. Igen. Bocsánat, csak nagyon, hát el kell játszanom nekem is ezeket a vicceket, és hát, szekunder szégyen érzet van néha, de a lényeg az, hogy önök jól szórakoznak, remélem. Így a műsor végéhez közelítve persze még lesz egy blokkunk, de azért az agresszív kismalac méltatlanul nem kapott elég helyet a viccek között, úgyhogy most én mondok egyet önöknek. Az agresszív kismalac Budapesten sétál, egy nagy zsákot húz maga mögött, és odalép hozzá egy idegen. Elnézést, ez a Deák Ferenc utca? Nem, ez az én cuccom. Szerintem ez is nagyon jó. Na mindegy. Agresszív kismalacos még jöhetett volna egy pár, vagy nyuszikás persze. Azt mondom, kedves hallgatók, hogy ezen a ponton menjünk el egy pici szünetre. Remélem, hogy eddig is szórakoztató volt, és hogy a vége is az lesz. Én mindent megteszek. Cegléd Rádió!

0: Otto, etté? Nem, Otto kétté. Hú, kedves hallgatók, a vicces adásunk legvégére érkeztünk, most már csak néhányan férnek bele. Azt nem tudom, hogy lesz-e folytatás, majd meglátjuk, mekkora lesz ennek a népszerűsége, milyenek a visszajelzések. Nekem minden esetre tetszett ez a mai viccelődős műsor. Ugye a kérdésünk az volt, hogy ha megállítják az utcán és megkérik, hogy mondjanak egy viccet, önök melyiket mondják. Vannak ilyen nagyon egyszerű és gyorsak, mint a miért van csőre a harkálynak, hát hogy ne vágja be a fejét a fába. Teljesen logikus, köszönjük szépen Anettnek az üzenetet. Itt van még egy. Ki az? Korán kell, fehér ruhában van, kenyeret süt, és nem a pék. De a pék. Ezt Vincétől kaptuk, és nagyon-nagyon köszönjük. Azt a hasonló kategória Gábortól. Miért jó a lónak? Nem is jó a lónak. Miért jó a csigának? Hát mert legalább nem ló. Szép, szép. Nagyjából ide hozható Tamás üzenete is. Miért nem tudnak tapsolni a dínók? Mert már kihaltak. Ilyen egyszerű. Melyik a legjobb gyógyszer? Hát a mínusz 5. Miért? Mert az egyből 6. Aha, nekem van egy hasonló. Melyik a legszebb ajándék? Az aorta, mert a szívből jön. Igen, ezt tudtam hozzátenni. Tegnap vettem egy hallókészüléket. És mennyi volt? Kedden 8:30. Jászmin üzenete. Nagyon szépen köszönjük. Anya, mi ez? Fekete ribizli. De miért piros? Mert még zöld. Nagyon jó, Tamás, köszönjük szépen. Én kicsit máshogy ismertem Szilvával, de ugyanaz a lényege, úgyhogy nagyon jó. Két pogácsa beszélget. Az egyik azt mondja, hallod, felvettek az egyetemre. Mire a másik? Te hülye, egy beszélő pogácsát? Én nem így ismertem, de nem rossz. Öreg székely megy a szekérrel, mellette buksi. Üti a lovat, egyszer csak megszólal a ló. Ne üssél már, öreg, hát fáj! Erre a székely meg a kutya elszaladnak, a szénabogja mögé érve megpihennek, megszólal a buksi. Hallott székely, nagyon megijedtem, mikor megszólalt a ló. Ezt is ismertem persze, de igen. Azért nagyon köszönöm, hogy ez is elhangozhatott ebben a műsorban. Mi a különbség a megy és a rózsaszín párduc között? Kérdezi tőlünk Zsófi. Hát, hogy a megy az terem. A rózsaszín párduc pedig terem, terem, terem, terem, terem, terem, terem. Bizony, ez a különbség. Aztán van olyan is, amit sajnos nem tudok beolvasni, pedig hát csak nem rádióbarát, az üzenet pedig a vicc maga nagyon jó, de nem tudom olyan szépen előadni. Nem lehet úgy cenzúrázni, hogy érthető legyen. Mi van a sánta ember lába között? Különbség. Hú, ez kicsit erős. Hogy jön ki a papa templomból? Mintha mi se történt volna. Ezt mind a kettőt Mátétól kaptuk. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, és akkor nézzünk még egyet a legvégére. Talán az este színvonalához méltó zárás lesz ez. Peti írja nekünk, hogy kisfiú sírva téblából az utcán meglátja egy járókelőt és megszólítja. Hát te miért sírsz, fiam? Mert nem emlékszem, mit mondott anyukám. Csaba, hozd Gyulait, vagy Gyula, hozd Csabait. Ez rém egyszerű. Mi a neved? Gábor. Azt hiszem, kedves hallgatók, hogy mókásra sikerült a mai nap. Nagyon olyan vicceket küldtek a hallgatóink, amik számomra, vagy hát az én kedvemre valóak, és számomra nagyszerűek voltak, hogy mindenki így van-e vele, ezt persze nem fogom megtudni, de ez most már mindegy is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap jön a Cegléd hangja egy másik témával. Vörös Nandi búcsúzik, a viszont hallásra.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Az energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötpitő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, így lesz ez este 6-ig, kisebb, nagyobb megszakításokkal. Már is mutatom, hogy mivel indul a mai jó reggelt szeglét. Hírek után azonnal érkezik hozzánk együtt Sia és Kylie Minogue a közös szerzemény címe Dance Alone. Tartsanak tehát velem még egyszer, mindenkinek jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Reklámot hallottak. Hideg a Ceglid Rádióban.
6: Napos, száraz időre számíthatunk. Ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. A rendőrség egy héten át ellenőrzi a teherautó és a buszvezetőket. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Kedden matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az írásbelik május 22-én fejeződnek be. A következő hetekben 1170 helyszínen, összesen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Az Egyesült Államok mától 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az amerikai elnök hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Csatlakozna az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű hitelcsomaghoz Nagy-Britannia, jelentette be a brit miniszterelnök. Hangsúlyozta, London az európai politikai közösség ma kezdődő jereváni csúcs értekezletén kezdi meg a részletes egyeztetéseket. A találkozó Nagy-Britannia azt is bejelenti majd, hogy a Kijevnek nyújtott hadifelszerelés biztosításában is segíteni szeretne az Európai Uniónak. Kezdetét veszi a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján az MTA elnöke köszönti a jelenlevőket, majd a leendő miniszterelnök is beszédet mond. Ezután kezdődik a nyilvános díszünnepség, amelyen elismeréseket adnak át. A résztvevők az akadémiai könyvtár megalapításáról hallhatnak érdekességeket, Monok István az MTA doktora előadásában. Holnap zárt ülésen tisztújítást tartanak, délután pedig Krasznahorkai László Nobel-díjas írót köszöntik. A programot koncert és kerekasztal beszélgetés zárja. A közgyűléshez kapcsolódva rendezik meg kedden a külső tagok fórumát, szerdán pedig a fiatal kutatók fórumát. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része.
3: Az időjárásról.
6: Napos, száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Többfelé megélénkül a Kisalföldön, megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, késő este 16-21 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Elindult a jó reggelt Szegléd, a reggeli műszakot azonnal folytatjuk dalokkal és a megszokott reggeli rovatokkal, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, lapszemlével és a csillagok üzeneteivel. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Szegléd!
2: Jó

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédia kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz, a Malomtószél 30 szám alatt.
0: Jó reggelt, Ceglé!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint Üllő belterületén ünnepi rendezvények miatt lezárták a Templom tér egy részét és a Deák Ferenc utcát. Emiatt a forgalmat a 4-es és a 404-es főúton terelik el. A 4-es főúton Vecs és belterületén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. A 311-es főúton Farmos és Tápió szele között felmarták az aszfaltot, a 13-as kilométernél csak a félútpálya járható. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autót csomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszűkületre is jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskemét közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáverhúzással két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
0: Jó reggelt!

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte azonban elmondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap kedden nyugat felől már vastagabb fátyol felhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, melyek szűrjeték a napsütést, keleten estig ugyanakkor derült marad az ég, esni ezen a napon sem fog. Élénk az ország északnyugati harmadán erős, helyenként viharos lökések kísérhetik a déli délnyugati szelet. Kora reggel ismét tág határok, 3 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, majd délután a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk. Szerdán a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, melyből eleinte csak helyenként, délután több helyen záporok, zivatarok kialakulhatnak. Élénk erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 8-15, délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön többször lesz felettünk erősen felhős az ég, hosszabb napos időszakok főként délután várhatók. Eleinte keleten számíthatunk esőre, záporra, majd délután este záporok, zivatarok alakulhatnak ki akár több helyen is az ország területén. Továbbra is élénk erős zivatarok környezetében viharos lehet a délnyugati szél. Az enyhe 11-17 fokos kora reggelt követően délutára 21-27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, a Jó reggel Ceglédben, azonnal jönnek a legfrissebb információk, utána persze visszatérek majd a ceglédiek kedvenc dalaival, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Napos, száraz időre számíthatunk. Ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. A rendőrség egy héten át ellenőrzi a teherautó és a buszvezetőket. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásokról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emeltszinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Kedden matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az írásbelik május 22-én fejeződnek be. A következő hetekben 1170 helyszínen, összesen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Az Egyesült Államok mától 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az amerikai elnök hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Csatlakozna az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű hitelcsomaghoz Nagy-Britannia, jelentette be a brit miniszterelnök. Hangsúlyozta, London az európai politikai közösség ma kezdődő jereváni csúcs értekezletén kezdi meg a részletes egyeztetéseket. A találkozó Nagy-Britannia azt is bejelenti majd, hogy a Kijevnek nyújtott hadifelszerelés biztosításában is segíteni szeretne az Európai Uniónak. Kezdetét veszi a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján az MTA elnöke köszönti a jelenlevőket, majd a leendő miniszterelnök is beszédet mond. Ezután kezdődik a nyilvános díszünnepség, amelyen elismeréseket adnak át. A résztvevők az akadémiai könyvtár megalapításáról hallhatnak érdekességeket, Monok István az MTA doktora előadásában. Holnap zárt ülésen tisztújítást tartanak, délután pedig Krasznahorkai László, Nobel-díjas írót köszöntik. A programot koncert és kerekasztal beszélgetés zárja. A közgyűléshez kapcsolódva rendezik meg kedden a külső tagok fórumát, szerdán pedig a fiatal kutatók fórumát. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség egy héten át az utakon, a többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része.
1: Az időjárásról.
2: Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Többfelé megélénkül a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, késő este 16-21 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, folytatjuk dalokkal a jó reggel Ceglédet a Ceglédiek kedvenceivel. Hamarosan pedig programokat ajánlok, mindenképpen füleljenek rám.
1: Jó reggelt! Jó reggelt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várják régi és új tagjaikat a Könyvklubban egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Május 5-én kedden 16 óra 30 perckor kezdődik a program. A téma Heltai Jenő művei. A helyszín a központi könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a foglalkozás. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer, május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny, este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Adassék nekik gyönyörűség címmel verses összeállítás lesz anyák napja alkalmából a CVK irodalombarátok körének előadásában. Május 8-án, pénteken 17 órakor kezdődik a program, mindez a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz. Ez a rendezvény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény természetesen nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik, Sellők vagy Szirének című 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Az 5. rész következik, a téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják, közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár, ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. Hamarosan érkezik Martin Garrix és a Told You So című közös ismerős. Önök pedig továbbra is tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Ceglét Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglid Rádióban.
5: Napos száraz időre számíthatunk, ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Emelkednek az európai autókra kivetett vámok. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásokról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Kedden matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az írásbelik május 22-én fejeződnek be. A következő hetekben 1170 helyszínen, összesen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Az Egyesült Államok mától 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az amerikai elnök hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Csatlakozna az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű hitelcsomaghoz Nagy-Britannia, jelentette be a brit miniszterelnök. Hangsúlyozta, London az európai politikai közösség ma kezdődő jereváni csúcs értekezletén kezdi meg a részletes egyeztetéseket. A találkozó Nagy-Britannia azt is bejelenti majd, hogy a Kijevnek nyújtott hadifelszerelés biztosításában is segíteni szeretne az Európai Uniónak. Kezdetét veszi a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján az MTA elnöke köszönti a jelenlevőket, majd a leendő miniszterelnök is beszédet mond. Ezután kezdődik a nyilvános díszünnepség, amelyen elismeréseket adnak át. A résztvevők az akadémiai könyvtár megalapításáról hallhatnak érdekességeket, Monok István az MTA doktora előadásában. Holnap zárt ülésen tisztújítást tartanak, délután pedig Krasznahorkai László Nobel-díjas írót köszöntik. A programot koncert és kerekasztal beszélgetés zárja. A közgyűléshez kapcsolódva rendezik meg kedden a külső tagok fórumát, szerdán pedig a fiatal kutatók fórumát. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség egy héten át az utakon, a többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része.
3: Az időjárásról.
5: Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Többfelé megélénkül a Kisalföldön, megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, késő este 16-21 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Velünk a napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között. A mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózás.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Elképesztő fordulatokkal ért véget a nagy duett idei évada, írja a borsonline.hu. A finálé előtt egy rendhagyó vigaszágas adás borzolta a kedélyeket, ahol a korábban kiesett párosok kaptak még egy utolsó esélyt a bizonyításra. Ezt a lehetőséget végül Lakatos Laci és Tolvai Reni váltotta a döntőre, ám a bravúros visszatérés ellenére a győzelmet már nem sikerült megszerezniük. A lap most megkereste a humoristát, hogy a finálé utáni csendben mérleget vonjon a versenyben töltött heteiről, és őszintén elárulta, mit gondol a győztes pár sikerének jogosságáról. Ám a beszélgetés során egy ennél mélyebb téma is előkerült. Lakatos Laci lerántotta a lepet arról is, hogyan viselkedett a színfalak mögött Sóbert Norbi Junior, aki embert próbáló időszakon ment keresztül a forgatások alatt. 9 hétnyi izgalom és kemény munka után ifjabb Sóbert Norbi és Lengyel Johanna a magasba emelhették a trófeát. A helyszínen természetesen Rubin Tréka is ott volt, és könnyes szemmel hallgatta, hogy a fia neki ajánlja a nagy duett győzelmét. Azonban ez alatt a 9 hét alatt Norbikának a lehető legjobb formáját kellett hoznia, ami nem lehetett könnyű feladat Réka betegsége tudatában. Erről mesélt most Lakatos Laci, a nagy duett egyik legkedveltebb versenyzője, aki azt is elárulta, szerinte megérdemelte a fiatal fiú a győzelmet. Meg hát persze a hölgy. Mi már attól boldogok voltunk Renivel, hogy bekerülhettünk a döntőbe. Én, a Norbika, meg a Juhi győzelmének nagyon tudtam örülni. Norbikáról még posztoltam is, hogy amikor ott készültünk az autóban, ő mellette végig tanult, rengeteget gyakorolt. Szerintem náluk jobban senki nem érdemelte, megkezdte a humorista, aki ezután arra is kitért, hogyan viselkedett a fiatal fiú a nagy duett 2026 forgatásai alatt, úgy, hogy ő végig tudta, édesanyja Rubin Tréka rákos betegséggel küzd. Semmi nem látszott rajta. Én hallottam már erről, mielőtt kiderült volna, de rajta nem látszott, és nem is pedzegettem. Nem akartam kizökkenteni. Fiatal srác, ez felnőtt embereket is nagyon megvisel. Norbika ezt nem is éreztette senkivel, nagyon profin viselkedett, nyilatkozta Lakatos László humorista. Rubin Tréka állapota azonban nem gyengítette, hanem megerősített.

0: fiát abban, hogy meg kell nyernie a versenyt, ezzel is bizonyítva édesanyjának, hogy bármi lehetséges. Erről így nyilatkozott a Borsnak a nagy duett győzelme után. Szerintem ez egy nagyon nagy motiváció lesz anyának, hiszen ismerem őt. Azt is tudom, hogy most az elkövetkező napokban vissza fogja hallgatni az összes produkciónkat, meg folyton ezeket a döntős képeket nézegeti majd, úgyhogy nagyon örülök, hogy így is boldoggá tudtam tenni őt, meg persze az egész családomat, mondta tehát ifjabb Sóbert Norbi, a borsonline.hu oldal velük is foglalkozik.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
6: Már is folytatjuk a lapszemlét, kedves hallgatók. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a blik.hu felületről ajánlok olvasni valót. Egy kicsit eltűnne szem elől Tóth Gabi. Az énekesnő, aki az elmúlt időszakban internetes támadások célpontjává vált, úgy döntött, valamelyest visszavonul a nyilvánosság elől, és elsősorban édesanyává válik, most ugyanis főként a csendre van szüksége. Úgy érzem, új alapokra kell helyeznem az életem, jelentette ki Tóth Gabi egy a közösségi oldalára feltöltött videóban. Lemondása szerint egy kis visszavonulásra van szüksége, hiszen felőrölte a felé áradó gyűlölet cunami. Akik régóta a kezdetektől ismernek, tudják, hogy szókimondó csaj vagyok, és még ha ez nagy megosztottsággal is jár, akkor is az őszintén utat választottam. Nem akarom, hogy azt gondoljátok, gyáva módon elsünyogok, nem ez a típus vagyok. Egyszerűen csak anya vagyok, és jól esett kizárni a közösségi médiát és a családomra koncentrálni. Fogalmazott az énekesnő, aki a lapnak nem reagált, de a videóban kitért az elmúlt időszak megpróbáltatásaira. Lelkileg nehéz volt elviselni a történteket, nagyon megvisel ez az egész, mert abban hittem, hogy ha végre túlesünk a választáson, mindenki megkapja, amire vágyott, és végre mindenki visszatalál a másikhoz. Sajnos nem így lett, egyelőre úgy tűnik, ezt a közösséget még a gyűlölet tartja össze, de hogy ennyire a fideszesek férjét akarja mindenki, azt nem gondoltam volna, nyilatkozta ezt Tóth Gabi. Vállalom a saját felelősségemet, de olyan érzésem van, mint az ország összes hibáját én követtem volna el, ami természetesen bántja az igazságérzetemet. Tóth Gabi az elmúlt években a politikai állásfoglalása miatt került célkeresztbe, meg aztán legutóbbi évadában arra panaszkodott, hogy éppen ez okozhatta a kétségkívül tehetséges versenyzői Bura Koné, Szabó Kamilla, Lilla, Jánoki Mário és Balogh Krisztofer korai búcsúját. Nagyon szépen megkérem az embereket, ha valami nem is szimpatizálnak, annak ne a versenyzőim igyák meg a levét, mert ők nem tehetnek az én döntéseimről. Ne azért álljanak itt, mert Tóth Gabit utáljuk, fakadt ki az énekesnő, akivel kapcsolatban az elmúlt hetemben kiderült, hogy a Megasztár új évadában már nem kap szerepet, miközben a testvérével, a szintén énekesnő Verával is megromlott a kapcsolata. Ezzel is foglalkozik természetesen a portál. Ha valaki igazán belelát az életembe, hogy az elmúlt években milyen magánjellegű, anyagi jellegű nehézséggel kellett szembenéznem, ő pontosan tudja, milyen élethelyzetekben voltam. Valahogy mégis csupán azokat a szeleteket mondja el a nyilvánosságnak, amikkel az irántam táplált ellenszenvet erősíti. Ez nagyon nehéz nekünk, a családunknak, a szüleimnek, jegyezte meg a videójában Gabi. A szüleimet nagyon sajnálom emiatt, mert mi nem tudtunk arról, hogy aktivistává válik. Ő mindig azt mondta, soha nem politizál majd, és engem is mindig óvaintett attól, hogy politizáljak, mert az nem jó. Joga van más gondolni, nem kell ugyanabban hinnünk, csak ebbe miért kell engem belekeverni, nem kellene a testvérét azok elé dobni, akik a véremet akarják inni, de nagyon szeretem őt, és bármi történik, mindig itt leszek neki, nyilatkozta tehát Tóth Gabi. Hogy mit mondott még testvéréről és az élethelyzetéről, az aktuálisról, ez is kiderül a blik.hu oldalról.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz a Malomtószél 30 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Sose vagy egyedül.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal, hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
6: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
3: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
7: Prémium üzemanyag alapáron. Europetrol. Cegléd, Külső Kátai út, Ipari Park.
3: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
7: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16. Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Napos, száraz időre számíthatunk. Ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Emelkednek az európai autókra kivetett vámok. Jó reggelt kívánok, Labány Judit vagyok. Ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásokról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Kedden matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az írásbelik május 22-én fejeződnek be. A következő hetekben 1170 helyszínen, összesen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Az Egyesült Államok mától 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az amerikai elnök hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Csatlakozna az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű hitelcsomaghoz Nagy-Britannia, jelentette be a brit miniszterelnök. Hangsúlyozta, London az európai politikai közösség ma kezdődő jereváni csúcs értekezletén kezdi meg a részletes egyeztetéseket. A találkozó Nagy-Britannia azt is bejelenti majd, hogy a Kijevnek nyújtott hadifelszerelés biztosításában is segíteni szeretne az Európai Uniónak. Kezdetét veszi a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján az MTA elnöke köszönti a jelenlevőket, majd a leendő miniszterelnök is beszédet mond. Ezután kezdődik a nyilvános díszünnepség, amelyen elismeréseket adnak át. A résztvevők az akadémiai könyvtár megalapításáról hallhatnak érdekességeket, Monok István az MTA doktora előadásában. Holnap zárt ülésen tisztújítást tartanak, délután pedig Krasznahorkai László Nobel-díjas írót köszöntik. A programot koncert és kerekasztal beszélgetés zárja. A közgyűléshez kapcsolódva rendezik meg kedden a külső tagok fórumát, szerdán pedig a fiatal kutatók fórumát. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség egy héten át az utakon, a többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része.
2: Az időjárásról.
8: Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Többfelé megélénkül a kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, késő este 16-21 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál este 6 óra egy kis nagyobb megszakításokkal Süveges András, utána jön majd Szatmári Gábor, ha minden igaz, este 8-ig övé a terep, majd őt követi Vörös Nádi. Most megjönnek a dalok, nem sokára pedig én vissza a programajánlóval, tartsanak velem.
1: Jó reggelt, Ceglén!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várják régi és új tagjaikat a Könyvklubban egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Május 5-én kedden 16 óra 30 perckor kezdődik a program. A téma Heltai Jenő művei. A helyszín a központi könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a foglalkozás. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer, május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny, este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Adassék nekik gyönyörűség címmel verses összeállítás lesz anyák napja alkalmából a CVK irodalombarátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17 órakor kezdődik a program, mindez a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz. Ez a rendezvény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény természetesen nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének című hatrészes művészet történeti előadás sorozat. Az 5. rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják, közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár, ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtó széli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös is.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte azonban elmondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap kedden nyugat felől már vastagabb fátyol felhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, melyek szűrjeték a napsütést, keleten estig ugyanakkor derült marad az ég, esni ezen a napon sem fog. Élénk az ország északnyugati harmadán erős, helyenként viharos lökések kísérhetik a déli délnyugati szelet. Kora reggel ismét tág határok, 3 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, majd délután a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk. Szerdán a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, melyből eleinte csak helyenként, délután több helyen záporok, zivatarok kialakulhatnak. Élénk erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 8-15, délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön többször lesz felettünk erősen felhős az ég, hosszabb napos időszakok főként délután várhatók. Eleinte keleten számíthatunk esőre, záporra, majd délután este záporok, zivatarok alakulhatnak ki akár több helyen is az ország területén. Továbbra is élénk erős zivatarok környezetében viharos lehet a délnyugati szél. Az enyhe 11-17 fokos kora reggelt követően délutánra 21-27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, mivel indul a mai reggeli műszak harmadik felvonása. A hírek után azonnal Calvin Harris érkezik majd hozzánk. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Napos, száraz időre számíthatunk. Ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Vérzéses láz okozta több ember halálát egy kiránduló hajón az Atlanti-óceánon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásokról a diákok. Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. A következő hetekben 1170 helyszínen összesen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Az Egyesült Államok 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az amerikai elnök hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Csatlakozna az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű hitelcsomaghoz Nagy-Britannia, jelentette be a brit miniszterelnök. Hangsúlyozta, London az Európai Politikai Közösség ma kezdődő jereváni csúcsértekezletén kezdi meg a részletes egyeztetéseket. A találkozó Nagy-Britannia azt is bejelenti majd, hogy a Kijevnek nyújtott hadifelszerelés biztosításában is segíteni szeretné az Európai Uniót. Őrizetbe vettek egy férfit Ausztriában a patkányméreggel szennyezett bébételek ügyében. Az első ilyen üveget április közepén találták. A gyártó később közölte, hogy valaki szándékosan mérgezte meg a bébételeket, hogy megzsarolja a céget. Az érintett terméket kivonták a forgalomból. Vérzéses láz okozta több ember halálát egy kiránduló hajón az Atlanti-óceánon. Az áldozatok pontos számát még nem közölték, a vizsgálat még zajlik, de a WHO szerint a betegség hantavírus okozhatta, amely főleg a rágcsálók vizeletével és ürülékével terjed. Az óceánjáró Argentínából indult, és jelenleg a Zöldfoki szigetek fővárosának kikötőjében horgonyoz. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség az utakon. A többi között a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes árok szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldi tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Manganapot tartanak szombaton a Néprajzi Múzeumban, az alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt Hokusai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát.
3: Az időjárásról.
5: Napos, száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők, többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél, napközben 23-28, késő este 16-21 fokra számíthatunk.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés belterületén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. A 311-es főúton Farmos és Tápió szele között felmarták az aszfaltot, a 13-as kilométernél csak a félútpálya járható. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél héten útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskemét közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáverhúzással két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk dalokkal a ceglédiek kedvenceivel a Jó reggelt Ceglédet. Nem sokára pedig visszatérek, és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Hallgassanak rám, ezért is.
0: Jó reggelt Cegléd!

Kedves hallgatók, már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92.5-ön. Bika, ma egy álmot láthatsz, vagy egy látomás jelenhet meg a gondolataidban, amire érdemes lenne a szokott

0: magadnál is jobban odafigyelned, tartalmazhat ugyanis olyan megfejtéseket, melyek fontosak lehetnek az elkövetkező időszakot problémáinak áthidalásában. Talán az univerzum egy új utat mutat neked, ne szalaszd el. Ikrek, ma a közeledben többen is bonyolult lélekkel és a szokottnál is ingerültebb hangulatban ébredhetnek, ez pedig érdemes figyelembe venned, amikor kommunikálni próbálsz velük. Ha azt látod, hogy valaki paprikás hangulatban van, kerüld el, nehogy beszakadjon alattad az a vékony jég, melyen most lépkedsz. Rák. Te általában híres vagy a nagyon jó és pontos megérzéseidről, de előfordulhat, hogy ez a képességed ma nem fog megfelelően működni. Ne hagyatkozz hát kizárólag az intuíciódra, amikor megvizsgálsz valamit. Figyelj a tényekre is, és ez alapján igyekezz döntéseket hozni. Különösen akkor tedd ezt, ha valaki kihasználva személyes szimpátiádat rá akar venni valamire. Oroszlán. Majd meglehetősen felzaklató információt hallhatsz valakiről, talán telefonon vagy üzenetben, de ne adj hitelt azonnal mindennek. Van esély arra ugyanis, hogy mire ez az információ hozzád került, módosult, és a valóság egyáltalán nem valós. Járj utána és távolítsd el a történetről a rárakódott rétegeket. Szűz, ma lehetőséged lesz egy kicsit lendíteni a karriereden, vagy pedig elfogadva egy ajánlatot egy kis plusz pénzre szert tenni. Mindez azonban a szabadidőd jelentős lecsökkenésével is jár, így érdemes egyeztetned a szeretteiddel, vagy legalább azzal, akit rajtad kívül ez közvetlenül is érint. Persze az igazi kérdés, hogy te magad akarod-e ezt? Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Több zöld, kevesebb gond. A Diego áprilisi ajánlata. Sevilla műfű, most csak 2999 forint per négyzetméter áron. Készülj a tavaszra, válogass kültéri termékeink közül, és frissítsd fel kertedet, teraszodat vagy erkélyedet. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
6: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.
9: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma egy váratlan telefon vagy egy látogatás keresztbe tehet a tervezett napi rendednek, és bár általában örömmel beszélgetsz vagy töltesz el időt másokkal, most mégis szívesebben halasztanád el mindezt. Lehet, hogy ezúttal felesleges udvariaskodnod. Mondd el őszintén, mi a helyzet, és javasolj egy későbbi időpontot, ne te érezd emiatt kellemetlenül magad. Skorpió, ma vészhelyzet állhat elő nálad, amit egy váratlan meghibásodás vagy egy fellépő kisebb egészségügyi probléma okozhat, mindez pedig most első látásra szinte megoldhatatlan helyzet elé állíthat téged. Koncentrálj a megoldásra, amely végül sokkal könnyebben fog menni, sokkal kisebb erőforrásodat emészti fel, mint azt elsőre gondolod. Nyilas, talán mostanában egyre nyugtalanabb vagy egy számodra fontos személy miatt, akivel csak távolról tudod tartani a kapcsolatot. Igyekezz kreatív lenni és kitalálni valamilyen izgalmas dolgot, hogy a kapcsolat köztetek ne váljon unalmassá és agyhangúvá. Mi lenne, ha megpróbálkoznál egy közös programmal? Bak, ma egy hír, amely a közvetlen környezetedet érinti, meglehetősen nagy nyugtalanságot okozhat számodra. Talán átalakulnak a dolgot körülötted, de az is lehet, hogy valaki, aki közel áll hozzád, most nagy bajba kerül. Mielőtt azonban pánikszerűen cselekednél, várj és tájékozódj. A kapkodás most nem biztos, hogy jó stratégia. Vízöntő. Ma számos remek ötlet jelenhet meg az agyadban, melynek egy része kulcsfontosságú lehet az előtted álló időszakban. Ne hagyd, hogy ezek veszendőbe menjenek. Jegyezd fel őket még akkor is, ha egész nap jegyzetfüzettel a kezedben kell mászkálnod. Később lesz alkalmad újra elővenni és kiértékelni őket. És végül halak. Ma a közvetlen környezetedben egy téged is érintő nagy változás állhat be, ami felkelti a gyanút, hogy van valami körülötted, amit nem tudsz, vagy valakit esetleg rosszul ismersz. Igyekezz hát kideríteni a körülményeket, hogy tisztán láss, de légy óvatos, mert lehet, hogy az információ, melyre ráakadsz, kellemetlen helyzetbe sodorhat téged is. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!
10: Itt vagy my love. Bár hosszú éve

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz a Malomtószél 30 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Most a friss információkkal folytatjuk a Jó reggelt Ceglédet. Utána visszatérek majd a dalokkal. Maradjanak velem továbbra is.
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Napos, száraz időre számíthatunk. Ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Vérzéses láz okozta több ember halálát egy kiránduló hajón az Atlanti-óceánon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásokról a diákok. Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. A következő hetekben 1170 helyszínen összesen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Az Egyesült Államok 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az amerikai elnök hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Csatlakozna az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű hitelcsomaghoz Nagy-Britannia, jelentette be a brit miniszterelnök. Hangsúlyozta, London az európai politikai közösség ma kezdődő jereváni csúcsértekezletén kezdi meg a részletes egyeztetéseket. A találkozó Nagy-Britannia azt is bejelenti majd, hogy a Kijevnek nyújtott hadifelszerelés biztosításában is segíteni szeretné az Európai Uniót. Őrizetbe vettek egy férfit Ausztriában a patkányméreggel szennyezett bébételek ügyében. Az első ilyen üveget április közepén találták. A gyártó később közölte, hogy valaki szándékosan mérgezte meg a bébételeket, hogy megzsarolja a céget. Az érintett terméket kivonták a forgalomból. Vérzéses láz okozta több ember halálát egy kiránduló hajón az Atlanti-óceánon. Az áldozatok pontos számát még nem közölték, a vizsgálat még zajlik, de a WHO szerint a betegség hantavírus okozhatta, amely főleg a rágcsálók vizeletével és ürülékével terjed. Az óceánjáró Argentínából indult, és jelenleg a Zöldfoki szigetek fővárosának kikötőjében horgonyoz. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség az utakon. A többi között a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes árok szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldi tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Manganapot tartanak szombaton a Néprajzi Múzeumban. Az alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt Hokusai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát.
1: Az időjárásról.
2: Napos, száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők, többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél, napközben 23-28, késő este 16-21 fokra számíthatunk.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető. Reklámok után folytatjuk dalokkal, nem sokára pedig visszatérek, és jó pár programot ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe, ezért is maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szentmártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
2: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot.
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
3: Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várják régi és új tagjaikat a Könyvklubban egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Május 5-én kedden 16 óra 30 perckor kezdődik a program. A téma Heltai Jenő művei. A helyszín a központi könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a foglalkozás. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 3195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer, május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny, este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellük vagy Szirének című 6 részes művészet történeti előadás sorozat. Az 5. rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 3195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Ceglédi Rádió.

0: Hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte azonban elmondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap kedden nyugat felől már vastagabb fátyol felhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, melyek szűrjeték a napsütést keleten, estig ugyanakkor derült marad az ég, esni ezen a napon sem fog. Élénk az ország északnyugati harmadán erősenként viharos lökések kísérhetik a déli délnyugati szelet. Kora reggel ismét tág határok, 3 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, majd délután a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk. Szerdán a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, melyből eleinte csak helyenként, délután több helyen záporok, zivatarok kialakulhatnak. Élénk erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 8-15, délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön többször lesz felettünk erősen felhős az ég, hosszabb napos időszakok főként délután várhatók. Eleinte keleten számíthatunk esőre, záporra, majd délután este záporok, zivatarok alakulhatnak ki akár több helyen is az ország területén. Továbbra is élénk erős zivatarok környezetében viharos lehet a délnyugati szél. Az enyhe 11-17 fokos kora reggelt követően délutára 21-27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Hogy mivel indul, kedves hallgatók, a mai plusz minusz 2 utolsó felvonása? Azonnal megmutatom. A közös ismerőst játszom azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai.
5: Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
6: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
7: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
8: Gyereknap a Hobbi áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobbi áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 000 forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a külső Jászberényi út egy szám alatt. Gyerek nap a Hobbi áruházban. Várunk az egész családdal.
9: Május 12-én jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor élő nagyzenekaros koncertje a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban. Slágerek, amiket mindannyian ismerünk és szeretünk. Jegyek online gog.jegy.hu.
10: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
11: Napos, száraz időre számíthatunk. Ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Valaki szándékosan mérgezte meg a bébi ételeket egy osztrák cégnél. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásokról a diákok. Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. A következő hetekben 1170 helyszínen összesen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatokat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV SZJA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettel. Haditengerészeti kísérletet biztosít az Egyesült Államok az Arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, hogy átkelhessenek a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt ma kezdődik. Az elnök beszámolt arról is, hogy pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal. Közben újabb támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban. Egy tartályhajót találtak el ismeretlenek, a legénység nem sérült meg. Őrizetbe vettek egy férfit Ausztriában a patkányméreggel szennyezett bébi ételek ügyében. Az első ilyen üveget április közepén találták. A gyártó később közölte, hogy valaki szándékosan mérgezte meg a bébi ételeket, hogy megzsarolja a céget. Az érintett terméket kivonták a forgalomból. Vérzéses láz okozta több ember halálát egy kirándulóhajón az Atlanti-óceánon. Az áldozatok pontos számát még nem közölték, a vizsgálat még zajlik, de a WHO szerint a betegséget hantavírus okozhatta, amely főleg a rágcsálók vizeletével és ürülékével terjed. Az óceánjáró Argentínából indult, és jelenleg a Zöld-Foki-szigetek fővárosának kikötőjében horgonyoz. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség az utakon. A többi között a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes árok szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldi tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része.
10: Az időjárásról.
11: Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Napközben 23-28, késő este 16-21 fokra számíthatunk. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
10: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés belterületén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. A 311-es főúton Farmos és Tápió szele között felmarták az aszfaltot, a 13-as kilométernél csak a félútpálya járható. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autót csomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszűkületre is jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. A 86-os és a 88-as méter között Kecskemét közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáverhúzással két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
10: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későn kelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velünk vannak. Folytatjuk azonnal a jó reggelt Szeglédet dalokkal, nem sokára pedig egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, ez nem sokára kiderül, hallgassanak ránk!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Négyféle leves, ötféle főétel és kétféle desszert közül választhat. 9 és 13 óra között ki is szállítjuk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este.

0: 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Rokko étterem. Cegléd Árpád utca 31. Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból, ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján, elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11. Gumicsere. Defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 66 22. Még egyszer mondom, 0630 667 66 22. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
1: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
2: Reklámot hallottak.
3: Kedves hallgatók, ahogy ígérte, már is egy beszélgetéssel folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, hogy mi a téma, ez mindjárt kiderül. A riporter Szatmári Gábor, a dialógus egyébként a múlt héten készült.
2: Cegléd Rádió FM 92.5.
4: Kedves hallgatóink, április 12-én választott az ország, és a választási eredményekkel már nyilván minden kedves hallgatónk tisztában van, és azt is tudják, hogy itt Délpesten, ugyebár a 14-es számú választókerületben a nyertes Muhari Gergely lett a Tisza párt jelöltje, több mint 50%-os szavazati arányjal. Hát kérem szépen, vele fogunk most beszélgetni a következő percekben, és most Gergelyt először köszönhetem itt a stúdióban, és így a közvetlen viszony kapcsán talán maradhatunk a tegeződésben. Szervusz!
5: Mindenképpen köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit is, és persze maradhatunk a tegeződésnél.
4: Hiszen elődödet, Földi Lászlót is tegeztem egyébként. És
5: hát talán így komfortosabb lesz,
4: igen,
5: azért a
4: szemben. Igen, igen, meg végül is csak egy helyi rádió vagyunk.
5: Így ugye van, bár... így van, meg egyébként is én pont annak a híve vagyok, hogy az elefántcsontból jöjjenek le a politikusok, és legyenek kicsit közvetlenebbek.
4: No, hát ennek jegyében akkor zajlik ez a beszélgetés. No, hát megszületett az eredmény, tehát már április 12-én este azért ez már biztos volt, hogy megnyerted, a pontos számadatokat még meg kellett várni, ugyan, de az már látszott, hogy 50% fölött van a szavazataid aránya, ami hát eléggé biztatónak tűnt már.
5: Igen, igen.
4: Akkor is én azt hiszem, attól függetlenül, hogy a Földi László is azért jó 40% környékén volt, tehát, de azért nem volt annyira szoros a verseny mégsem.
5: Nem, szorosabb, talán azt mondhatom, hogy szorosabbra vártuk egyébként egy kicsit mi is. Én azt gondoltam már előtte is, hogy meg fogjuk nyerni, tehát tényleg a magabiztosságunk az nem azért volt, mert egy ilyen, hogy mondjam, légből kapott dolog lett volna. De azért ez talán minket is meglepett, ez a különbség, és hát az országos eredmény is, azt tudom mondani, hogy azért...
4: Hát igen, igen, ugye az, hogy kétharmados többség a parlamentben, ez, hát ezen lehet örvendezni is. Hát
5: mi nyilván örvendeztünk, igen, rajta.
4: Természetesen, de hát egyben egy óriási felelősség is.
5: Így van, ugye? Így van.
4: Igen, hát ezt is fel kell dolgozni azért valahol.
5: Igen, azt kell mondjam, hogy itt az első este talán az, ami tényleg az eufóriáról szólt, utána másnap meg kellett magunkat csípni, hogy ez tényleg így történt-e, és utána mindennek a helyére kell, hogy kerüljön. Egy hétig azért kicsit kábulatban volt az ember, azt kell mondjam, mert tényleg ez egy nagyon nagy felelősség, és helyére kell, hogy kerüljön az emberbe ez a lelkileg is, hogy mit vállalt, de az a helyzet, hogy ez egy kellemes kihívás. Tehát végül is erre készültünk, és tényleg azt a felhatalmazást megkaptuk a társadalomtól, amivel helyre lehet állítani. Azt mondom, hogy Magyarországon a demokráciát, mert szerintem erre szorul most az ország.
4: Egyébként tényleg egy hetet említettél, és ismerősökkel, barátokkal, családtagokkal is erről beszéltünk egy héttel a választások után, hogy az alatt az egy hét alatt annyi minden történt, mintha fél éve lett volna a választás körülbelül. Annyi minden információ ömlött ránk, mindenkire, természetesen, mind a 10 millió magyarra, hogy hát azt hiszem, hogy
5: van mit feldolgozni.
4: Van mit feldolgozni most bőségesen.
5: Társadalmilag is egyébként. Én is azt látom, hogy olyan dolgok történtek, pont amit mondasz, hogy annyira begyorsultak az események, és tényleg ebben még meg sem alakult a kormány.
4: Igen.
5: És már egy más országban élünk szerintem, ezt ki lehet jelenteni.
4: Igen, igen. No, de éltél te előző országban is, nem is keveset.
5: Igen,
4: egy pici bemutatkozást azért hadd kérjünk tőled. Annyit tudok, hogy a szociális terület volt az, ahol te leginkább kifejtetted tevékenységedet, de mi volt ez, és hogyan kavarogtál bele ebbe a közéletiségbe, a politikába?
5: Kicsit akkor messzebbről indítom, ugye én közgazdásznak tanultam eredendően, a közgazdasági középiskolában végeztem, utána úgy gondoltam, hogy akkor megyek tovább és közgazdász leszek, aztán utána két év után rájöttem, hogy nem biztos, hogy azt szeretnék lenni. És akkor elkezdtem dolgozni, és a szüleim instruáltak abba igazából, hogy mivel mindig volt egy húzalmam a szociális szféra felé, ezért mondták, hogy mi lenne, ha talán ezzel próbálkoznék. És akkor a munka mellett elvégeztem a Wesley János lelkészképző főiskolának szociális munkás szakát, és utána viszont a családsegítésbe kezdtem el dolgozni. Igen. Cegléden, gyermekjóléti szolgálatnál, családsegítő szolgálatnál, és szenvedélybetegek közösségi ellátásában. És ezután köztisztviselőként az önkormányzatnál, mint szociális ügyintéző dolgoztam. Közben egyszer csak így a semmiből nagyjából beérkezett egy munkalehetőség. Én autodidakta módon gyerekkorom óta tanultam zenével és hangtechnikával kapcsolatos dolgokat. Igen. Mindig is szerettem volna abba is dolgozni. És akkor lett egy ilyen lehetőség, és hát azóta ott voltam egészen most, még holnap utánik, ha minden igaz. Akkor még ott vagyok állásban a Warner Brothers Discovery-nél. És,
4: mint hát hangmérnök, nagyon,
5: mint hangmérnök, igen.
4: Igen, mert, olyan, akkor óvatosan nyúlok itt a pulthoz, mert...
5: Nem ezen a területen dolgoztam egész igen. pontosan, tehát én inkább a digitális felületen dolgoztam, de nagyon szerettem egyébként csinálni, és hát ettől függetlenül a szociális szféra és maga a szakma az mindig is közel állt a szívemhez, tehát ez a mai napig megvan, és maga az, hogy a politikába beléptem, ugye az is talán azt mondom, hogy ehhez köthető.
4: Aha.
5: Mert nyilván mindannyian emlékszünk, hogy megrázta egy komoly botrány Magyarországot, és kénytelen volt ugye lemondani a köztársasági elnök az úgynevezett kegyelmi botrány miatt.
4: Igen.
5: És mivel itt, hogy elég erőteljesen érintett volt ebbe a szociális szféra, én akkor gondoltam azt, hogy fölállok a kanapéról, és akkor csinálni is fogok valamit úgy igazából. És leginkább ez vitt a politika irányába.
4: Igen. Hogyha így a saját prioritásaidat nézzük, akkor ez az elsők között van nyilván, ugye?
5: Igen, igen. Tehát, hogyha most, ha ezt úgy kérdezed, mint politikus, és mint mondjuk ebben a választókerületben a prioritások, akkor ez a top 3-ban azért benne van, az biztos.
4: Igen.
5: Tehát maga a szociális rendszernek az egész országos szinten is vannak vele problémák, és kifejezetten tudom azt, hogy itt a választókerületben is milyen területek szorulnának segítségre, javításra.
4: Van rálátásod.
5: Igen, igen. Amiatt is, hogy a szakmában dolgoztam, amiatt is, hogy tartottam a kapcsolatot nagyon sok volt munkatársammal, valamint azért, mert a választók nagyon sokan megkerestek ezzel. Már most is ebben igen. a kis időszakban, de előtte pedig ugye, hogy mivel hogy aktivistaként dolgoztam a Tiszánál, folyamatosan kint voltunk az utcán, jártuk a választókerületet, és felmértük azt, hogy milyen problémák érintik leginkább az embereket is. Uh-huh. Hát ez nyilván közte.
4: Na, erről beszéljünk egy kicsit. Ugye van 3 városod, meg 7 falud.
5: Igen.
4: Most nem mint földes úrnak természetesen.
5: Abszolút nem.
4: Hanem mint országgyűlési képviselőnek. Merre felé látod azt, hogy mi hamarabb be kell avatkozni?
5: Hát mindenhol el szoktam mondani, nyilván ez a kérdés az elsőnek szokott felmerülni, bárki megkérdezi, hogy akkor most hogyan tovább, hogy mik ezek a prioritások. 3 olyan dolgot szoktam kiemelni, ami szerintem tényleg mindennapi élet során nagyon erősen érinti az embereket. Nyilván az egyik az az elhanyagult infrastruktúra.
4: Igen.
5: Közúthálózat leginkább kinő ebből, de egyébként a többi infrastruktúrális részre se nagyon költöttek sokat az elmúlt időszakban, ez pedig ugye egyre jobban meglátszik. Tehát most a vízhálózat állapota, szennyvízhálózat állapota.
4: Bár történtek fejlesztések ez ügyben az elmúlt években azért.
5: Próbálkozások vannak, sajnos most nem szeretnék úgy nagyon mélyen belemenni, hogy milyen gazdasági okai vannak annak, hogy nem sikerült ezeket arra a színvonalra felhozni, ahol a 21. században lenniük kellene. De strukturális problémák vannak a finanszírozás területén, ezt nyilván felül kell vizsgálni, meg kell nézni azt, hogy milyen forrásokat lehet ide allokálni esetlegesen. Elődje nyilván bővebben nyilatkozni egyelőre nagyon nehéz, mert fel kell, hogy mérjük azt, hogy milyen állapotban van a gazdaság, fel kell mérni azt, hogy milyen állapotban van az államháztartás, mert sajnos az információink azért azok nem teljesek, és amit tudunk, az se rózsás éppenséggel. De ettől függetlenül mindent meg fogunk tenni azért, hogy a gazdaságot beindítva erre is több forrása jusson a városoknak is, és alapvetően az országnak is. Másik nagyon súlyos probléma ugye az egészségügyi hálózatnak a gondjai. Itt nyilván kiemelhető a Ceglédi Kórháznak az állapota, amiről tudjuk, hogy ugyancsak mondjuk úgy, hogy nem is mondanám talán kielégítőnek, mert volt szerencsém nemrégiben többször is ott járni, és hát szerintem, hogyha valaki járt mostanában ebben az intézményben, akkor az azért tudja, hogy milyen állapotok uralkodnak.
4: Bár történtek komoly fejlesztések, most adták át ugye az új rendelőintézetet a tüdőgondozóval.
5: Hát igen, ezek olyan dolgok, hogy
4: különféle emeleti szobák alakultak
5: ki. Hogyha most ezt megnézzük, itt a rendelőintézetnek a példája, azt szerintem az például tökéletesen bemutatja azt, hogy működött itt az elmúlt évek során a kormányzás. Tehát ennek az épületnek rég átadásra kellett volna kerülnie. Az, hogy most ezek milyen okokból nem sikerültek a fejlesztéseket időre befejezni, ezt nyilván nem azért szortom kivizsgálni, de az nyilvánvaló, hogy több éven keresztül húzódott az átadása, és amikor most átadták, akkor is egy olyan épületet adtak át, aminek nincsen informatikai rendszere, melyikben nincsenek orvostechnikai eszközök. Én tudom, hogy nyilván stetoszkópot át tud magával vinni az orvos, de mondjuk egy tüdőgondozóhoz szükséges röntgengépet azért valószínűleg nem.
4: Hát a tervek szerint ugye májusban azért elindul majd a működés.
5: Igen, tehát azt mondom, hogy itt egy előregondolkodás, egy finanszírozásnak a megoldása, ezek a történetek, és az, hogy mondjuk tényleg egy beruházás ne kerüljön kétszer annyiba, mint amennyivel elindultunk. Tehát ez nem csak erre a beruházásra igaz, hanem máshol is, hogy folyamatosan alul tervezik őket, vagy utána pedig ilyen olyan okok miatt elszállnak a költségek.
4: Ilyenekre szeretné figyelni akkor.
5: Igen, mindenképpen. És az a helyzet nyilván, hogy ezekkel a beruházásokkal kapcsolatban is el lehet mondani, hogy nem azért szórtam ezeket kivizsgálni, nem egy képviselőnek kell igazságot tenni.
4: Csak felhívni rá a figyelmet
5: igen. Mindenképpen, és a továbbiakban odafigyelni arra, hogy észszerűen legyenek elköltve a magyar adóforintok. És még gyorsan a harmadik dolog, de amiről már beszéltünk is egyébként, az pedig a szociális rendszernek a hiányossága, ami szerintem még egy prioritás kell, hogy legyen ennek a kezelése. Itt nyilván megint csak idős gondozástól kezdve a gyermek jóléten át, ez is egy nagyon-nagyon sok területet magába foglaló egység, amivel hát megint csak az van, hogy nyilván most a megoldásokat nem tudja az ember a kis ujjából kirázni, én mindenképpen szakembereknek a segítségére számítok ebbe is. Szerintem egy politikusnak mindenképpen fel kell vennie a kapcsolatot, és már ez meg is kezdődött. Ahogy láttam, nagyon sokszor az a kép alakult ki az emberekbe, hogy az a jó politikus mindenhez ért. Tehát szerintem pedig nem érthet mindenhez egy ember. Én azt gondolom, hogyha egy politikusnak meg kell találnia azokat a szakembereket, akik tudják segíteni abban, hogy megfelelő döntéseket hozzon.
4: Igen. Ezeket az embereket, hát egyrészt gondolom azért térképezted eddig is, igen. És hogy kikkel kell felvenni a kapcsolatot, kikkel vetted már föl a kapcsolatot, hát ez is ki fog derülni rövidesen, meg az is kiderül, hogy szalad az óra nagyon.
5: Opa.
4: Úgyhogy a műsoridők vége.
5: Elnézést, de vége ezek felé. Mindegyik olyan téma, hogy,
4: hát ez
5: hogy
4: nem
5: nagyon,
4: akármi.
5: Nagyon hosszan igen. Tudnék beszélni róla, de igen, tudom, szűkös az idő.
4: Igen, hát ilyen dolgokról 4 évente tudunk beszélni igazából. Tehát azért
5: én azt szeretném egyébként, hogyha erről azért több szó esne, tehát hogy pont hogy ne csak az legyen, hogy 4 évente foglalkozunk ezzel, mert szerintem a politika az mindenkit érint, és most látom, hogy az emberek sokkal nagyobb számba vonódtak be, és szerintem ez nagyon jó, mert a politika az azokra a döntésekről szól, amiket az emberek életéről hoznak meg. És ezt nem szabadna, hogy a fejük fölött dőljön csak úgy el. Tehát amikor valaki azt mondja nekem, hogy nem politizálok, azt mondom, hogy szerintem kéne, és nem kellene az, hogy ez egy szitokszó legyen, amivé tették a politikát és a politikust. Én azt gondolom, hogy ennek az ázsióját meg lehet emelni, és remélem, hogy ez is fog történni a következőkben.
4: Ez végszónak is nagyszerű, én azt hiszem, és természetesen nem 4 év múlva várunk ismét itt, hanem közben a 4 év alatt majd időről időre szeretném, ha találkozhatnánk, és beszámolnál arról, hogy mi újság itt a 3 városban, meg a 7 faluban, ami hozzá tartozik most, és hát azt hiszem, hogy lesz tennivaló bőségesen, igen, és megnézzük, hogy mit sikerül, mit nem. Egy elsőre lehet, hogy másodikra sikerül, és hogy mi minden fog történni majd itt a 14-es számú választókerületben, Pest vármegyében. Hát még sok téma bennünk lehetne, de ennyi fért akkor a mai műsoridőbe. Az új megválasztott és immáron kinevezett országgyűlési képviselővel, Muhari Gergellyel beszélgettem. Gergely, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és akkor jó munkát, találkozzunk legközelebb is itt a Cegléd Rádióban.
5: Köszönöm szépen én is a meghívást, és hát bármikor, hogyha hívtok, akkor szívesen jövök.
4: Köszönjük szépen!
2: Cegléd Rádió!
3: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, remélem velem tartanak, este 6-ig lehetünk együtt.

0: a 92-tön a Cegléd Rádióban, azonnal folytatjuk a legfrissebb információkkal, a Jó reggel Ceglédet, utána visszatérek majd a dalokkal. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió! Cegléd Rádió! 92 hírek a Cegléd Rádióban!
2: Napos, száraz időre számíthatunk. Ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Valaki szándékosan mérgezte meg a BB ételeket egy osztrák cégnél. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. A következő hetekben 1170 helyszínen összesen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatokat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV SZJA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezett. Haditengerészeti kísérletet biztosít az Egyesült Államok az arab öbölben rekedt semleges hajóknak, hogy átkelhessenek a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, az úgynevezett szabadság projekt ma kezdődik. Az elnök beszámolt arról is, hogy pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal. Közben újabb támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban. Egy tartályhajót találtak el ismeretlenek, a legénység nem sérült meg. Őrizetbe vettek egy férfit Ausztriában a patkányméreggel szennyezett BB ételek ügyében. Az első ilyen üveget április közepén találták. A gyártó később közölte, hogy valaki szándékosan mérgezte meg a BB ételeket, hogy megzsarolja a céget. Az érintett terméket kivonták a forgalomból. Vérzéses láz okozta több ember halálát egy kiránduló hajón az Atlanti óceánon. Az áldozatok pontos számát még nem közölték, a vizsgálat még zajlik, de a WHO szerint a betegséget hantavírus okozhatta, amely főleg a rágcsálók vizeletével és ürülékével terjed. Az óceánjáró Argentínából indult, és jelenleg a Zöldfoki szigetek fővárosának kikötőjében horgonyoz. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség az utakon. A többi között a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldi tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része.
1: Az időjárásról.
2: Napos, száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Napközben 23-28, késő este 16-21 fokra számíthatunk. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek, jaj, de jó nekik, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Süveges András vagyok, a műsorvezető, folytatjuk reklámok után dalokkal, nem sokára pedig visszatérek, és programokat ajánlok, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon. Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Reklámot hallottak.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk.
2: FM 92.5. Cegléd Rádió. Yeah.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várják régi és új tagjaikat a Könyvklubban egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Május 5-én kedden 16 óra 30 perckor kezdődik a program. A téma Heltai Jenő művei. A helyszín a központi könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a foglalkozás. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny. Este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Adassék nekik gyönyörűség címmel verses összeállítás lesz anyák napja alkalmából a CVK irodalombarátok körének előadásában. Május 8-án, pénteken 17 órakor kezdődik a program, mindez a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz. Ez a rendezvény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény természetesen nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik, Sellők vagy Szirének című 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Az 5. rész következik, a téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják, közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár, ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a hírek után jön sportos egy óra hosszánk Szabó Kristóf műsorvezetésével. Én erre a bizonyos 60 percre elköszönök, de 11 óra után találkozunk. Addig is visz, hall!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312 520.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
5: Május 12-én jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor élő nagyzenekaros koncertje a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban. Slágerek, amiket mindannyian ismerünk és szeretünk. Jegyek online gog.jegy.hu.
6: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Napos, száraz időre számíthatunk. Módosult a rendszer záró rendezvény időpontja. Már sokan nyilatkoztak a személy jövedelemadójuk 1+1%-áról. Jó napot kívánok! Labányi Judit vagyok. Egyeztetett a főpolgármester és a Tisza párt. A budapesti rendszerzáró rendezvényt szombaton 13 órakor tartják a rakparton. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, az időpontot azért változtatták meg, hogy a résztvevők átmehessenek a Kossuth téri rendezvényre és meghallgathassák a miniszterelnöki eskütételt. A főpolgármester hozzátette, a Hála nektek elnevezésű rendezvény egy gesztus, amely mindazoknak szól, akik az elmúlt 16 évben kiálltak a közös ügyekért. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személy jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatokat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV SZIA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettek. Haditengerészeti kíséretet biztosít az Egyesült Államok az arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, hogy átkelhessenek a Hormuzi szoroson. Jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt ma kezdődik. Az elnök beszámolt arról is, hogy pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal. Közben újabb támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban. Egy tartályhajót találtak el ismeretlenek, a legénység nem sérült meg. Őrizetbe vettek egy férfit Ausztriában a patkányméreggel szennyezett bébi ételek ügyében. Az első ilyen üveget április közepén találták. A gyártó később közölte, hogy valaki szándékosan mérgezte meg a bébi ételeket, hogy megzsarolja a céget. Az érintett terméket kivonták a forgalomból. Vérzéses láz okozta több ember halálát egy kiránduló hajón az Atlanti-óceánon. Az áldozatok pontos számát még nem közölték, a vizsgálat még zajlik, de a WHO szerint a betegséget hantavírus okozhatta, amely főleg a rágcsálók vizeletével és ürülékével terjed. Az óceánjáró Argentínából indult, és jelenleg a Zöldfoki szigetek fővárosának kikötőjében horgonyoz. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség az utakon, a többi között a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes árok szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldi tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része.
6: Az időjárásról.
7: Napos, száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Napközben 23-28, késő este 16-21 fokra számíthatunk. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
6: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Üdvözlöm az FM 92-t hallgatóit, Szabó Kristófot és a Cegléd Rádió sporthíreit hallják. A mai alkalommal a ceglédi hírek mellett szó lesz a Bajnokok Ligája elődöntőiről, valamint a hamarosan rajtoló Giro d'Italiáról is. Tartsanak velem! FM

A férfi U20 első osztályú kézilabda bajnokság 20. fordulójában Mezőkövesdre utazott a Ceglédi KKS-e, ahonnan nagy küzdelem árán, de hazahozták a két bajnoki pontot. Mezőkövesd, Cegléd 37-41. Halász Levente szavai a mérkőzés után. Gratulálok a srácoknak a győzelemhez. Nehéz mérkőzés volt, de a győzni akarás végig megvolt, és ez rendkívül fontos. Kevesen voltunk, ezáltal helyenként improvizáltunk, több játékosom is kipróbálhatta magát tőle, idegen poszton. A lényeg, hogy megoldott.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gyereknap a Hobby Áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobby Áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc bohóc és a Rölövé Tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 ezer forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a külső Jászberényi út egy szám alatt. Gyerek nap a Hobby Áruházban. Várunk az egész családdal.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.

0: A Leányú 16 másodosztályú bajnokság alsóházi rájátszásának negyedik fordulója ceglédi rangadót hozott. A ceglédi KKS-el Kékcápák a Hódmezővásárhelyi LKC-t fogadták a Gályi József sportcsarnokban. A két azonos pontszámmal álló csapat mérkőzésének győztese a tabella második helyére léphetett. Ennek megfelelően nagy küzdelem és rengeteg hiba mellett folyt a játék az első fél időben. A második 30 percre váltani tudtak a cápalányok, és állva hagyták ellenfelüket. Cegléd, Hódmezővásárhely, 38-28. Mózes Dorina vezetőedző értékelése. A szezon utolsó hazai mérkőzésén nehéz első fél időt produkáltunk, ahol nem találtuk igazán a saját játékunk ritmusát. A szünet után nagyot változott a lányok hozzáállása és teljesítménye. Összekapták magukat, felgyorsították a játék tempóját, bátran felvállalták az egy-az-egy elleni helyzeteket, és több gyors lerohanással is eredményesek tudtak lenni. Ezzel a mérkőzéssel lezártuk a hazai szereplésünket erre a szezonra, innentől már csak két idegenbeli találkozó vár ránk. Bízom benne, hogy a második fél időben mutatott játékot visszük tovább, és hasonló elszántsággal tudjuk befejezni az idei szezont.
1: Ceglédre!

0: Amerika!
1: Újabb ceglédi KKS győzelem az első osztályban. Az U16 alsóházi rájátszásának 6. fordulójában Győrbe utazott a CKKS-re, ahol Barádi és utolsó 20 percben 7 gólos hátrányból fordított, és nyert 6-tal a sárga-kék alakulat. Győr, Cegléd, 28-34. Dengi Zoltán vezetőedző értékelése. 43 percig csak a mezünk volt a pályán, még szerencsé, hogy csarnokban játszottunk, mert pár labdát a rábából kellett volna kihalászni. Aztán megérkeztünk, mínusz 6-ról plusz 6-ra fordítottunk, ami jól mutatja a csapat tartását és küzdő szellemét.
2: Cegléd Rádió, FM 92.5.

0: Hétközben megrendezték a Bajnokok Ligája elődöntőinek odavágóit, ahol két nagyon ellentétes párosítás alakult ki. A támadó foci szerelmesei minden bizonnyal a keddi Paris Saint-Germain Bayern München mérkőzést várhatták jobban, míg a taktikai háborúkat preferáló nézők a szerdai Atleti Arsenalt. Összességében elmondható volt az, hogy a várakozásoknak abszolút megfelelt mindkét párosítás, ám ami Párizsban történt, az bevonul a történelem könyvekbe. Kiválóan kezdte a mérkőzést a Bayern, a 17. percben büntetőből Harry Kane szerezte meg a vezetést a vendégeknek. A Párizs, akik elsősorban kontrákból próbálkoztak bontani, Kvaratskhelia révén egy gólformájában nyilvánították meg ezt a 24. percben, majd a 33-ban már pontrugásból is sikerült mattolni Neuert, a mezőny egy alacsonyabb tagja, João Neves fejelt pazar mozdulattal a hálóba. Fordított a Párizs, ám örömük csak ugyanaddig tartott, mint a bajoroké. A félidő végére kanyarodva Olisének hagytak bőven több helyet a kelleténél, így a kapuba bombázta a labdát. 2-2. Mikor már mindenki a félidőre készült volna, Alfonso Davies egy szerencsétlen mozdulattal belekapott a 16-oson belül a játékszerbe, a véleményes büntetőt pedig Özmán Dembélé értékesítette. Lélektani fölénnyel és gólelőnnyel vonulhattak a hazaiak az öltözőbe. Az igazi sok azonban csak a szünet után érkezett. A Paris Saint-Germain minden támadása veszélyes volt. Előbb az 56. percben újra Kvaratskhelia, két perccel később pedig Dembélé köszönt be. 5-2-re ment a Párizs. A legtöbb csapat ilyen helyzetben biztos megtört volna, de Vincent Kompany gárdáját nem ilyen fából faragták. Kimmich szenzációs szabadrugását Upamecano fejelte a kapuba, majd nem sokkal később Kane saját térfeléről indította Luis Diazt, aki könnyedtes cselei után kilőtte a hosszút Safonov kapuján. 68. perc, 5-4 az állás, elképzelni sem lehetett akkor, hogy ez marad a végeredmény. Pedig ez lett. A Bayern 3 gólos hátrányból kapaszkodott vissza 1-re, míg a Paris Saint-Germain is örülhet, hiszen előnnyel érkezik majd Münchenbe.
1: Szemlétrádió! 92.5

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklám.

0: Lényegesen kevesebb gólt, ám hasonlóan sok izgalmat hozott az Arsenal madridi vendégeskedése. A Metropolitánot elárasztották a WC papírok, egyfajta kulturális motívum volt ez, a csapatot 15 éve irányító Diego Simeone tiszteletére. A menedzser argentin, ott pedig széles körben elterjedt a színes szalagok pályára dobálása a mérkőzéseken. Noha a toalettpapírok nem egészen színes szalagok, a gesztus semmiképp sem az ellenfél megalázásáról szólt. A hangulat garanciája mindig a szurkolók derűsége, a meccs pedig a látványelemek mellett kifejezetten szórakoztató volt. Az igazi komoly helyzetek azonban elmaradtak, mindaddig, amíg az első játékrész vége felé Hans Kóta szajtott egyet gyökeresen, a büntető területen belül, a bíró pedig a pályán befújta ezt az incidenst. Hagy némi kivetni valót maga után, sokan a nagyon szigorú ítéletnek tartották, ám ezzel Gyökeres mit sem foglalkozott, hidegvérrel értékesítette a 11-est. Simeone jól nyúlt bele a mérkőzésbe, folyamatosan nyomást tudott gyakorolni az Arsenalra, az 56. percben Julián Álvarez 16-oson kívülre ívelte a szögletét, kapáslövésre, Marcos Llorente lövésébe pedig kézzel értek bele, egyértelmű 11-es, Julián Álvarez pedig hidegvérrel beverte azt. A büntetők káváriája viszont folytatódott tovább, a főszerepben újra Hans Kó került, ezelábára lépett rá, Makeli játékvezető újra büntetőt fújt. A madridi játékosok és Csoló heves tiltakozásba kezdtek, alig fel miatt, de a VAR szobából jeleztek a holland bírónak, érdemes lenne megnézni az esetet. Hosszas videózás után némileg az előző ítéletét kompenzálva annulálta azt. A folytatásban mindkét csapat megszerezhette volna a vezetést, ám egyik se tudta. Egy-egy, ennek az eredménynek inkább az Arsenal örülhet.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

Jövő hét pénteken kezdődik a Giro d'Italia, amely Bulgáriából fog indulni. Pontosabban az első három szakasz Bulgáriában lesz. Majd egy transfernapot követően folytatják a versenyt a csapatok, akkor már az Appennini félszigeten. Némi kitekintéssel, ugyanis a 16. szakasz Svájcból fog indulni, és ott is ér véget, igaz az alpesi szakaszoknál ez elő szokott fordulni a Giron. Összesen 6 olyan szakasz lesz, amely klasszik hegyi befutós, 8 sík szakasz, megcsillagozva a nápolyi befutót, mert ott a szél, a technikás utak és a városon belül tapasztalható szintkülönbség mindig megnehezíti a sprinterek dolgát, egy darab egyéni időfutam, a 10. szakasz, és 6 amolyan átmeneti nap. A címvédő Simon Yates hirtelen visszavonulása az év elején sokakat meglepett. Az viszont már alig ha nevezhető meglepetésnek, hogy a kétszeres Tour de France győztes, a tavalyi Vuelta bajnok Jonas Vingegaard indul a Giron, és ha sikerül megnyernie, akkor egy olyan szűk elit tagja lesz, amelyben nincs benne Tadej Pogacsár sem. Azok a versenyzők, akik mindhárom Grand Tourt megnyerték, nem mások, mint Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernardino, Alberto Contador, Vincenzo Nibali és Chris Froome. Aki mindent meg fog tenni, hogy Jonasnak legalább ne idén jöjjön ez össze, az a hazaiak nagy kedvence Giulio Pellizzari. Jól hangolódott a Giro-ra, megnyerte az alpesi körversenyt, és nagyon jó formában van. A harmadik erő legalábbis előjáróban João Almeida. Nagyon konzisztens, ha képes lesz végigmenni 3 héten keresztül, akkor kizárt, hogy ne zárjon a top 10-ben. Az utolsó alkalom igaz 2023 volt, amikor indult a Giron, akkor viszont 3. helyen zárt. Élete legjobb 3 hetes eredménye pedig a tavalyi Vuelta-n megszerzett 2. hely.

Cegléd Rádió sporthíreit hallották. Egy hét múlva újra jelentkezem, hogy beszámoljak a friss eredményekről. Szabó Kristófot hallották. Hallgassanak bennünket legközelebb is, viszont hallásra. FM 92.5 Cegléd.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje Vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje Vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170.
1: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
2: Csontleves cérnametél tésztával, A menü hortobágyi húsos palacsinta paprikás mártással, B menü sertésszelet Budapest módra párolt rizssel. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
1: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
2: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
1: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszám. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
2: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
0: Reklámot hallottak. Hideg a Cegléd Rádióban.
3: Napos száraz időre számíthatunk. Már sokan nyilatkoztak a személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról. Manganapot tartanak szombaton a Néprajzi Múzeumban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egyeztetett a főpolgármester és a Tisza párt. A budapesti rendszerzáró rendezvényt szombaton 13 órakor tartják a rakparton. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, az időpontot azért változtatták meg, hogy a résztvevők átmehessenek a Kossuth téri rendezvényre és meghallgathassák a miniszterelnöki eskütételt. A főpolgármester hozzátette, a Hála nektek elnevezésű rendezvény egy gesztus, amely mindazoknak szól, akik az elmúlt 16 évben kiálltak a közös ügyekért. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatokat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV SZJA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettel. Haditengerészeti kíséretet biztosít az Egyesült Államok az arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, hogy átkelhessenek a Hormuzi szoroson. Jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt ma kezdődik. Az elnök beszámolt arról is, hogy pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal. Közben újabb támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban. Egy tartályhajót találtak el ismeretlenek, a legénység nem sérült meg. A német kancellár szerint nem meglepő, hogy Washington csökkenti a Németországban állomásozó katonai csapatai létszámát. Friedrich Merz egy televíziós interjúban hangsúlyozta, Donald Trump amerikai elnök megígérte, hogy az amerikai jelenlét ezután biztosított lesz az országban. Sajtóhírek szerint az amerikai hadügyminisztérium mintegy 5000 katonát von ki Németországból. Trump elnök pedig ismét arra szólította fel az európai országokat, hogy vállaljanak nagyobb részt saját biztonságuk szavatolásában. Manganapot tartanak szombaton a Néprajzi Múzeumban. Az alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt hokusai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát. A résztvevők kipróbálhatják az origámit, a sashikót és a mizuhikit is. Emellett gong meditációval, teaszertartással, harcművészeti bemutatóval és koncerttel is kiállítják. készülnek a szervezők.
0: Az időjárásról.
3: Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Napközben 23-28, késő este 16-21 fokra számíthatunk. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
0: Közlekedési információk.
4: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés belterületén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. A 311-es főúton Farmos és Tápiószele között felmarták az aszfaltot, a 13-as kilométernél csak a félútpálya járható. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autót csomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszűkületre is jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. A 86-os és a 88-as méter között Kecskemét közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáverhúzással két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz-minusz-kettő. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, köszöntöm újra a hallgatókat. Remélem velem tartanak. Este 6-ig lehetünk együtt, utána pedig Szatmári Gábor érkezik, őt pedig Vörös Nádi követi. Most meg folytatódik a Plusz-minusz-kettő a Cegmédia kedvenc dalaival. Hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Elsősorban azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már megtettem. Szóval mindjárt a napi horoszkóppal folytatjuk. Hallgassanak
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédia kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz, a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várják régi és új tagjaikat a Könyvklubban egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Május 5-én kedden 16 óra 30 perckor kezdődik a program. A téma Heltai Jenő művei. A helyszín a központi könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a foglalkozás. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer, május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny, este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Adassék nekik gyönyörűség címmel verses összeállítás lesz anyák napja alkalmából a CVK irodalombarátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17 órakor kezdődik a program, mindez a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz. Ez a rendezvény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény természetesen nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének című hatrészes művészet történeti előadás sorozat. Az 5. rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják, közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár, ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesz kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtó széli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: kedves hallgatók, már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92.5-ön. Bika, ma egy álmot láthatsz, vagy egy látomás jelenhet meg a gondolataidban, amire érdemes lenne a szokottnál is jobban odafigyelned. Tartalmazhat ugyanis olyan megfejtéseket, melyek fontosak lehetnek az elkövetkező időszakot problémáinak áthidalásában. Talán az univerzum egy új utat mutat neked, ne szalaszd el. Ikrek, ma a közeledben többen is bonyolult lélekkel és a szokottnál is ingerültebb hangulatban ébredhetnek, ezt pedig érdemes figyelembe venned, amikor kommunikálni próbálsz velük. Ha azt látod, hogy valaki paprikás hangulatban van, kerüld el, nehogy beszakadjon alattad az a vékony ég, melyen most lépkedsz. Rák. Te általában híres vagy a nagyon jó és pontos megérzéseidről, de előfordulhat, hogy ez a képességed ma nem fog megfelelően működni. Ne hagyatkozz hát kizárólag az intuíciódra, amikor megvizsgálsz valamit. Figyelj a tényekre is, és ez alapján igyekezz döntéseket hozni. Különösen akkor tedd ezt, ha valaki kihasználva a személyes szimpátiádat rá akar venni valamire. Oroszlán. Majd meglehetősen felzaklató információt hallhatsz valakiről, talán telefonon vagy üzenetben, de ne adj hitelt azonnal mindennek. Van esély arra ugyanis, hogy mire ez az információ hozzád került, módosult, és a valóság egyáltalán nem valós. Járj utána és távolítsd el a történetről a rárakódott rétegeket. Szűz, ma lehetőséged lesz egy kicsit lendíteni a karriereden, vagy pedig elfogadva egy ajánlatot egy kis plusz pénzre szert tenni. Mindez azonban a szabadidőd jelentős lecsökkenésével is jár, így érdemes egyeztetned a szeretteiddel, vagy legalább azzal, akit rajtad kívül ez közvetlenül is érint. Persze az igazi kérdés, hogy te magad akarod-e ezt? Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma egy váratlan telefon vagy egy látogatás keresztbe tehet a tervezett napi rendednek, és már általában örömmel beszélgetsz, vagy töltesz el időt másokkal, most mégis szívesebben halasztanád el mindezt. Lehet, hogy ezúttal felesleges udvariaskodnod, mondd el őszintén, mi a helyzet, és javasolj egy későbbi időpontot, ne te érezd emiatt kellemetlenül magad. Skorpió, ma vészhelyzet állhat elő nálad, amit egy váratlan meghibásodás vagy egy fellépő kisebb egészségügyi probléma okozhat, mindez pedig most első látásra szinte megoldhatatlan helyzet elé állíthat téged. Koncentrálj a megoldásra, amely végül sokkal könnyebben fog menni, sokkal kisebb erőforrásodat emészti fel, mint azt elsőre gondolod. Nyilas, talán mostanában egyre nyugtalanabb vagy egy számodra fontos személy miatt, akivel csak távolról tudod tartani a kapcsolatot. Igyekez kreatív lenni és kitalálni valamilyen izgalmas dolgot, hogy a kapcsolat köztetek ne váljon unalmassá és agyhangúvá. Mi lenne, ha megpróbálkoznál egy közös programmal? Bak, ma egy hír, amely a közvetlen környezetedet érinti, meglehetősen nagy nyugtalanságot okozhat számodra. Talán átalakulnak a dolgot körülötted, de az is lehet, hogy valaki, aki közel áll hozzád, most nagy bajba kerül. Mielőtt azonban pánikszerűen cselekednél, várj és tájékozódj. A kapkodás most nem biztos, hogy jó stratégia. Vízöntő. Ma számos remek ötlet jelenhet meg az agyadban, melynek egy része kulcsfontosságú lehet az előtted álló időszakban. Ne hagyd, hogy ezek veszendőbe menjenek. Jegyezd fel őket még akkor is, ha egész nap jegyzett füzettel a kezedben kell mászkálnod. Később lesz alkalmad újra elővenni és kiértékelni őket. És végül halak. Ma a közvetlen környezetedben egy téged is érintő nagy változás állhat be, ami felkelti a gyanút, hogy van valami körülötted, amit nem tudsz, vagy valakit esetleg rosszul ismersz. Igyekezz hát kideríteni a körülményeket, hogy tisztán láss, de légy óvatos, mert lehet, hogy az információ, melyre ráakadsz, kellemetlen helyzetbe sodorhat téged is. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
7: Május 12-én jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor élő nagyzenekaros koncertje a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban. Slágerek, amiket mindannyian ismerünk és szeretünk. Jegyek online gog.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtte azonban elmondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap kedden nyugat felől már vastagabb fátyol felhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, melyek szűrjeték a napsütést keleten. Estig ugyanakkor derült marad az ég, esni ezen a napon sem fog. Élénk az ország északnyugati harmadán erős, helyenként viharos lökések kísérhetik a déli délnyugati szelet. Kora reggel ismét tág határok, 3 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, majd délután a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk. Szerdán a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, melyből eleinte csak helyenként, délután több helyen záporok, zivatarok kialakulhatnak. Élénk erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 8-15, délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön többször lesz felettünk erősen felhős az ég, hosszabb napos időszakok főként délután várhatók. Eleinte keleten számíthatunk esőre, záporra, majd délután este záporok, zivatarok alakulhatnak ki akár több helyen is az ország területén. Továbbra is élénk erős zivatarok környezetében viharos lehet a délnyugati szél. Az enyhe 11-17 fokos kora reggelt követően délutánra 21-27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Véget ért a délelőtt, a délután mindjárt indul, nálunk ezzel a kitűnő felvétellel. A hírek után azon a Bruno Mars énekli el I Just Might című slágerét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Napos, száraz időre számíthatunk. Drón csapódott egy épületbe Moszkvában. Baleset miatt hosszabb a menetidő a Miskolci vasúti fővonalon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Drón csapódott egy épületbe Moszkvában. A polgármester szerint senki nem sérült meg, a helyszínen mentőegységek dolgoznak. A találat egy lakópark toronyházát érte, a Vöröstértől néhány kilométerre. Az orosz hatóságok közlése szerint az éjszaka folyamán több mint 100 drónt semmisítettek meg az ország különböző régióiban. Egyeztetett a főpolgármester és a Tisza párt. A budapesti rendszerzáró rendezvényt szombaton 13 órakor tartják a rakparton. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, az időpontot azért változtatták meg, hogy a résztvevők átmehessenek a Kossuth téri rendezvényre és meghallgathassák a miniszterelnöki eskütételt. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatokat. A határidő május 20-a, rendelkezni a legegyszerűbben a NAV SZJA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezett. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, valamint hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. A korábbi tapasztalatok alapján visszatérő probléma, hogy a címkén feltüntetett szálösszetétel nem mindig valós. Tavaly 120 termékből 22 bukott meg a laboratóriumban elvégzett teszteken. Manganapot tartanak szombaton a Néprajzi Múzeumban. Az alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt hokusai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát. A résztvevők kipróbálhatják az origámit, a sashikót és a mizuhikit is. Emellett gong meditációval, teaszertartással, harcművészeti bemutatóval és koncerttel is készülnek a szervezők. Baleset miatt hosszabb a menetidő a Miskolci vasúti fővonalon. 60-nál elgázolt egy embert a vonat, a helyszínelés miatt 10-20 perccel nőtt a menetidő a Budapest 60 Miskolc vonalon. Késések a Gyöngyösi Mátra interrégió Vámos Györkön visszaforduló járatain is előfordulhatnak.
2: Az időjárásról.
4: Napos, száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Napközben 23-28, késő este 16-21 fokra számíthatunk. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés belterületén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. A 311-es főúton Farmos és Tápiószele között felmarták az aszfaltot, a 13-as kilométernél csak a félútpálya járható. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autót csomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszűkületre is jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. A 86-os és a 88-as kilométer Pester között Kecskemét közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáverhúzással két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Na meg jó étvágyat az evéthez. Folytatjuk azonnal itt a 92.5-ön a Ceglédia kedvenc dalaival. Pontos hasznos infókkal, programajánlóval és lapszemlével. Tartsanak velem.
0: Cegléd Rádió.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Négyféle leves, ötféle főétel és kétféle desszert közül választhat. 9 és 13 óra között ki is szállítjuk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
3: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
5: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várják régi és új tagjaikat a Könyvklubban egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Május 5-én kedden 16 óra 30 perckor kezdődik a program. A téma Heltai Jenő művei. A helyszín a központi könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a foglalkozás. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer, május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny, este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Adassék nekik gyönyörűség címmel verses összeállítás lesz anyák napja alkalmából a CVK irodalombarátok körének előadásában. Május 8-án, pénteken 17 órakor kezdődik a program, mindez a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz. Ez a rendezvény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény természetesen nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik, Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az 5. rész következik, a téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják, közreműködik Obrász Nagy Ágnes, még pedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár, ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a blik.hu oldalal a mai lapszemlét. Gesztesi Panka már nem kap zseppénzt Liptai Klaudiáéktól a saját lábára állt 19 évesen. A műsorvezető mindig is hitt abban, hogy a gyerekeinek meg kell tanulniuk felelősséget vállalni, önállóságra neveli őket. Habár a fiatal modell azt tervezi, hogy kirepül a családi fészekből, az anya-lánya kapcsolatuk olyan erős, hogy Klaudia biztos benne, bármerre is sodorja az élet Pankát, mindig ott lesznek egymásnak. Liptai Klaudia mindig is szókimondó és határozott nőként volt ismert, és ez az anyaságában is megmutatkozik. A népszerű műsorvezető nem csak a reflektorfényben, hanem otthon, a gyereknevelésben is következetes elveket vall. Klaudia szerint a legnagyobb útra való, amit a gyerekeinek adhat, az az önállóság. Ha normális értékrendet mutatsz a gyerekeidnek, ha látják, hogyan élsz, az beléjük ivódik. Abban is következetes vagyok, hogy nálunk tanulni kell, létre kell hozni valami produktumot, nem lehet csak úgy ellébe szólni. Azt a nevelést kapják, hogy keressenek pénzt maguknak is, osszák be a zseppénzüket, és ne érezzék azt, hogy a fán is terem. Vázolta fel a véleményét egy korábbi megszólalásában az anyuka. Úgy tűnik, ez a filozófia meghozta a gyümölcsét. Lánya, a Gesztesi Panka már 19 évesen anyagilag független, és széltudatosan építi a saját jövőjét. Panka nem csak híres szülei, Liptai Klaudia és néhai Gesztesi Károly nyomdokain halad, hanem saját útját tapossa ki. Édesapja remek üzleti érzéke, és édesanyja céltudatossága erős mintát adott neki. A műsorvezető a saját fiatal korából ismerít példát. Már 19 évesen elköltözött otthonról, és egy barátnőjével közösen bérelt lakást. A diploma megszerzése előtt még számítógépes tenyérjóslással is foglalkozott, majd Árpa Attila hívta el az első castingjára, amely végül a televíziós karrierje kezdetét jelentette. Együtt jártunk főiskolára, ő producernek, én színésznek tanultam. A casting után jelezték, hogy ez most nem sikerült. Aztán később mégis felhívtak. Bekerültem a Cheese-be, Koltai Róberttel, Beleznai Andrével és Magyar Attilával. Akkor egészen más volt a televíziózás, emlékezett vissza, tehát Liptai Klaudia. Ez a céltudatosság és energia Pankára is átragadt. A fiatal lány modellként és reklámokban is kipróbálta magát, miközben az egyetemen nemzetközi gazdálkodást és ekonómiát tanul. Első éves hallgató vagyok, és szeretem használni az eszemet. Kettősség van bennem, egyfelől művészlélek vagyok, másfelől viszont nagyon is racionális. A matematikát kifejezetten kedvelem, mesélte Panka a Meglepetés magazinnak, aki a közösségi médiában is aktív és saját tartalmakat készít. Bár sokáig távol tartotta magát a showbiznisztől, a nagy duett színpadán ragyogott, és bebizonyította, hogy a tehetség és a színpadi jelenlét nála családi örökség. Édesanyját is meglepte, milyen erő és képesség rejlik benne. Nem voltam mindig ott Pankának, amikor kellett volna. Az elmúlt 9 hét azonban olyan közösséget teremtett közöttünk, amit már soha semmi nem tud elszakítani. Ezt én nagyon köszönöm, vallotta be Liptai Klaudia, aki azt is elárulta, hogy lánya már nem kap zseppénz saját bevételeiből él. Szülőként lehetőségem van arra, hogy utat mutassak, de valójában egy csomó döntést nekik kell meghozniuk. Én egy dolgot adhatok, és ebben nagyon hiszek, önállóságot, emelte ki a tévés, velük is foglalkozik a blik.hu portál.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borosonline.hu felülettel fantasztikus híreim vannak. A sors néha akkor kopogtat be, amikor a legkevésbé számítunk rá, és egy véletlen találkozásból egy egész életre szóló szövetség kovácsolódhat. Horváth Csenge, aki ugye Fésűs Nelly színésznő lánya, és férje Barabás Otto hosszú hallgatás után először meséltek arról a különleges útról, amely az erdélyi erdőktől az első közös gyermekük érkezéséig vezetett. A 23 éves influencer, mert ugye tudjuk, hogy ez már egy szakma, Horváth Csenge már várandóság utolsó heteiben jár, bár az út eleje nem volt sétagalopp a rosszul létek miatt, ma már minden percét élvezi, még ha a cipőjét sem tudja egyedül bekötni, tehát ez természetes ebben az állapotban. Csenge mindig is fiatalon szeretett volna édesanyává válni, bár a tervei és a valóság máshogy alakult. A 25-öt lőttem be magamnak, aztán, mint utólag kiderült, a 23 jött össze. Ez a sorsszerűség az egész kapcsolatukat végigkíséri, kezdve a megismerkedésüktől, amit Csenge egyértelműen édesanyjának köszönhet. Fésűs Nelly szó szerint rábeszélte lányát egy erdélyi útra, amihez Csengének betegsége miatt semmi kedve nem volt. Anyukám meggyőzött, hogy na, de jó lesz, és család, és kiruccanás, és erdő, és fák, és jó levegő. Ez az egész annyira véletlenszerű, annyira sorsszerű, hogy hát erre én magyarázatot nem tudok adni. A Gyergyó Szent Miklósi reggelinél azonban minden megváltozott, amikor megismerte Ottót. Hát az lett ebből, hogy lett egy férjem, és mindjárt egy gyerekem is, úgyhogy elég jól sikerült ez a kiruccanás, mesélte nevetve az influencer, aki már 2 hónap után tudta, hogy megtalálta az igazit. Mondtam a barátaimnak, figyeljétek meg, hogy nekem ő lesz a férjem, és ő lesz a gyerekem apja, ha lesz. A pár élete jelenleg Budapest és Gyergyó-Szent Miklós között zajlik, ami 600 kilométernyi vezetést jelent alkalmanként, de ez egyiküket sem zavarja. Amikor Csengének van ideje, akkor ő jön, amikor meg nekem, akkor én jövök. De a lényeg az, hogy mindig együtt vagyunk, mondta Otto, hozzátéve, hogy nekik ez a távolság már teljesen bejáratott dolog. A harmónia köztük megkérdőjelezhetetlen. A férfi szerint titkuk az egymás iránti figyelemben rejlik. Nincsenek veszekedéseink, nincsenek úgymond problémák, a problémákban nem effektív a problémát keresi ő sem, hanem maga a megoldást, mondták az első közös interjújukban a Fókusznak. Most, hogy a baba hamarosan megszületik, a két otthon és a nagy családi összetartás lesz az alapja az életüknek. Ahogy Csenge fogalmazott, ez a gyermek egy igazi ajándék a Jóistentől, aminél nagyobbat nem is kaphattak volna az élettől. Velük is foglalkozik a borsonline.hu. Annyit még hagyd tegyek hozzá, hogy a kedves hallgatók nem fogják elhinni, hogy Barabás Otto a férj kicsoda. Egy üzletember. Sok boldogságot kívánok!
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga Huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
2: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte azonban elmondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap kedden nyugat felől már vastagabb fátyolfelhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, melyek szűrjeték a napsütést, keleten estig ugyanakkor derült marad az ég, esni ezen a napon sem fog. Élénk az ország északnyugati harmadán erősenként viharos lökések kísérhetik a déli délnyugati szelet, kora reggel ismét tág határok, 3 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, majd délután a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk. Szerdán a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, melyből eleinte csak helyenként, délután több helyen záporok, zivatarok kialakulhatnak. Élénk erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 8-15, délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön többször lesz felettünk erősen felhős az ég, hosszabb napos időszakok főként délután várhatók. Eleinte keleten számíthatunk esőre, záporra, majd délután este záporok, zivatarok alakulhatnak ki akár több helyen is az ország területén. Továbbra is élénk erős zivatarok környezetében viharos lehet a délnyugati szél. Az enyhe 11-17 fokos kora reggelt követően délutára 21-27 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Ceglédrádió 92.5.

0: Kedves hallgatók, egy nagy kedvencemet játszom hamarosan itt a 92-tön, hogy miről van szó, már is mutatom. A hírek után Olivia Dean egy kiváló muzsikáját hallgatjuk meg, So Easy címmel, egy remixnek köszönhetően. Maradjanak velem, jó rádiószást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogójavítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Napos, száraz időre számíthatunk. Módosult a rendszer záró rendezvény időpontja. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Drón csapódott egy épületbe Moszkvában. A polgármester szerint senki nem sérült meg, a helyszínen mentőegységek dolgoznak. A találat egy lakópark toronyházát érte, a Vörös tértől néhány kilométerre. Az orosz hatóságok közlése szerint az éjszaka folyamán több mint 100 drónt semmisítettek meg az ország különböző régióiban. Az orosz hadsereg több mint 150 drónnal támadott ukrajnai célpontokat éjszaka. Az eszközök többségét a légvédelem elfogta. Harkiv megyében 4-en meghaltak, 16-an pedig megsebesültek a légi csapásban, amely lakóházakat, boltokat és egy autójavító műhelyt is megrongált. Hajnalban drón csapódott be a Kijev-Harkiv főúton közlekedő furgon mellé, a sofőr koponyasérülést és agyrázkódást szenvedett. Egyeztetett a főpolgármester és a Tisza párt. A budapesti rendszerzáró rendezvényt szombaton 13 órakor tartják a rakparton. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, az időpontot azért változtatták meg, hogy a résztvevők átmehessenek a Kossuth téri rendezvényre és meghallgathassák a miniszterelnöki eskütételt. Jókai Mór és Vas Albert is szerepel az idei középszintű érettségi feladatai között, írta az edulin.hu. A cikk szerint a szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról olvasnak az érettségizők, a tesztben pedig egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csaknem 2500-an vizsgáznak. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személy jövedelem adójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatokat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV SZIA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személy jövedelem adójuk 1%-át. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, valamint hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. A korábbi tapasztalatok alapján visszatérő probléma, hogy a címkén feltüntetett szálösszetétel nem mindig valós. Tavaly 120 termékből 22 bukott meg a laboratóriumban elvégzett teszteken.
1: Az időjárásról.
5: Napos, száraz idő lesz, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők, a hőmérséklet napközben 23-28, késő este 12-19 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés belterületén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. A 311-es főúton Farmos és Tápió szele között felmarták az aszfaltot, a 13-as kilométernél csak a félútpálya járható. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autót csomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszűkületre is jelentős sebességkorlátozásra készül. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskemét közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáverhúzással két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Este 6-ig lehetünk együtt bizonyám. Utána jön Szatmári Gábor, őt követi majd Vörös Nándi. Most megjönnek a dalok olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben az Zeréké lesz a főszerep. Tartsanak velem!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédia kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz, a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.

0: Több zöld, kevesebb gond. A Diego áprilisi ajánlata. Sevilla műfű, most csak 2999 forint per négyzetméter áron. Készülj a tavaszra, válogass kültéri termékeink közül, és frissítsd fel kertedet, teraszodat vagy erkélyedet. Diego. Otthon generációkon keresztül.
1: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Május 12-én jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor élő nagy zenekaros koncertje a Ceglédi Kossuth Művelődés Igazpontban. Slágerek, amiket mindannyian ismerünk és szeretünk. Jegyek online gog.jegy.hu.
3: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várják régi és új tagjaikat a Könyvklubban egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Május 5-én kedden 16 óra 30 perckor kezdődik a program. A téma Heltai Jenő művei. A helyszín a központi könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a foglalkozás. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer, május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny, este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Adassék nekik gyönyörűség címmel verses összeállítás lesz anyák napja alkalmából a CVK irodalombarátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17 órakor kezdődik a program, mindez a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz. Ez a rendezvény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény természetesen nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének című 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Az 5. rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják, közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár, ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesz kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtó széli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában, a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió, változatos és friss zenék a nap 24 órájában.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte azonban elmondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap kedden nyugat felől már vastagabb fátyol felhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, melyek szűrjeték a napsütést, keleten estig ugyanakkor derült marad az ég, esni ezen a napon sem fog. Élénk az ország északnyugati harmadán erős, helyenként viharos lökések kísérhetik a déli délnyugati szelet. Kora reggel ismét tág határok, 3 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, majd délután a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk. Szerdán a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, melyből eleinte csak helyenként, délután több helyen záporok, zivatarok kialakulhatnak. Élénk erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 8-15, délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön többször lesz felettünk erősen felhős az ég, hosszabb napos időszakok főként délután várhatók. Eleinte keleten számíthatunk esőre, záporra, majd délután este záporok, zivatarok alakulhatnak ki akár több helyen is az ország területén. Továbbra is élénk erős zivatarok környezetében viharos lehet a délnyugati szél. Az enyhe 11-17 fokos kora reggelt követően délutánra 21-27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THMS finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Ceglét Rádióban.

0: Véget ért a plusz minusz kettő, indul a hétfő délután. Mutatom, hogy mivel.
1: Hi, nice to meet you too. Night, maybe we could go. Yes, get up off
0: a hírek után azonnal My Swiss énekel majd nekünk. Maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
4: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig. Ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
8: KGM. Made in Korea.
3: Reklámot hallottak. Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés belterületén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. A 311-es főúton Farmos és Tápió szele között felmarták az aszfaltot, a 13-as kilométernél csak a félútpálya járható. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autót csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre is jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskemét közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáverhúzással két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
4: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Köszönöm.
1: Kellemes délután és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, de ebben a szűk percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégé. Mindjárt jön egy beszélgetés, hamarosan az is kiderül, mi lesz a téma. Meg hát persze szólnak a kiváló slágerek, és tartsanak vele.
2: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kisállateledelbe, Cegléd Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonikaajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős. Mi van, ha

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk. Mindjárt kiderül, mi a téma. Egyébként a dialógus a múlt héten készült. A riporter Szatmári Gábor.
1: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát vendégem itt a stúdióban dr. Csáky András, Ceglédváros polgármestere, és a legutóbbi testületi ülésen történtekről fogunk beszélgetni. Szervusz, polgármester úr, köszöntelek.
2: Szervusz, Gábor, és nagy-nagy tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatóit is.
1: Hát lássuk csak, hogy mi minden történt ezen a testületi ülésen, ami közvetlenül az országgyűlési választások utáni első testületi ülés volt. Benned milyen érzéseket szült ez a választás április 12-e?
2: Őszintén megmondom, ha bár nem hiszem, hogy ezzel nagy meglepetést okozok, a megnyilatkozásaim alapján egyértelműen a változás mellett tettem le én is a voksomat, és hát a választók túlnyomó többsége is. Ami eddig ment az országban, az nem folytatható, nem lett volna folytatható, mind morálisan, mind gazdasági szempontból. Nagy reményekkel nézünk a következő időszak elé. Bízom benne, hogy mindazok az ígéretek, amelyek elhangzottak a leendő kormányfő szájából, azok realizálódnak, stabilizálódik a gazdaság, sőt, gazdasági fejlődés indul el, és normalizálják a önkormányzatoknak a működését is. Ugye elsősorban engem ez érdekel.
1: No, hát ez majd kiderül a következő években mindenképpen. Az viszont már kiderült a sportgálán is, hogy ki kapja a Ceglédváros sportjáért díjat. Etédi Zoltán vehette át, a kiváló edző.
2: Vehette volna, hát ott lett volna.
1: Igen,
2: de diákokkal volt síelni éppen.
1: Igen, úgyhogy most így a testületi ülés elején.
2: Igen,
1: tehát azért ez is megtörtént, hál' Istennek.
2: Ezúton is gratulálunk neki.
1: Igen, tiszta szívből. Lakossági fél óra most sem maradt el, és most kezdjünk ezzel olyan szempontból, hogy két olyan téma is volt, ami aztán később a napirendi pontokban is fölmerült. Az egyik, és erről már beszéltünk itt a Cegléd Rádióban egyébként, az e-rollerekről, tehát az elektromos rollerekről, amelynek majd kicsit nagyobb szerepe lesz talán a ceglédi közlekedésben, lehet majd bérelni őket rövidesen. Hát ez egy kicsit úgy megosztja a közvéleményt. Mennyire osztotta meg a testületet?
2: Valóban, hát minden újdonsággal kapcsolatban az emberekben van bizonyos fenntartás, ez érződik most is. Ugye egy vállalkozás 150 darab elektromos rollert kíván telepíteni a városba, előre megadott helyeken, amit bérelni lehet. És itt fölmerült az, hogy balesetveszélyes, hogy infrastruktúrája a városnak nem feltétlenül alkalmas. De hát ugye én kifejezetten kértem, hogy minden roller olyan címkével lesz ellátva, hogy mindenki csak saját felelősségére használhatja.
1: Igen.
2: Ez alapvető dolog, és hogy hát arra kérjük a rollert használókat, hogy védőfelszerel is elsősorban sisakot.
1: Erről nem egyszer beszéltünk már, igen.
2: Hordjanak. Én bízom benne, hogy nem lesz gond. Ugye azt is jó tudni, hogy ezeket a rollereket kívülről sebességszabályozással látták el, tehát hogyha gondoljuk, akkor maximálni lehet a sebességet, de hát én azért mindig azok pártján vannak, akik bíznak az emberekben, meg a józanészben, hogy, és remélem, hogy nem fogunk csalatkozni, de azt ott a példának, ugye a Vörösmarty téren volt a pumpapályót is fölmerült, hogy azon is gondok lesznek majd. Én nem mondom, hogy nem volt baleset, mert hallottam, hogy egy-két baleset történt, de elenyésző a igénybevevők számához képest. Én biztos vagyok benne, hogy problémamentesen fogjuk tudni bevezetni, és egyet azért ne felejtsünk el, hogy így azok számára is tudjuk biztosítani az elektromos rollernek a használatát, akik nincsenek jól ereszve, anyagilag nem tudnak vásárolni maguknak ilyen eszközt.
1: Igen.
2: És hogyha ezzel csökkentjük mondjuk a gépjármű forgalmat a városban, akkor pedig plusz hozadéka van a bevezetésnek.
1: Hát ez lehet az egyik hatása. Igen.
2: Bízunk benne.
1: Igen. Hát meglátjuk majd ezt is. Szintén a lakossági félórán merült föl az a téma, ami már ugye a februári testületi ülésen is ott volt, amikor a város költségvetéséről döntött a testület, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása, és hát ebben azért komoly döntés született most.
2: Valóban, beadvány érkezett a testülethez, hogy azt kezdeményezte, hogy tekintettel arra, hogy az országos sajtóban is napvilágot látott, hogy a ceglédi római önkormányzat vezetője a választási csalás gyanújába keveredett azzal, hogy ilyen penny utalványokat osztogatott abból a célból, hogy azt megkapók a Fideszre szavazzanak. Ezt több soron ugye igazolni is lehetett, ez látható volt a országos sajtóban, és ennek alapján kezdeményezték azt, hogy mindaddig, amíg ez a ügy le nem zárul, mert feljelentés, büntető feljelentés történt az ügyben, addig függesszük föl a költségvetés során megítélt 22,5 millió forintnak a folyósítását.
1: Azt lehet tudni, hogy ki tette ezt a feljelentést? Vagy titok?
2: Azt, hogy a feljelentést ki tette, azt nem tudom. Egyik település polgármestere volt, aki feljelentett. Tehát ezt lehet tudni. Ugye érdekesség az, hogy engem is feljelentettek ezzel az üggyel kapcsolatban a helyi választási bizottságnál. Pont a neked adott interjú miatt, ugye már erről szó volt.
1: Igen.
2: Itt korábban, hogy a megítélt pénzt, én azt mondtam, hogy szavazatvásárlásra fogja felhasználni tulajdonképpen a római önkormányzat, és ezért is nem szavaztam meg annak idején a költségvetés során. És hát emiatt följelentett a Fidesz egyik prominens személyisége, hogy én azzal vádoltam meg a Fideszt, hogy szavazatokat vásárol ebből a pénzből. Uh-huh. Visszaemlékszel, és hát le is írták tulajdonképpen szó szerint az itt elhangzottakat, a számba ki sem ejtettem, hogy a Fidesz számára vásárolnak szavazatokat. Ezzel maga feljelentő tulajdonképpen igazolta azt a gyanút, ami később úgy tűnik, hogy más platformon is felmerült, és valószínűleg igazolódni fog, de teljesen mindegy, aztán a Választási Bizottság a beadványt elutasította. Itt az a döntés született, ugye egy képviselő nem szavazta meg, a többiek mind megszavazták, hogy függesszük föl a ügy jogerős lezárásáig, úgyhogy
1: akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz az eredmény.
2: Az nem holnap megtörténni.
1: Az valószínűleg nem. Igen. Komolyabb, nagyobb városi dolgokról beszélvén még az önkormányzati cég struktúra is szóba került itt. Ugye itt fölvetődött, azt hiszem Horváth József képviselő úr vetette föl, hogy bizonyos önkormányzati cégeket össze kéne vonni, egy kalap alá hozni őket, hogy hatékonyabban tudjanak működni. Hát ez is hozott egy kis vitát, azt hiszem.
2: Így van, azért egy kicsit távolabbról nézve, ugye tavaly évben a Fidesz, illetve Horváth József szavazatával egy céget bíztak meg azzal, hogy a cég struktúrát vizsgálja felül, és egy új működési konstrukcióra tegyen javaslatot, ez egy holding lett volna. 3-4-5 millió forintot fizettünk ki azért, aminek sok eredménye nem volt, ugyanis kiderült, hogy több ponton téves maga az anyag is, meg azokra az alapvető kérdésekre, hogy mi lesz a munkavállalókkal, mennyibe fog kerülni ez az átalakítást, működését mennyiben drágítja, hisz ha fölé helyezünk egy szuper igazgatóságot, akkor azért annak költségei is vannak, illetve hogy mekkora megtakarítás várható egy-egy ilyen összevonásnak, ez sem akkor nem kaptunk választ erre, és hát a mostani javaslat is, ami valóban két alapvető dologról szól, az egyik az, hogy a tévét, a sportcsarnokot és a művelődési házat vonjuk össze, illetve a Városfejlesztési Kft-t olvasszuk bele a várvakba. Az, hogy a Városfejlesztési Kft-vel valamit kell tenni, az már nagyon régóta felmerült, csak ugye soha senki nem tudta egyértelműen jogilag igazolni azt, hogy miután Európai Uniós pályázatokat is kezelt és kezel ez a cég, és ezeknek ugye általában 5 éves fenntartási kötelezettsége van, hogy mekkora mozgástér van egy ilyen kötelezettség vállalás esetén a céggel való különböző dolgoknak a véghezvitele kapcsán. Na, summa-summára maga a beadvány is több sebtől vérzett, ezt érezte a Fidesz is, mert ugye akkor, ha valamit nem tudunk megoldani, Murphy után akkor hozzunk létre egy bizottságot, hát most is ez a döntés született, hogy egy szerint számításom szerint olyan 32-35 tagú, mert tényleg a pápán kívül majdnem mindenki benne lesz a bizottságba, akinek meg kell vizsgálni ezt a beadványt, és meg kell tárgyalni ezt az egészet. Hát nem sok jót jósolok ennek az egésznek. Nekem az alapvető felvetésem az volt, hogy hát azért tényleg volt itt egy választás, egy teljesen új kormány áll fenn. Véleményem szerint az önkormányzatok nagyobb hangsúlyt fognak kapni, mint korábban, hogy legalább ezt várjuk meg azt a néhány hónapot, amíg az új kormány működése elindul, és látjuk azt, hogy milyen irányt vesznek az önkormányzatok, milyen feladatokat adnak az önkormányzatoknak, és akkor utána lehet elgondolkozni azon, hogy mit tegyünk, mi az, ami hatékonyabbá teheti ezeknek a cégeknek a működését, de az sem került leírásra, hogy kérem, itt folyik ki a pénz, ott folyik ki pénz, vagy amott folyik ki a pénz, tehát ez egy ilyen szokásos Horváth József féle performance, nevezzük így.
1: Hát meglátjuk majd, hogy hogyan dönt a testület, meg egyáltalán az a bizonyos bizottság, amiről beszéltél. Szóba került ismét az ipari park, méghozzá a hármas ipari park, bizonyos földkupacok kapcsán. Hogy is jön ez ide? Hogy kerül a földkupac a városházára?
2: Ez úgy jön ide, hogy ugye lényegében elkészült a ipari park 3, és hát korábban még ez, ha jól emlékszem, talán 2017 vagy 18 lehet. Egy hatalmas nagy földkupacot hordtak oda, ennek kerestük az eredetét, hogy ki meg milyen alapon hordta oda. Találtunk egy korábbi önkormányzati határozatot, mely arról szólt, hogy a 4-es út építése során az altalaj kitermeléséből származó földet oda deponálhatják, illetve nem oda, ez is egy érdekes dolog, hogy megadott helyrezi számú területre deponálhatják. Mikor elkezdték volna szállítani oda a földet, az kiderült, hogy a megadott helyrezi számok azok közvetlen a fürdő mellett lettek volna, ami sem a fürdőnek, sem a kivitelezőnek, a beruházónak nem tetszett, ezért így került ide ez a föld, aminek a lehelyezésére lényegében hivatalosan engedélyt nem kapott, tehát erről dokumentumot nem találtunk, egy alá nem írt levelet, Takács polgármester úr részéről megfogalmazott levelet, hogy oda lerakhatják ezt a földmennyiséget, ami 73 ezer köbméter, tehát nem egy taligáról van szó. És a korábbi határozatból kiderült, hogy a állami tulajdonról van szó, mert ez ragaszkodik az állam, tehát nem tehetünk vele, amit szeretnénk. Nekünk viszont nagyon jó lenne, hisz emlékszünk, az elmúlt években nem volt olyan nyár, hogy egyszer-kétszer-háromszor a szeméttelep kint a Külső-Kátai úton ne gyulladt volna ki. Ez a föld kiválóan alkalmas lenne arra, hogy letakarják a szeméttelepet, és ez a probléma megoldódjon. Már régóta levelezéseket folytatunk az illetékes minisztériummal. A vertikális ezzel kapcsolatban, ugye a vertikál üzemelteti a szeméttelepet, igényét benyújtotta. Most ott tartunk, hogy a nemzeti, nem tudom, hogy milyen tulajdont felügyelő szervezettől hivatalosan megkértük azt, hogy ingyenesen adják át az önkormányzat részére ezt a földmennyiséget, és akkor utána tudunk tovább lépni. Több szempontból egyrészt mondom, a szeméttelepnek a lefedésére is jó lenne, másrészt pedig hát azért mondjuk egy ekkora földkupacra nagyon nehéz lenne az ingatlant értékesíteni, mert az ipari kettes után már van érdeklődő, tehát mutatkozik egy bizonyos élénkülés a gazdaság területéről is.
1: Ez mindenképpen jó. Igen, igen. Nagyon fut a műsoridőnk, de beszéljünk arról, hogy az autista központ is szóba került, ami gyakorlatilag elkészült.
2: Ugye most az udvarnak a rendezése van, illetve most azt szervezik, hogy a takarítást, valamint, hogy most rendezik be tulajdonképpen magát a központot, tehát megfelelő bútorokkal, megfelelő eszközökkel látják el a központot. Szerintem 2-3 héten belül teljesen komplett módon kész lesz az egész. Ugye korábban a javaslatunkra a polgármester asszonnyal tárgyaltuk levéig az egészet, a református szeretet otthon vállalta, hogy üzemelteti
1: a Molnár Mária
2: magát. Igen, a Molnár Mária, ez egy nagyon szerencsés kapcsolódás szerintem.
1: Abszolút, igen.
2: Mind szakmailag, mind humán erőforrás gazdálkodás szempontjából elég rossz megkifejezés, de az, hogy mindig megfelelő szakszemélyzet álljon rendelkezésre, így biztosítható. Tehát erről döntöttünk, hogy egyrészt átadjuk, illetve arról döntöttük, hogyha ők működtetik, akkor lényegében az ingatlant is átengedjük erre a használatra. Úgyhogy várjuk, szerintem ősszel már mindenféleképpen beköltözhetnek az első autista felnőttek a napkézibe. Ez egy
1: jó lépés,
2: mindenféleképpen. Igen. Az érintetteknek is jó hír, ugye szorosabb kapcsolatot kell majd a Losoncival, mert mindenféleképpen azonnal kijövő. Másképp élő honfitársainknak a gondozása kapcsán, de ez megint egy szűk lépés. Én titkon azt remélem, azt fogom kérni, ha feláll a kormány, akkor az új szociális minisztert kellene megkérni arra, hogy jöjjön és adja át ezt az egészet, majd ennek a érdekében Muhari Gergely megválasztott képviselő úrnál fogok protekciót kérni, hogy adja át a meghívót. Szerintem az egy nagyon szép gesztus lenne mind a két fél számáról.
1: Na hát ezzel a szép gesztussal, ezzel a jó hírrel fejezzük be akkor most ezt a beszélgetést. Tehát nyilván volt még több téma is, több napi rendi pont.
2: Napi rendi pont volt,
1: úgyhogy ott se ellennénk itt estig valószínűleg itt a stúdióban, de én nagyon szépen köszönöm. Talán ezek a legfontosabb napi rendi pontok, amikről sikerült beszélnünk, és azért szóval nem volt eseménytelen ez a testületi ülés sem, és nem lesz a következő se, és az azután következő sem az. Egész biztos lesz miről beszélgetnünk majd a következő hónapban is. Úgyhogy dr. Csáky András polgármester úrnak köszönjük szépen a felvilágosítást, és hogy egy kicsit benézhettünk a kulisszák mögé is, és akkor innen folytatjuk jövő hónapban.
2: Köszönöm a meghívást, és bármikor állok rendelkezésre, és mindenki vigyázzon magára, és aki már elkezd a nyaralást, annak jó nyaralást kívánok.
1: Köszönjük szépen!
3: Cegléd Rádió FM 92.5.
0: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, remélem velem tartanak. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Több zöld, kevesebb gond. A Diego áprilisi ajánlata. Sevilla műfű, most csak 2999 forint per négyzetméter áron. Készülj a tavaszra, válogass kültéri termékeink közül, és frissítsd fel kertedet, teraszodat vagy erkélyedet. Diego. Otthon generációkon keresztül.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várják régi és új tagjaikat a Könyvklubban egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Május 5-én kedden 16 óra 30 perckor kezdődik a program. A téma Heltai Jenő művei. A helyszín a központi könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a foglalkozás. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer, május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny, este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Adassék nekik gyönyörűség címmel verses összeállítás lesz anyák napja alkalmából a CVK irodalombarátok körének előadásában. Május 8-án, pénteken 17 órakor kezdődik a program. Mindez a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz. Ez a rendezvény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény természetesen nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik, Sellők vagy Szirének című 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Az 5. rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár, ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Cegléd Rádió.

0: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Megmásztam a falakat, de így már sokkal magasabb, ahonnan estem.

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, mivel indul a következő 60 perc. A hírek után együtt érkezik hozzánk David Guetta, Teddy Swims és Don't Send I. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
7: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen, így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
4: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
4: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
4: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
4: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
4: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
6: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-95-94.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Azonnali vízügyi terv létrehozását kérte Magyar Péter, átvették megbízó levelüket a listán parlamentbe jutott képviselők. Kissé szeles, de napos marad az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A tudósok közösségének fontos szerepe lesz az új rendszerváltásban, jelentette ki a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlésének díszünnepségén. Magyar Péter azt mondta, az elmúlt két évszázad bebizonyította, hogy a tudomány a magyar jövő záloga. Hangsúlyozta, hogy a kormányzati tudománypolitikában strukturális és szemléletbeli változásra van szükség. Kiemelte a hazai kutatási ökoszisztéma megerősítését, a stabil finanszírozás biztosítását, az intézetek autonómiájának erősítését és a kutatási szabadság védelmét. A rendkívüli aszály miatt vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte a leendő szakminisztert Magyar Péter. A Tisza pártelnöke azt írta, komplex vízmegtartó beruházásokat indítanának, rendeznék a Tisza és a Duna medrét, korszerűsítenék az öntözést és növelnék a talajvízmegtartó képességét. Gajdos László leendő tárcavezető úgy fogalmazott, már is elkezdték a munkát. A szakmai alapú vízigazgatást, a térségi vízmegtartó beruházások felgyorsítását és a mezőgazdaság vízmegőrző átállítását. Emellett azonnal nekiláttak a természetes vízkészletek védelmének is. Átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 6 képviselő delegálhat az országos listáról a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem költék be a megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a, rendelkezni a legegyszerűbben a NAV e-SZIA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezett. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, valamint hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. Tavaly 120 termékből 22 bukott meg a laboratóriumban elvégzett teszteken.
2: Az időjárásról.
9: Többnyire napos időre számíthatunk eső nélkül. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futó zápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet ma több felé kíséri, élénk, északnyugaton erős, holnap viharos lökés. Éjszaka általában 6-13 fok valószínű, napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés belterületén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. A 311-es főúton Farmos és Tápió szele között felmarták az aszfaltot, a 13-as kilométernél csak a félútpálya járható. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autót csomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszűkületre is jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. A 86-os és a 88-as kilométernél méter között Kecskemét közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáverhúzással két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást a mikrofonnál. Este 6 óráig Süveges András, utána érkezik majd Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nádi. Most folytatjuk azonnal dalokkal, nem sokára pedig egy pöppet lapszemlézek, maradjanak velünk.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várják régi és új tagjaikat a Könyvklubban egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Május 5-én kedden 16 óra 30 perckor kezdődik a program. A téma Heltai Jenő művei. A helyszín a központi könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a foglalkozás. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Adassék nekik gyönyörűség címmel verses összeállítás lesz anyák napja alkalmából a CVK irodalombarátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17 órakor kezdődik a program, mindez a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz. Ez a rendezvény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény természetesen nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer, május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny, este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének című 6 részes művészet történeti előadás sorozat. Az 5. rész következik, a téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják, közreműködik Obrász Nagy Ágnes, még pedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár, ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadó Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a lapszemlével, egészen pontosan a blik.hu oldallal. Közel egy éve 1,5 millió sérelemdíjat követelő ügyvédi felszólítással kezdődött el a jogi harc Delhusza John és az újbudai alpolgármester Kreitler Sas Máté között. Akkor a politikus, aki az énekes szabálytalan parkolásáról videót készített, jelezte, hogy ezt ágában sincs fizetni Delhuszának. Utóbbi aztán idén januárban perre vitte a dolgot, ám a bíróság elutasította az időközben 2,5 millióra emelkedő sérelemdíj, illetve személyiségi jog megsértése ügyében beadott keresetét. Delhusza John felperesnek, Kreitler Sas Máté és pertársai alperesek ellen személyiségi jogsértés miatt indított perében a bíróság a keresetlevelet visszautasítja, áll a jogerős határozatban, melyet nemrég a feleknek is elküldtek hivatalosan. A keresetet Delhusza John azért adta be, a többszörös szabálytalan parkolását leleplező újbudai alpolgármester Kreitler Sas Máté ellen, mert szerinte a politikus posztjai és nyilatkozatai negatívan hatottak a karrierjére. A Blik birtokába került közel 50 oldalas keresetben a Nikasa Perimeno előadója, pontosabban a jogi képviselője nem csak 2,5 millió forintot és annak kamatait, de sajnálkozó bocsánatkérést is követel, illetve azt, hogy Kreitler Sas távolítsa el a videófelvételt, melyen a heteken keresztül a kerületben szabálytalanul parkoló énekes szerepel, aki, amikor a közterületfelügyelők meg akarták büntetni, eredetinek tűnő rendőrigazolványokat felmutatva próbálta megúszni azt. Delhusza John a peres iratban azzal érvel, hogy az engedélye nélkül készült róla a felvétel, melynek közzététele komoly károkat okozott neki nem csak anyagilag, de a megítélésében is. Mivel azonban a magyar sztár nem csak az alpolgármestert, hanem egy internetes oldalt és egy tévécsatornát is beperelt ugyanebben a keresetben, a bíróság nem megengedett pertársaság miatt elutasította a beadványát. Kerestünk Delhusza John-t, fogalmaz a blik.hu, hogy megtudjuk, mik a tervei ezzel az ügyel kapcsolatban. Természetesen megyünk tovább, már be is adtam a keresetet, és harcolok tovább az igazamért, jelentette ki az énekes. Kreitler Sas Máté azonban úgy gondolja, jobb lett volna már lezárni ezt az egész ügyet, de áll a folytatás elébe. Mivel Delhusza John az első pillanattól kezdve úgy áll az egész ügyhöz, hogy ő van felháborodva, miközben ő az, aki szabálytalanul parkolt nem egyszer, nem kétszer, hanem rendszeresen megkárosítva ezzel az újbudaiakat, így számítottam arra, hogy nem sokára újabb keresetlevelet kapok, és folytatódik az ügy. De továbbra is csak azt tudom mondani, hogy állok elébe, és a bíróságon találkozunk. Én meg vagyok győződve arról, hogy nincs igaza, és remélem, hogy a bíróság is kimondja ezt, jelentette ki Kreitler Sas Máté, aki hozzátette, annak azért örül, hogy amióta a videót közzétette, az énekest nem kapták szabálytalan parkoláson a kerületben. Delhusza Johnnal és az ő szabálytalan parkolásaival is foglalkozik a blik.hu felület.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a blik.hu felülettel. Tóth Gabi és Tóth Vera kapcsolata annyira megromlott, hogy jelenleg nem is beszélnek egymással. Az édesanyjuk próbál közvetíteni közöttük, a seireg szerint már ki is talált egy megoldást a lányok kibékítésére. Bízva abban, hogy a családi béke helyreállt. Ám a nővérek már a közösségi oldalukon sem követik egymást. De kitoltak egymással a lányok. Tóth Gabi és Tóth Vera kapcsolata az elmúlt időszakban többször került a figyelem középpontjába, mivel a viszonyuk hullámzó, eseteként pedig kifejezetten feszült volt. Úgy tudni, a két énekesnő kapcsolata most ismét mélypontra jutott. A politikai ellentétek miatt jelenleg nem is beszélnek egymással. Vera egy korábbi interjúban kifejtette, nem érzi feladatának, hogy rendet tegyen a húga életében, és beleszóljon abba, hogy az mit és hogyan tegyen. Gabi a napokban egy olyan posztot tett közzé, ahol arról számolt be, egy időre az az utolsó videója, mert szeretne háttérbe vonulni, és nem annyira jelen lenni a közösségi oldalain. A felvételen megegyezte, rosszul esik neki, hogy a nővére ellene fordult. Valahogy mégiscsak azokat a szeleteket mondja el a nyilvánosságnak, amiket csupán az irántam táplált ellenszenvet erősíti. Ez nagyon nehéz nekünk, a családunknak, a szüleimnek, mondta, miközben a testvére nem tagadta, hogy a választások óta nem kereste a húgát. A nővérek ráadásul már ki is követték egymást az Instagramon, hogy még véletlenül se fussanak bele egymás posztjaiba. Vera ugyan a testvérét nem, de a húga exférjét, Krausz Gábor például még mindig követi a platformon, hiszen jó kapcsolatban maradt a Gabiék válása után is. Gabi az utolsó videója után most egy újabban jelentkezett, ahol a legnagyobb Showman című filmből ismert Never Enough című dalt énekelt el, amihez ezt fűzte, a zene gyógyít. És még mindig maradunk a Bliknél, igazi mesébe illő környezetben hódolt a romantikának Zambó Krisztián és kedvese Takács Zsuska. Az szerelmes pár a varázslatos Kűrös hegyi levendulás lankái között töltött el egy felejthetetlen napot. A természet közelsége egyébként sem áll távol a párostól. Szívesen töltenek időt a szabadban, és rendszeresen megfordulnak Zsuska édesapjának birtokán is. Itt nem csak pihennek, hanem aktívan ki is veszik a részüket a mindennapi teendőkből, legyen szó ház körüli munkáról, vagy a növények gondozásáról. Számukra ez nem csupán feladat, hanem közös élmény, amely tovább erősíti a kapcsolatukat. Ez is hír tud lenni a blik.hu oldalon.
0: Szemlétre!

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk. Szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá. A

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
6: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
7: Gyereknap a Hobbi áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobbi áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 ezer forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a Külső Jászberényi út egy szám alatt. Gyerek nap a Hobbi áruházban. Várunk az egész családdal.
8: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
9: Szóda, tisztított víz, Lukács szikvíz.
10: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
9: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
8: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
11: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
11: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
11: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
5: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
12: Május 12-én jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor élő nagy zenekaros koncertje a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban. Slágerek, amiket mindannyian ismerünk és szeretünk. Jegyek online gog.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Cegléd

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte azonban elmondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap kedden nyugat felől már vastagabb fátyol felhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, melyek szűrjeték a napsütést, keleten estig ugyanakkor derült marad az ég, esni ezen a napon sem fog. Élénk az ország északnyugati harmadán erősenként viharos lökések kísérhetik a déli délnyugati szelet. Kora reggel ismét tág határok, 3 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, majd délután a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk. Szerdán a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, melyből eleinte csak helyenként, délután több helyen záporok, zivatarok kialakulhatnak. Élénk erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 8-15, délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön többször lesz felettünk erősen felhős az ég, hosszabb napos időszakok főként délután várhatók. Eleinte keleten számíthatunk esőre, záporra, majd délután este záporok, zivatarok alakulhatnak ki akár több helyen is az ország területén. Továbbra is élénk erős zivatarok környezetében viharos lehet a délnyugati szél. Az enyhe 11-17 fokos kora reggelt követően délutánra 21-27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Következzen egy friss

0: Mutatom azon a kedves hallgatók, hogy mivel indul a délutáni műszak következő felvonása. Pár pillanat múlva egy sírán énekel majd nekünk. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Prémium üzemanyag alapáron. Europetrol. Cegléd külső kátai út. Ipari park.
7: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
8: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Átvették megbízó levelüket a listán parlamentbe jutott képviselők. A TEK helyett a készenléti rendőrség vidd ezen túl a miniszterelnököt. Kissé szeles, de napos marad az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listáról a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Átveszi a készenléti rendőrség a miniszterelnök védelmét a terrorelhárítási központtól. Magyar Péter Lendő kormányfő közösségi oldalán közölte, hogy biztonságáért szombattól a készenléti rendőrség felel. A döntésről pedig telefonon tájékoztatta a Hajdú János tábornokot, a TEK főigazgatóját. A terrorelhárítási központ még 2010-ben jött létre. Megakadályozta az iráni haditengerészet amerikai hadihajók belépését a Hormuzdi szorosba, és teheráni jelentések szerint rakéta találat ért egy amerikai fregattot, ám Washington cáfolja a támadást. Az iráni vezérkar közleményében figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy minden külföldi egységre csapást mérnek, amely engedély nélkül közelíti meg a térséget. A feszültség azután fokozódott, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette a kereskedelmi hajók átkísérésére irányuló szabadságprojekt megindítását. Jókai Mór és Vas Albert is szerepelt az idei középszintű érettségi feladatai között, írta az eduline.hu. A cikk szerint a szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról olvastak az érettségizők, a tesztben pedig egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt, Margit Sziget című versének elemzése, vagy létösszegző versek téma kifejtő dolgozat közül választhattak a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáztak. Szabadtéri nyílt napot rendez a Zeneakadémia jövő szombaton az intézmény épülete előtt. A Liszt Piknik elnevezésű rendezvényen gyermekfoglalkozások, neves művészek és növendégek koncertjei szerepelnek. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be. Az eseményen kezdik el az őszi hangversenyekre szóló bérletek és jegyek értékesítését.
2: Az időjárásról.
9: Többnyire napos időre számíthatunk eső nélkül. A holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl a néhány futózápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet ma több felé kísérik, élénk, északnyugaton erős, holnap viharos lökések. Észak általában 6 és 13, napközben 23-29 fok valószínű.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés belterületén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. A 311-es főúton Farmos és Tápió szele között felmarták az aszfaltot, a 13-as kilométernél csak a félútpálya járható. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autót csomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszűkületre is jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskemét közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáverhúzással két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez még ebben a szűk 60 percben, és a következő egy óra hosszában nagyon remélem, hogy velem tartanak. Azonnal folytatjuk már is slágerekkel. Most például Wolf Kati énekel, ez itt a Vár a Holnap. Hallgassanak ránk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a Ceglédia kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz, a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
3: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon, vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
6: KGM. Made in Korea.
0: Reklámot hallottak.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várják régi és új tagjaikat a Könyvklubban egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Május 5-én kedden 16 óra 30 perckor kezdődik a program. A téma Heltai Jenő művei. A helyszín a központi könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a foglalkozás. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny, este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Adassék nekik gyönyörűség címmel verses összeállítás lesz anyák napja alkalmából a CVK irodalombarátok körének előadásában. Május 8-án, pénteken 17 órakor kezdődik a program, mindez a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz. Ez a rendezvény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény természetesen nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik, Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik, a téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják, közreműködik Obrász Nagy Ágnes, még pedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár, ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a lapszemlével itt a 92.5-ön a Ceglid Rádióban. Hangos a hazai internet, hogy a közös fotók hiánya miatt talán válságba került Curtis házassága. A rosszindulatú találgatások és a folyamatos pletykákat azonban most végleg megelégelte Barnai Judit, aki kíméletlen őszinteséggel tette helyre a károgókat. A hazai sztárvilágban új törvények uralkodnak. Ha nem posztolsz, nem is létezel, a pedig nem ölelgeted a párodat egy fotó legalább hetente, az internet önjelölt párterapeutái már írják is a válókeresetet. Curtis és Barnai Judit, Judy, most pontosan ebbe a virtuális darálóba került bele. Széki Attila kedvese azonban most úgy döntött, nem hagyja szó nélkül az alaptalan vádaskodásokat, és kendőzetlen őszinteséggel beszélt a Borsnak arról, mi történik a színfalak mögött, hogy telnek valójában a mindennapjaik. A válogatott kosárlabdázó nem finomkodott, amikor a kapcsolatuk alapjairól és a netes elvárások abszurditásáról kérdeztük, írja a portál. Tisztázta, hogy náluk nem a lájkok száma határozza meg a boldogságot. A szeretet egymás iránt és a tisztelet az, ami átsegít mindenen. Iszonyatosan kiegyensúlyozott párkapcsolatban élünk. Számomra azért volt furcsa, amikor kitették körülbelül 2 hete, hogy problémák lehetnek a kapcsolatunkban, csak azért, mert 1 hónappal ezelőtt a nagy duett után tettük ki utoljára közös képet. Együtt élünk, házaspár vagyunk, nem rakosgatjuk ki napi szinten, hogy együtt vagyunk, ha csinálunk valamit. Sohasem vittük túlzásba ezt a részét szerintem, és ezután sem fogjuk, szögezte le Judy. A pletykák alapját gyakran az adja, hogy a rajongók nem számolnak a hírességek sűrű naptárával. Még a követők a képeket várják, a páros egyik tagja a sportpályán, mondjuk például Cegléden, a másik a színpadon teljesít, ami kevés teret hagy a folyamatos tartalomgyártásnak. Erre a szezonalitásra Barnai Judy is rámutatott, hangsúlyozva a civil életük fontosságát Curtisszel. Nyáron, amikor szép helyekre járunk, akkor sűrűben posztolunk, de utána, amikor mindkettőnknek szezonja van, nyilván kevesebb a lehetőségünk rá, éljük a kis civil életünket. Nincs arra igényünk, hogy folyamatosan bizonygassuk, hogy jól vagyunk, tette hozzá, majd kitért arra is, mennyire torz kép él a köztudatban a tökéletes kapcsolatokról. Jöttek erre a pletykák, hogy biztosan bajban vagyunk, mivel régen tettünk ki közös képet, valójában házasok vagyunk, minden remek köztünk, nem fogunk fél óránként képeket megosztani, sokan a külsőségekre mennek, kirakják, hogy minden szuper, minden jó, de nem ettől működik egy kapcsolat. Mennyire gáz már, hogy azért rakjunk ki közös képet, hogy eloszlassuk az alaptalan pletykákat, elképesztő a világ, fakad ki Judy. A legmeglepőbb fordulat azonban az a fajta kollektív fikció, amit a Reddit fórumozói képesek gyártani Judy szerint, a kreativitás ezen szintje már ijesztő, hiszen a légből kapott sztoriknél olyan meggyőzőek, hogy még az érintettek is elbizonytalanodnak egy pillanatra. Szerintem teljesen minden mit rakunk ki, mindenkibe bele tudnak kötni. A barátnő mesélte, hogy kiraktak róla egy olyan sztorit, hogy majdnem ő is elhitte, zárta gondolatait nevetve, úgy tűnik tehát, a szerelmi válság csak a fejekben létezett, a páros pedig továbbra is köszöni szépen, jól van, közös képek nélkül is. A borsonline.hu tehát Judyval és Curtisszel is foglalkozik.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.
2: Itt vagy, my love, bár hosszú éve,

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is lapszemlézünk itt a 92-t, a blik.hu oldalról ajánlok most olvasni valót. Évek óta Florida, sőt, talán az Egyesült Államok egyik legnevesebb sportakadémiájának városában él Wade Fritko és családja. Nem volt véletlen a választás. A riporter felesége a több mint százszoros válogatott kosárlabdázó Zsolnai Gyöngyi edzőként dolgozik az említett akadémián, míg legkisebb gyermekük Bendegúz az egyik legsikeresebb diákjuk. Fritko tisztában van azzal, kivételes helyzetben vannak, hogy ilyen lehetőségeket tudnak biztosítani a gyermekeiknek. Éppen ezért döntött úgy a család, hogy mást is próbálnak segíteni. Néhány héttel ezelőtt írtam nektek először a családi akciónkról, a Wheat Zsolnai család kezdeményezéséről, amely akkor született meg, amikor a legkisebb gyermekünket, Bendegúzt, a floridai kosárlabdaliga legjobb játékosának választották. Egyszerre volt nehéz és könnyű a felismerés, miszerint a fiaink, Benjamin, Barnabás és Bendegúz, csúnya szóval élve, igazi piacképes fiatal emberek lettek. Világot láttak, rengeteg kultúrát megismertek, anyanyelvi szinten beszélnek angolul, sok lehetőséget kaptak az élettől, miközben örökre megmaradnak, megmaradunk magyarnak, fogalmazott a Facebook oldalán Wade Fritko, aki lehessen más is Bendegúz névre keresztelte az akciót, melynek keretében egy magyar testvérpár életre szóló lehetőséget kap az Amerikában élő sztár családtól. Milú és Amira egy Zala megyei testvérpár. Nem részletezem, de nagyon nehéz körülmények közül küzdötték föl magukat. A közelmúltban veszítették el az édesanyjukat, az édesapjuk pedig heroikus küzdelemmel álmot és célt adott az életüknek, mutatta be Fritko a két fiatalt, akiket a riporter és felesége befizettek Florida egyik legmenőbb tehetséggondozó és utánpótlás képző táborába. Szeretnénk, ha ti is megkapnátok azt a lehetőséget, amit a kisfiunk megkapott. Tudom, hogy izgalmas lesz az utazás, már csak azért is, mert külföldön még nem jártatok, repülőgépen még nem ültetek, és most a legelső út mindjárt a nagy amerikai Egyesült Államokba hoz titeket. Ám Gyöngyivel és Bendivel, valamint a többi gyermekünkkel együtt mi mindvégig azon leszünk, hogy a lehető legjobban érezzétek magatokat, hogy az álmaitok új célok felé vezessenek benneteket. Amin át például afelé, hogy lovasterapeutaként rászoruló beteg gyerekeken segítsen, írta a Fritko, aki az éppen zajló tavaszi előadás sorozata bevételeinek részéből fedezi a testvérek kalandját. Velük is foglalkozik tehát a blik.hu oldal.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Több zöld, kevesebb gond. A Diego áprilisi ajánlata. Sevilla műfű, most csak 2999 forint per négyzetméter áron. Készülj a tavaszra, válogass kültéri termékeink közül, és frissítsd fel kertedet, teraszodat vagy erkélyedet. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
3: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
7: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
8: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte azonban elmondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap kedden nyugat felől már vastagabb fátyol felhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, melyek szűrjeték a napsütést, keleten estig ugyanakkor derült marad az ég, esni ezen a napon sem fog. Élénk az ország északnyugati harmadán erős, helyenként viharos lökések kísérhetik a déli délnyugati szelet. Kora reggel ismét tág határok, 3 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, majd délután a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk. Szerdán a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, melyből eleinte csak helyenként, délután több helyen záporok, zivatarok kialakulhatnak. Élénk erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 8-15, délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön többször lesz felettünk erősen felhős az ég, hosszabb napos időszakok főként délután várhatók. Eleinte keleten számíthatunk esőre, záporra, majd délután este záporok, zivatarok alakulhatnak ki akár több helyen is az ország területén. Továbbra is élénk erős zivatarok környezetében viharos lehet a délnyugati szél. Az enyhe 11-17 fokos kora reggelt követően délutánra 21-27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Hamarosan Teddy Swims énekli a Lose Control című közös ismerősét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, Semcut minősítéssel.
6: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
6: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
9: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi rádióban.
10: Megállt a budapesti lakások drágulása. Júniustól ismét naponta közlekedteti Budapest Dubaj járatát az Emirates. Holnap felhősebb időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Megállt a budapesti lakások drágulása. Az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az otthonstart programban meghatározott árkorláthoz. Az ennél drágább ingatlanok iránt visszaesett a kereslet. Az érdeklődések száma Budapesten több mint harmadával csökkent a tavalyi évhez képest. Bár a kínálat jelentősen bővült, a zenga.hu elemzés szerint a piaci lassulás miatt az eladók többsége egyelőre kivár. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A lendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást. Így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Hozzátette, a szakmai egyeztetések célja olyan kulcsfontosságú beruházások biztosítása, mint a vasút és villamos fejlesztések, köztük a már leállított Debrecen-Nyíregyháza közötti vasútvonal korszerűsítése. Az Emirates júniustól ismét naponta közlekedik Budapest és Dubaj között. A légitársaság az elmúlt hetekben fokozatosan újraindította járatait a többi között az amerikai kontinensen, Európában, Afrikában, Nyugat-Ázsiában, a Közel-Keleten és az öbölmenti térségben. Az Emirates jelenleg 72 ország 137 úti céljára közlekedik hetente, több mint 1300 járattal. A légitársaság több kedvezményt is bevezetett. Egyebek közt a rugalmas átfoglalási szabályoknak köszönhetően az április 2-a után jegyet foglaló utasok egy alkalommal ingyenesen módosíthatják utazásuk időpontját minden utasosztályon. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség mától egy héten át az utakon, a többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, valamint a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Szabadtéri nyílt napot rendez a Zeneakadémia jövő szombaton az intézmény épülete előtt. A Liszt Piknik elnevezésű rendezvényen gyermekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei szerepelnek. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be.
2: Az időjárásról.
10: Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, este felé a Dunántúlon néhány futó zápor is előfordulhat. A szél az ország északnyugati harmadában megerősödik. Éjszaka 6-13, napközben 23 és 29 fok várható.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés belterületén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. A 311-es főúton Farmos és Tápió szele között felmarták az aszfaltot, a 13-as kilométernél csak a félútpálya járható. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autót csomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszűkületre is jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskemét közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáverhúzással két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben. Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, Szatyi este 8-ig vezeti a műsort, utána pedig jön Vörös Nádi, most meg Tóth Abigail énekel. Sugar Daddy, ez a következő pár perc címe. Tartsanak velem, még egyszer jó rádiózást kívánok!
1: FM 92 Szeglédre.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt Könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon. Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11.
0: Reklámot hallottak.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várják régi és új tagjaikat a Könyvklubban egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Május 5-én kedden 16 óra 30 perckor kezdődik a program. A téma Heltai Jenő művei. A helyszín a központi könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a foglalkozás. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer, május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny, este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Adassék nekik gyönyörűség címmel verses összeállítás lesz anyák napja alkalmából a CVK irodalom barátok körének előadásában. Május 8-án, pénteken 17 órakor kezdődik a program. Mindez a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz. Ez a rendezvény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény természetesen nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik, Sellők vagy Szirének című 6 részes művészet történeti előadás sorozat. Az 5. rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár, ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
1: Ceglédi Rádió. Ceglédi Rádió. 92.5. Let's get it started in here.

0: termékek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a blik.hu oldal a kedves hallgatók alapszemlét. Nincs olyan retro rajongó kis hazámban, aki ne ismerni a Szerelem Doktor vagy a Napolaj című UFO slágert. A fülbe mászó dalomú nótákat készítő együttes hosszú hallgatás után jelentkezik újra számokkal. 25 évvel a legutóbb megjelent albumuk után adtak közre újra zenei anyagot. A 30 évvel ezelőtt Varga Zsolt által alapított együttes évekre eltűnt a zenei palettáról, ami köszönhető részben annak is, hogy Vargát 2012-ben letartóztatták, majd egy 9 évig tartó nyomozási és tárgyalási folyamat végén 2 évre ítélték csalás és kerítés miatt. Bár az UFO egy ideje újra koncertezik UFO Update néven, új lemezzel 4. évszázada nem ajándékozták meg a rajongókat. Ám ennek most vége, hiszen 25 évvel a legutóbbi lemez után Tánc és Mélyvíz címmel megjelent egy 4 dalos album, melyen egy meglepő választás is szerepel. Zsolt és az együttes énekesnője Varga Szidónia ugyanis a nagy Ho-ho-ho horgász főcímdalát is feldolgozták, új köntösbe öltöztetve azt. A 4 új dalhoz klip is készült, melyhez látható a nagy segítséget kértek a mesterséges intelligenciától is, klipet meg lehet nézni a blik.hu oldalon is, melynek köszönhetően az alapító akár egy igazi királyként is megjelenhet a videóban. Részletek ezügyben a portálon. És még mindig maradunk itt. A Blik információi szerint új otthon épül a Kísértett ház helyén, azon a 17. kerületi telken, ahol a saját fia verte agyon a közkedvelt időszínészt Szilágyi István még 2020-ban. Az ország Lópici Gáspárjaként ismert művész egykori otthonának helyi napjainkban már rendezett az udvar, a stabil kerítésnek köszönhetően pedig nem teheti be a lábát idegen. A környékbeli lakók örülnek, hogy úgy tűnik, megoldódik az évek óta húzódó ügy. Kellemes idő és teljes nyugalom fogadja az arra járót a főváros 17. kerületének egyik csendes utcájában. A csendet csak a közeli templom harangjának zúgása töri meg rövid időre. A Hősök tere szomszédságában található ház Szilágyi István egykori romos otthona ugyan még eléggé elhanyagolt állapotban van, az udvarral azonban már láthatóan foglalkoztak, és egy nagy konténer is bizonyítja, hogy hamarosan új fejezet kezdődhet a hajdani horrorházban. A kerítés, a riasztó berendezés és a kamera pedig azt is megakadályozza, hogy illetéktelenek hatoljanak be a területre. Mint ismert, 2020 májusában a színész legendát saját gyermeke Péter ölte meg, édesanyja Humenyánszky Jolán szeme láttára egy kalapáccsal verte agyon a családfőt. Az egész országot megrázó gyilkosság helyszínül szolgáló 17. kerületi családi ház még a gyilkosság évében üressé vált, miután az önkormányzat lakhatatlanná nyilvánította az épületet. A színész özvegyének el kellett hagynia az otthonát. Humenyánszky Jolán nem sokkal később 2021. februárjában elhunyt, így az ingatlan, melyet hamar ellettek a rágcsálók, a bogarak és időnként a hajléktalanok is, Péterre maradt volna, aki akkor már az életfogytig tartó börtönbüntetését töltötte. Mint kiderült, a házon több 10 millió forintos bankhitel volt, amit a férfi nem tudott volna kifizetni, így az épületet végül elárverezték, és 36 millió forintért került az új tulajdonosához. A felújítás ugyan megkezdődött, de sokáig nem történt semmi, ám a lap információ és az interneten szabadon elérhető földhivatali dokumentumok szerint 2026. februárjában ismét új tulajdonosa lett a háznak, és minden esély megvan arra, hogy rendeződjön a horrorház helyzete. A blik.hu oldal ezzel is foglalkozik.
0: FM 92.5 Tegléden, ez a sláger.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a blik.hu oldallal a mai lapszemlét. Gesztesi Panka már nem kap zseppénzt Liptai Klaudiáéktól a saját lábára áll 19 évesen. A műsorvezető mindig is hitt abban, hogy a gyerekeinek meg kell tanulniuk felelősséget vállalni, önállóságra neveli őket. Habár a fiatal modell azt tervezi, hogy kirepül a családi fészekből, az anya-lánya kapcsolatuk olyan erős, hogy Klaudia biztos benne, bármerre is sodorja az élet Pankát, mindig ott lesznek egymásnak. Liptai Klaudia mindig is szókimondó és határozott nőként volt ismert, és ez az anyaságában is megmutatkozik. A népszerű műsorvezető nem csak a reflektorfényben, hanem otthon, a gyereknevelésben is következetes elveket vall. Klaudia szerint a legnagyobb útravaló, amit a gyerekeinek adhat, az az önállóság. Ha normális értékrendet mutatsz a gyerekeidnek, ha látják, hogyan élsz, az beléjük ivódik. Abban is következetes vagyok, hogy nálunk tanulni kell, létre kell hozni valami produktumot, nem lehet csak úgy ellébecolni. Azt a nevelést kapják, hogy keressenek pénzt maguknak is, osszák be a zseppénzüket, és ne érezzék azt, hogy a fán is terem. Vázolta fel a véleményét egy korábbi megszólalásában az anyuka. Úgy tűnik, ez a filozófia meghozta a gyümölcsét. Lánya, Gesztesi Panka már 19 évesen anyagilag független, és céltudatosan építi a saját jövőjét. Panka nem csak híres szülei, Liptai Klaudia és néhai Gesztesi Károly nyomdokain halad, hanem saját útját tapossa ki. Édesapja remek üzleti érzéke, és édesanyja céltudatossága erős mintát adott neki. A műsorvezető a saját fiatalkorából ismerít példát. Már 19 évesen elköltözött otthonról, és egy barátnőjével közösen bérelt lakást. A diploma megszerzése előtt még számítógépes tenyérjóslással is foglalkozott, majd Árpa Attila hívt el az első castingjára, amely végül a televíziós karrierje kezdetét jelentette. Együtt jártunk főiskolára, ő producernek, én színésznek tanultam. A casting után jelezték, hogy ez most nem sikerült. Aztán később mégis felhívtak. Bekerültem a Cheese-be, Koltai Róberttel, Beleznai Andrével és Magyar Attilával. Akkor egészen más volt a televíziózás, emlékezett vissza, tehát Liptai Klaudia. Ez a céltudatosság és energia Pankára is átragadt. A fiatal lány modellként és reklámokban is kipróbálta magát, miközben az egyetemen nemzetközi gazdálkodást és ekonómiát tanul. Első éves hallgató vagyok, és szeretem használni az eszemet. Kettősség van bennem, egyfelől művészlélek vagyok, másfelől viszont nagyon is racionális. A matematikát kifejezetten kedvelem, mesélte Panka a Meglepetés magazinnak, aki a közösségi médiában is aktív és saját tartalmakat készít. Bár sokáig távol tartotta magát a showbiznisztől, a nagy duett színpadán ragyogott, és bebizonyította, hogy a tehetség és a színpadi jelenlét nála családi örökség. Édesanyját is meglepte, milyen erő és képesség rejlik benne. Nem voltam mindig ott Pankának, amikor kellett volna. Az elmúlt 9 hét azonban olyan közösséget teremtett közöttünk, amit már soha semmi nem tud elszakítani. Ezt én nagyon köszönöm, vallotta be Liptai Klaudia, aki azt is elárulta, hogy lánya már nem kap zseppénz saját bevételeiből él. Szülőként lehetőségem van arra, hogy utat mutassak, de valójában egy csomó döntést nekik kell meghozniuk. Én egy dolgot adhatok, és ebben nagyon hiszek, önállóságot, emelte ki a tévés, velük is foglalkozik a blik.hu portál.
0: Következzen egy friss

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Gyereknap a Hobbi áruházban! Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobbi Áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc Bohóc és a Rölövé Tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 000 forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a Külső Jászberényi út 1 szám alatt. Gyerek nap a Hobbi áruházban. Várunk az egész családdal.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Prémium üzemanyag alapáron. Európetrol. Cegléd, Külső-Kátai út, Ipari Park.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.

0: hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte azonban elmondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap kedden nyugat felől már vastagabb fátyol felhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, melyek szűrjeték a napsütést, keleten estig ugyanakkor derült marad az ég, esni ezen a napon sem fog. Élénk az ország északnyugati harmadán erős, helyenként viharos lökések kísérhetik a déli délnyugati szelet. Kora reggel ismét tág határok, 3 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, majd délután a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk. Szerdán a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, melyből eleinte csak helyenként, délután több helyen záporok, zivatarok kialakulhatnak. Élénk erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 8-15, délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön többször lesz felettünk erősen felhős az ég, hosszabb napos időszakok főként délután várhatók. Eleinte keleten számíthatunk esőre, záporra, majd délután este záporok, zivatarok alakulhatnak ki akár több helyen is az ország területén. Továbbra is élénk erős zivatarok környezetében viharos lehet a délnyugati szél. Az enyhe 11-17 fokos kora reggelt követően délutánra 21-27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
2: Mondd el, miért? Miért van, hogy fáj? Miért van, hogy bárhová megyek, az éleple alatt újra és újra rám találsz? Miért is félsz? Hisz feletted már. És esténként várod,

hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről, reggel 6-tól idáig kisebb nagyobb megszakításokkal a műsorvezető, Süveges András volt, Szatmári Gábor lesz, ővé a terep este 8-ig, utána pedig jön majd Vörös Nádi, én meg legközelebb holnap, reggel 6-kor újra, kegyetlenül felébresztek majd mindenkit, remélem akkor is rám hallgatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cejléd Rádióval. Holnap reggel, Tali, vis

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Hogy egy finom, jó húst párolj. Jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Négyféle leves, ötféle főétel és kétféle desszert közül választhat. 9 és 13 óra között ki is szállítjuk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Új korszakot ígért Magyar Péter a tudomány képviselőinek. Nincs szükség utazási korlátozásra a hantavírus miatt. Holnap felhősebb időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthonmaradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. A leendő miniszterelnök megköszönte a főpolgármester kompromisszum készségét a közös ünneplés ügyében. Karácsony Gergely a Tisza párttal egyeztetve szombaton 13 órára tette át a főváros rendszerzáró rendezvényét. Magyar Péter egyúttal emlékeztetett arra, hogy május 9-én reggel 10 órától népünnepélyre várják az érdeklődőket a Kossuth térre, az országgyűlés alakuló ülés alkalmából. Délután 4 órától további programokkal várják a látogatókat. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást, így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Hozzátette, a szakmai egyeztetések célja olyan kulcsfontosságú beruházások biztosítása, mint a vasút és villamos fejlesztések, köztük a már leállított Debrecen-Nyíregyháza közötti vasútvonal korszerűsítése. Az Emirates júniustól ismét naponta közlekedik Budapest és Dubaj között. A légitársaság az elmúlt hetekben fokozatosan újraindította járatait, a többi között az amerikai kontinensen, Európában, Afrikában, Nyugat-Ázsiában, a Közel-Keleten és az öböllenti térségben. Kicsi az esélye a hantavírus széleskörű terjedésének, ezért nincs szükség utazási korlátozásokra, közölte az Egészségügyi Világszervezet európai regionális igazgatója. A szakember azután nyilatkozott erről, hogy egy Atlanti-óceánon közlekedő kiránduló hajón 3-an meghaltak, 3-an pedig megbetegedtek a ritka, rákcsálók által terjesztett fertőzésben. A szervezet hangsúlyozta, hogy az emberről emberre történő átvitel kockázata rendkívül alacsony. A jelenleg a Zöldfoki Köztársaságban veszegelő óceánjárón pedig már tartanak a járványügyi vizsgálatok.
1: Az időjárásról.
6: Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, este felé a Dunántúlon néhány futó zápor is előfordulhat. A szél az ország északnyugati harmadában megerősödik. Éjszaka 6-13 nap közben 23 és 29 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 92.5 Rádió.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Igen, igen, ez itt már a hétfő esti beszélgetős műsor. A mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Ma is két beszélgetéssel készültem, és persze sok-sok remek muzsikával. Először egy kicsit visszatekintünk az elmúlt ünnepi hétvégére, méghozzá az egyik fő szervező Détári Lukács Ági segítségével, a Kossuth Művelődési Központ vezetőjével beszélgetünk tehát arról, hogy mi minden történt a múlt hét végén itt Cegléden. És történt más is, ha nem is Cegléden, hanem például Kiskunfélegyházán, ahol kvalifikációs versenyt rendeztek az akrobaták számára. A Ceglédi Református Iskola tornaköre szokás szerint sikeresen vett részt egy ilyen nagy rendezvényen. Nagyon sok szép fénylő érmet hoztak haza a versenyzők. Itt lesz velünk majd a vezetőedző Váradi László, itt lesz vele társa Halmi Kata, és ha minden igaz, egy vagy két versenyzőt fognak majd tudni hozni ide hozzánk, és velük is beszélgethetünk tehát erről a nagyszerű eredményről, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Közben szólnak majd a muzsikák is, Alex Warrennel kezdtünk, és az Ordinary című zenével. Most jön a Well Hello és a Halott Pénz, Emlékszem Sopronban című dala 2015-ből, és utána a mai első beszélgetésünk, amelyben visszatekintünk egy kicsit az elmúlt hétvégére, tehát Détári Lukács Ágival. Érdemes lesz velünk tartani a következő két órában is, itt a 92.5-ön. Remélem, így teszik.

0: a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Ez volt tehát a Well Hello és a Halott Pénz közös dala, ami Sopronról szól, de mi most elsősorban Ceglédről fogunk beszélgetni, milyen programok zajlottak és milyen sikerrel, ezt értékeltetjük majd most az egyik főszervezővel, Détár Lukács Ágival, úgyhogy a vele készült beszélgetéssel folytatjuk a hétfő esti beszélgetős műsort itt a 92.5-ön.
0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
2: Nos, kedves hallgatók, a következő percekben egy picit vissza is tekintünk, meg természetesen egy kicsit előre is. Már ahogy szoktuk ezt általában Détár Lukács Ágival, hogyha ő a vendégünk, most sajnos csak így telefonon tudjuk őt elérni, de ettől függetlenül sok értékes információval

0: héten az elmúlt eseményekből és az előttünk álló rendezvényekről. Úgyhogy azt vonjuk le azt a konzekvenciát, hogy a rendelkezésünkre álló erőforrásokból gyakorlatilag kihoztuk, amit tudtunk, a maximumot. Ugye a év elején már beszéltünk róla, hogy itt az elvonások és a költségvetés csökkentés miatt a kulturális terület kapta a legnagyobb ütést, a legnagyobb elvonást, és ugye közben meg a fenntartó elvárásai szinte ugyanazt az évet szeretnék, amit tavaly látott, abból a pénzből, amit a Laska Fesztiválra forgattunk. Például. Tehát, hogy így még egyszer elmondom, hogy a Laska Fesztivál kiadásából szeretné az egész évet látni. Most aztán itt kell okosan súlypontozni, megosztani a forrásokat, és ugye hát a városi majálisnál gondoltuk ugye azt, hogy akkor a helyi erőkből állítjuk össze a napprogramját, ahogyan azt az adventi hétvégéknél is tapasztalják a kilátogatók. Ugye szerencsés város vagyunk, mert nagyon sok művész ember lakik itt.
1: Hál' Istennek, igen.
0: És össze tudunk állítani nem egy napot, akár többet is, és most ugye idén újra hoztuk az Utcazene Fesztivált, ugye egy évet pihent, és újra megszerveztük az ifjúsági önkormányzattal. Olyan szerencsés csillagállás volt, hogy ugye az ifjúság kapott ennek a rendezvény megvalósításához forrást, ugye
1: bizony.
0: Az ifjúság fővárosa a pályázatból, és hát ugye mi meg hozzátettük a személyi erőt, a technikai eszközeinket, autót, egyebeket, ugye ezt így szervező partnerként, ha mondhatom. És ugye a pályázatból pedig a gyerekekre és a fellépőkre költhették ezt a támogatást a gyerekek. Aha. Úgyhogy így az Utcazene Fesztivállal gyakorlatilag nem hiszem, hogy érzékelték a lakosság azt, hogy itt valami kisebb vagy kevesebb történt május 1-én.
1: Ez így igaz.
0: Ahogy én is láttam, egy körülbelül 2 óra hosszában voltak a helyszíneken folyamatosan, kint a rendezvényen, a színpad előtt is, tehát az gyakorlatilag folyamatos érdeklődés volt még éjszakában nyúlóan is, sőt szerintem a koktélnak most volt a legnagyobb helyi közönsége, még a videókból láttam, hogy még vonatozás és egyéb komoly örvendés volt a közönség részéről. Hát ilyen adatokat szeretek mondani, és azokat össze is gyűjtöttünk, hogy 44 árus kínálta a portékáit a rendezvényen, 6 darab vidámparki elem volt, ugye majális nincs meg körhinta nélkül, például 10 kiállított elektromos autót lehetett megtekinteni. Ugye Mazda Zakar idén csatlakozott a rendezvényhez, és egy ilyen marketing céllal kötöttünk egy szerződést, és ugye kihozta az új autóit, ezt lehetett megcsodálni. 16 fellépő csoport volt, illetve zenekarok, összesen 290 fellépő volt. 13 utcazene helyszín volt végül, ugye 13 formációval, és összesen egy 3500 szavazatot adtak le 4 órától fél 8-ig a ceglédi lakosok, és ugye megszületett a zsűri eredménye.
1: Nos.
0: Ő Kamillát hozták ki.
1: Aha.
0: Zsűri díjazottként, ő a Fodor Fagyizó előtt zenélt, ő egy szálgitárral.
1: Igen, bizony.
0: Énekelt saját szerzeményeket, ő egy stúdiófelvételt nyert, és a közönség szavazat, ugye amire ez a 3500 szavazó cetli ment, ő pedig a Bob and the Bass formációt hozta ki nyertesként, ők pedig a mozi előtt zenéltek, egy ilyen nagyon látványos,
1: nagyon különleges
0: csapat volt, ők pedig Laska Fesztivál fellépési lehetőséget kaptak.
1: Nagyon jó.
0: Június 13-14-én a kis színpadon természetesen, úgyhogy újra lehet őket majd hallani.
1: Nagyon
0: és hát kihirdettük az eredménnyel együtt a Laska Fesztivál dátumát is, mert ugye idén azért volt ezen aggodalmaskodás, meg szerintem a mai napig nem voltak biztosak benne, hogy lesz, nem lesz, akkor mi történik a Laskával. Kihirdettük a fellépőket, és hát gyakorlatilag a muníciónkat a Laska Fesztiválra és a Kossuth-toborzóra összpontosítjuk.
1: Persze.
0: Már ugye az anyagi munícióinkat és minden erőforrásunkat, és ugye most pénteki nap kimarad a Laska Fesztiválból, ugye a fenntartó ezt úgy kérte, hogy a sportok éjszakájának hagyjuk meg ezt a péntek délután, tehát lehet menni sportolni, és szombat-vasárnap pedig a Laska Fesztivál lesz kint a Budai úti tónál. Szombaton este a legnagyobb fellépő ugye Horváth Tamás lesz.
1: Aha.
0: De hát lesznek DJ-k is, és lesznek fiatal feltörekvő rapperek, Éberkóma, Filó, de a DJ közül lesz Jauri is, például, akit a fiatalok nagyon szeretnek. Vasárnap este pedig

0: Míg Bája Alexia színpad, és előtte pedig Bongor fog fellépni. Őket is nagyon szeretik a fiatalok, tehát most nagyon a fiatalokra fókuszálunk a Laska Fesztivál headline-jával, és őket céloztuk meg. A kis színpadon természetesen az idősebb korosztály is fog maga ízlésének megfelelő programot találni. A népzenétől a jazzzen át, a fúvózenéig, az amatőrzenéig mindenfélét lehet helyi fellépőket, de nótát is tett ott vegyesen, és az idei díszvendégünk pedig Albert Irsa lesz.
1: No, hát ez remek, és hogyha már a fiatalokat emlegetted, a főzésben is részt vesznek majd a fiatalok, vajon?
0: Azt meglátjuk, hogy a pénteki délelőtti napot, miután nincs pénteki napja a Laska Fesztiválnak, azt hogyan fogjuk kivitelezni? Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy ez történik, amikor egy működő rendszerbe kívülről belenyúlunk és bele magyarázunk. Amikor van egy működő rendszer, hát ezt majd megpróbáljuk megvalósítani, mert ugye a harmadik éve volna ennek az ifjúsági főzőversenynek, és ugye most lehet ugye hagyománynak nevezni a harmadik évben, azon leszünk, hogy azért ezt meg tudjuk valósítani. De közben előtte azért még június 13-a előtt lesz egy nyitott pince, ezen a borászok aggodalmaskodtak, hogy mi lesz a nyitott pincéjükkel. Ugye nehéz dolog, amikor lecsökkentik a költségvetésedet, mondjuk azok is, akik részt vesznek ebben a rendezvénybe, és aztán számon kérnek, hogy miért nincs pénz rá. Na most legyél okos, domonkos. És ugye próbálunk mindenkinek megfelelni, vagy hát egyáltalán a programokat megvalósítani. Úgyhogy jelenten nyitott pince nap is lesz, május 24-én vasárnap, mert ennek az eseményét megtörtént az egyeztetés a borászokkal, és ez a napokban jó. Kikerül a plakát, ugye melyik az a két bor, amit a kóstoló jegyén lehet majd fogyasztani. Lesz kisbusszal, tavaly azzal működtünk, teljesen működőképes volt, úgyhogy lesz kisbuszjárat is majd.
1: Ez
0: a pincékhez. Aztán időrendben a következő a gyereknap, a pöttyös gyereknap lesz ugye a május 31-én. Ugye azt mondtam, amikor itt az egész költségvetés fölborítás történt, hogy el a kezekkel a gyerekektől. Tehát a gyereknapot azt mindenképpen úgy valósítjuk meg, ahogyan eddig megszokták, megszerették, és minél gazdagabb programmal. Úgyhogy azt Vörösmarty téren abban a formában, ahogyan megismerték, megszerették, azt érintetlenül meg fogjuk valósítani. Ehhez ugye van az ifjúsági főváros projektnek egy terve, egy ifjúság sziget terve, hát majd meglátjuk, hol vannak a tervezésben. Egyelőre nincs információ, hogy akkor ezt oda megvalósítják sem. Terveket láttunk, de végső választ még nem kaptunk. Úgyhogy elvileg lesz a középiskolás korosztálynak is egy sziget csücsök, természetesen a Sportsziget is lesz, és tavaly debütált egy mászófal, ami nagyon nagy sikert aratott, az is ott lesz velünk, meg hát a temérdek, különböző gépjárművek, munkagépek, én nagyon bízom benne, hogy összejön, és tudunk egy mini helikoptert hozni, és az is tudja most már gazdagítani a gépek sorát, mert az egy nagyon klassz dolog lenne, úgyhogy azt teljes szívvel és teljes fókusszal szervezzük. Természetesen lesz ugye a pedagógus nap Trianon, és hát ugye mi már márciustól ugye hirdetjük a nyári táborokat, úgyhogy van munka, nyári táborok, kertmozi, kerti koncertek, tehát hogy ezek előtt állunk, és hát várjuk, hogy majd meg tudjuk valósítani őket, illetve várjuk hozzá a pályázati eredményeinket is, mert azért
1: nem mindegy.
0: Egyikre másikra pályázatot is adtunk be, de ahogy ugye követjük a média híreket, azért itt most az NK körül van egy kis szaladozás.
1: Hát, majd meglátjuk. Az biztos, hogyha az előző hétvégére visszatekintünk, gyakorlatilag szerintem, mint városlakó, én ahogy végig sétáltam itt a feleségemmel a városban, nem nagyon éreztem semmiféle hiányt, tehát azt
0: nagyon
1: láttam,
0: jó.
1: Hogy színvonalas, nagyon jó rendezvények követték egymást, és jó volt ott lenni, és rengeteg ember között ott lenni, nagyon sokan mozogtak a városban, és ez biztató jel azért mindenképpen, ugye?
0: Abszolút így van, igen, meg hogy jönnek újak, csatlakoztak településfejlesztési programmal, például Szebeni Dávidék is egy ilyen közösségi programot hoztak a program mellé, tehát hogy abszolút a helyi erőforrásokból is. Ahogyan az Adventnél is mindig elmondom, hogy a helyi erőforrásokból is tudunk programot kiállítani, van hagyományőrző része, modern tánc, ugye most Bende Tiborral volt Nóta, ugye a Magyar Nóta Egyesület ott van a művelődési központban, tehát abból is tudunk, és még tudnánk, mert több-több szervezetünk van, tehát hogy visszafordíthatjuk ezt a klasszikus majális hangulatához, találnánk egy jó kis helyszínt, akkor még akár erdő közelébe is, tehát hogy tudunk úgy a nehézségekből is erőt kovácsolni, úgy tűnik így az első szabadtéri rendezvény konklúzióját levonva.
1: De ez is nagyon jó helyszín volt szerintem, úgyhogy mindenki szerette, aki ott volt.
0: Hát, mi szeretjük ugye az összes tényképpen ott a művelődési központ háttérben.
1: Már csak
0: ez
1: azért is, igen.
0: Reklám is, így van.
1: Igen.
0: Úgyhogy szeretjük, Turinform irodánk is jó statisztikát hozott, ugye hoztunk az egy jó mennyiséget Kossuth sörből, aminek itt a kedves kolléganő kereskedő tevékenységének köszönhetően a felét már el is adtuk itt a majálison, úgyhogy újabb készletet kell majd beszereznünk. A Laska Fesztiválig mindenképpen, hogy legyen friss Kossuth sör, és hát ott fog debütálni majd az új reporunk is. Ifjúság főváros tiszteletére lesz egy új pohár, és ugye azt majd a Laskán fogjuk bemutatni.
1: De jó. De
0: hát úgyhogy gyakorlatilag most mindent idegszállunkkal a gyereknapra és a Laska Fesztiválra.
1: Ezek
0: készülünk.
1: A legfontosabbak most, és hát na, fogunk erről beszélni persze, amikor majd odaérünk, úgy aktuálisan. Nyilvánvalóan majd jó kis beharangozó beszélgetés, akkor remélem, hogy már itt ülhetsz a stúdióban velünk, és itt azért mégis másabb, mint így telefonon, de így is nagyon sok értékes információt kaptunk Détár Lukács Ágitól, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és gratulálok az elmúlt hétvégéhez, és szorítunk azért, hogy a következő rendezvények is minimum ennyire sikeresek legyenek majd ebben az esztendőben.
0: Köszönöm, és köszönöm a kollégáimnak, akik a hétvégén helyt álltak a rendezvényen.
1: Ági, köszönjük nektek, szervusztok!

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Még egy dalocska fér ide a hétfő esti beszélgetős műsor első órájának végéhez. Dr. Béres is feldolgozta a régi nagy slágert, az Éjjel ott várok rád című dalt. Ez egy 2026-os friss feldolgozás lesz. Ezzel zárjuk tehát ezt az órát. A következő órában pedig már, mint említettem, sport lesz a témánk. Kiskunfélegyházán kvalifikációs versenyt rendeztek. Az országos bajnokságra való kijutás volt a tét. Ott volt a Ceglédi Református Iskola tornaköre is a vezetőedzőkkel, Váradi Lászlóval és Halmi Katával, és valószínűleg versenyzőkkel is fogunk beszélgetni, úgyhogy érdemes lesz a következő 60 percet is velünk tölteni itt a 92.5-ön.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
2: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
6: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. Holnap felhősebb időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Richárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban eldőlt, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dóró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. A visegrádi 4-ek újjá születését és Magyarország visszatérését szorgalmazta a jereváni nyilatkozatában a szlovák miniszterelnök. Robert Fico a leendő magyar kormányfőre utalva kijelentette, hogy a cseh és a lengyel partnerével kiegészült szövetség már várja a 4. tagot az együttműködés folytatásához. Hozzátette, az európai politikai közösség találkozóján Vladimir Zelenszky jel is egyeztetett, akinek megerősítette, hogy Szlovákia továbbra sem küld ingyen fegyvereket Ukrajnának. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást, így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. A felújítások érintik a kifutó pályát is. A fenntartó közölte, hogy a tervezett munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek. A légitársaságokat tájékoztatták a munkálatokról. A menetrend szerinti forgalom várhatóan péntek reggel 7 órakor indul újra. A teherautó és a buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség mától 1 héten át az utakon, a többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításának kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, valamint a belföldön tartózkodás jogszerűségét és a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a mai magyar nyelv és irodalomírásbeli érettségi feladatait a megkérdezett középiskolai tanárok. Értékelésük szerint összességében egy klasszikus feladatsor volt. Az összeállítás a gyerekek képességeit jól mérte. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke Fenyő D. György szerint a feladatlap kifejezetten nehéz volt. Különösképpen az irodalmi műveltségi teszt, aminek a megjelenését korábban kritizálta is a szakma.
1: Az időjárásról.
7: Holnap délután délnyugat felől növekezni kezd a felhőzet, este felé a Dunántúlon néhány futó zápor is előfordulhat. A szél az ország északnyugati harmadában megerősödik. Éjszaka 6-13, napközben 23 és 29 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: sok magyar zenével. Változatosan.
1: Ő volt a Lady Gaga és a The Dead Dance című 2025-ös felvétel. Ezzel indítottuk a hétfő esti beszélgetés műsor második óráját, amelyben tehát sportról lesz szó. A Ceglédi Református Iskola tornaköre már sok szép eredményről beszámolhatott itt a Cegléd Rádióban. Most legutóbb Kiskunfélegyházán kvalifikációs versenyen jártak. Az OB-ra, tehát az országos bajnokságra való kijutás volt a tét. Itt lesz velünk Váradi László és Halmi Kata, a két edző, és valószínűleg versenyzőt is tudnak majd hozni, de ez nem sokára kiderül, ám előbb meghallgatjuk még a Honey Beast Bodotta című 2015-ös jó pofa dalát, és utána jön a beszélgetés.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: A Ceglédi Református Iskola tornaköre már nagyon sok szép eredményt hozott városunknak. Most legutóbb Kiskun Félegyházán vettek részt egy az országos bajnokságra kvalifikáló versenyen. Nagyon szépen csillogó aranyezüst bronz érem is volt aztán a táskájukban, amikor jöttek hazafelé. Na hát ezekről beszélgetünk majd most a következő percekben Váradi László és Halmi Kata edzővel, és alkalmasint a versenyzőkkel is. Úgyhogy induljon ez a beszélgetés itt a hétfő esti beszélgetős műsorban.
0: Hely információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, egy remek és ceglédi szempontból igen sikeres sportversenyről fogunk most tehát beszélgetni a következő percekben. Itt van velem a Ceglédi Református Általános Iskola torna körének több képviselője is, a vezetőedzők Váradi László és Halmi Kata. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket.
2: Nagy szeretettel köszöntünk téged is, Gábor, és a kedves hallgatókat is.
3: Köszöntjük a kedves hallgatókat is, és Gábor,

0: Hát nem csak úgy, hogy oda akasztottátok, hanem bizony ezt ki kellett érdemelni. No, hát Félegyházán, tehát május 2-án rendezték meg ezt a versenyt, és hát ennek komoly tétje volt, hiszen ez egy selejtező vagy kvalifikációs verseny, ha úgy tetszik. Ugye bár is ez az országos bajnokságon való részvételre jogosít. Hát nem is tudom, kivel kezdjünk, Katával akkor, aki elmondja, hogy hát mióta készültök erre a versenyre, és mi ennek az igazi tétje azért?
1: Hát az igazi tétje az az országos bajnokságra bejutás volt.
0: Ez a legfontosabb.
1: Ez a legfontosabb, mert onnan megyünk tovább majd az Európa kupára, mert most már Európa kupa lesz a hivatalos neve. Szerencsére olyan jó eredményekkel jöttünk haza, hogy az összes egységünk tovább jutott az országos bajnokságra, úgyhogy ezúton gratulálunk a gyerekeknek. Természetesen, ahogy megszoktuk már, hogy nem úgy voltak az edzések, hol a betegség, hol ez, hol anyák napja,
0: most ugye
1: minden, minden is volt, de az utolsó hétre legyűrtük a komolyabb problémákat, és nagyon jól, önmagukhoz képest jól teljesítettek a gyerekek. Tehát ebbe az évben kezdtük komolyabban a felkészülést, tehát volt rá azért bő 4 hónapunk, nem egész, mert kijöttek a szünetek belőle, de már a tavalyi őszi kupa az, ami kimaradt nekünk, most azt kihagytuk, viszont a szeretett kupán ott voltunk, ott is jó eredményekkel jöttünk, tehát ott láttuk azt, hogy mi az, ami még kell javítani.
0: Igen, igen. Na, Laci, mind kellett javítani még, vagy hogyan kell ezt átgondolni, mikor kezdődik ez a dolog, hogy akkor átgondoljuk, hogy miféle gyakorlatokkal mehetnek majd a versenyzők.
2: A szeretett kupa az decemberben van általában, tudod, Karácsony, Mikulás, és akkor igen. Mikulás bácsi ott szórja az ajándékot.
0: Úgy.
2: Erről nem beszéltünk a tavalyi versenyről. Probléma, amit már Kati elmondta, hogy sajnos voltak betegségek.
0: Ez hát
2: és
0: sajnos
2: ez
0: benne van
2: vissza,
0: a pakliban.
2: A csapatokat. Uh-huh. Csak nálunk annyival rosszabb, hogy egy négyesből egy ember egyik héten kiesik, a másik héten a másik, akkor ugye 4 emberből 3 nem olyan. De annyira profik már a lányok, így idézőjelbe téve, hogy besegítenek egymásnak. Ha nincs ott a 3-asból, csak 2, a 4-esbe átáll egy lány, és fordítva. Úgyhogy itt gratulálok a lányoknak, megköszönve a segítségüket, hogy kisegítették egymást. Ez nagyon nagy jó teljesítmény igen, volt igen. nekik.
0: Ez a sportág mennyiben változik, mennyire gyorsan változik, mennyire kell új gyakorlatokon, új trükkökön, új flikkeken, flakkokon gondolkodni?
2: Régebben 1 év volt a határidő, most 2 évig lehet ugyanazzal a gyakorlattal fellépni, de a tavalyi gyakorlatokból egy jó párat a Kati átalakított, tehát új koreográfiával készültek a lányok, meg cserélődtek az egységek is.
0: Ez is fontos.
2: Igen.
0: Bizony.
2: Voltak itt a kicsi, a Lilla és a Zoe első versenyük volt a miniknek.
0: Igen. Itt a gyermek kategóriában
2: indultatok. Nem, ők a minikbe, a kicsikbe.
0: Ja, még van mini.
2: 7-8 évesek között, tehát ők nagyon picik voltak még.
0: Igen. Ottul melletted Zoe, nagy Zoe. Hogyan csöppentél bele ebbe a gyakorlatba, és azt hányan végeztétek tulajdonképpen ott a versenyen?
3: Hát 4-en, meg 2-esbe.
0: Meg 2-esben is.
3: Párosban.
0: Volt páros is. Melyik a nehezebb? Egyébként gondolhatná az ember, hogy a 4-es nehezebb, de nem biztos.
3: A 4-es. Mert ott több ember van, és hogyha nem egyszerre csináljuk, akkor az nem néz ki olyan jól.
0: Az bizony nem lesz olyan jó. Igen. És ehhez össze is kell szokni egy kicsit, igaz, Luca? Tehát azért nem úgy megy, hogy hopp, tessék, ezt a mozdulatot kell, meg azt a mozdulatot, és kész a gyakorlat, hanem együtt kell az egészet, ugye?
3: Igen.
0: Nagyon, nagyon fontos. Mennyi idő az, amíg úgy összeszoktatok egymással?
3: Hát...
0: Több hét?
3: Pár edzés.
0: Néhány edzés, és akkor már úgy éreztétek egymást. De hát ti nyilván korábban is ismertétek egymást, ugye?
3: Igen.
0: Tehát nem akkor kellett megismerkedni. Mik a legnehezebb részei ezeknek a koreográfiáknak, ezeknek a gyakorlatoknak? Az ugrálós, dobálós, melyik rész a legnehezebb szerinted?
3: Hát... Szerintem az elemek a nehézek.
0: Mindegyik. Akkor?
3: Igen.
0: Mindegyik. És a lényeg az, hogy ugye hogy folyamatosan pörögjön, és a közönség is, meg hát nyilván a bírók is azt lássák, hogy nektek mi sem természetesebb, mint röpködni a levegőben, meg mindenféle hip-hopokat csinálni ott, és meg se kottyan nektek. Ugye?
3: Igen.
0: Zoli, te hogy látod, neked mi volt, amit legnehezebben tanultál meg mondjuk ebből?
3: Hát, nekem is az elemek. Mert ott össze kell dolgozni, és hogyha az egyik elrontja, akkor ott az egész

0: rész elcsúszik, és akkor így elrontjuk az egészet.
1: Bizony, igen, elég, hogyha az egyik elrontja, igen, hát nem mind a négy, csak az egyik, és akkor is már borul az egész dolog, húha. De ezek szerint ment minden, hogy éreztétek magatokat ott?
0: Én nagyon jól éreztem magam.
1: Jó volt, Luca, te ahogy a színpadon, hogy érezted magad?
0: Hát egy kicsit izgultam, de szerintem nagyon jó volt.
1: Mennyire kell izgulni ilyenkor?
0: Hát nem nagyon, mert ha nagyon, akkor elrontjuk, annyira izgulunk, elfelejtjük, és akkor így elrontjuk az egészet.
1: Igen, én dolgoztam színházban annak idején, és ott azt mondták az öreg színészek, hogy egy kicsit mindig izgulni kell, mert akkor lesz a legjobb az előadás. Gondolom, hogy ez nálatok is így van,
0: igen,
1: ugye? Azért kell egy kicsi kis izgalom, és akkor fú, és akkor kimész, ott van a nagy tömeg, és akkor előttük mindezt be kell mutatni. Ilyenkor már igazából edzők tudnak segíteni? Laci, Kata?
2: Hát, ott már mi nem tudunk segíteni, nem a szőnyegen, viszont igen, ugye, mivel testnevelő vagyok, volt, hát már nyugdíjas, a rajtláz, az kell.
1: Ugye, megedző, az is kell.
2: A rajtláz, pozitív, nincsen. Ha úgy megy ki, kicsit pökhendim, biztos elrontja. Voltak ilyen ismerőseim.
1: Hogyne, persze.
2: Uh-huh. Az én mindig arra próbáltam a tanítványaimat nevelni, hogy alázattal a sportág iránt, társak iránt is, a bírók iránt is, és pozitív rajtláz legyen.
1: Igen.
2: Mert rajtlázni, rajtapátia, megint mondjak egy csúnya szót, kérlek szépen úgy kimenni, az nem.
1: Az nem.
2: Nem.
1: Aha, jogos. Jogos, jogos. Kata, hogy látod ezt a problémakört?
3: Most azért annyival felnőttebbek, úgy mondom felnőttebbek a lányok, vagy hozzászoktak, már nem is tudom, hogy a helyes kifejezés, hogy tehát régebben voltak olyan kezdő versenyzők, pedig most is volt két kezdőnk, aki első versenyén volt, hogy tehát sírás, és minden, és ja, már mindent ígértünk, hogy csak bemenjen, mert hát ők jönnek, és muszáj lenne, hogy fellépjenek, de na, tehát igen, megoldjuk, aranyosak, az utolsó instrukciók azok, hogy mosolyogjál, nyújtsd a lábad, spicceljél, és ennyi, és nem tudsz
1: és
3: többet.
1: És amikor megy a gyakorlat, a versenygyakorlat,
3: nem
1: akkor
3: látnak.
1: Ti ott vagytok a közelben?
3: Nem? Szembe vagyunk velük, tehát egyikünk, attól függ, hogy ki merről áll, vagy ott állunk oldalt a színpadon, és a bevonulásnál még ott vagyunk velük, hogy ugye, tehát érezzék azt, hogy nincsenek magukra hagyva. A másikunk pedig szembeáll, fényképez, videóz, mutogatni már nem mutogatunk,
1: akkor
3: mert
1: nem
3: is látnak. Tehát olyan fényáradat van, hogy maximum szerintem csak a bírókat látjátok, tehát kintebb már nem.
2: Megidegesek egy kicsit, tehát
3: hát az
2: nem a szülőt nézi.
1: Na, persze, persze,
2: az
1: persze.
2: Meg azt mondjuk is, hogy nem minket nézzenek, csak a bírókra szabad mosolyogni.
1: Igen.
2: Én megtalálom a fényképezőgéppel a lányokat.
1: Természetes.
2: Igaz, most az egyik egység elferdült, mert meglöktek. Mondják, hogy szeretne a mama nézni. Mondom, saját versenyzőmet én lefényképezem, utána megyek innen. Jó, jó, jó. Úgyhogy egy pár kép az olyan lett, hogy a ferdés, mert
1: ne baj, de legalább életszerű volt, igen, az egész. Mint igen, hogy igen, életszerű lesz az országos bajnokság is, azt hol rendezik egyébként, és mikor?
2: Szent Imrén lesz, szokásos sportkastélyban.
1: Szent Imrén, igen.
2: 3 hét múlva. Május 22-25 között, vagy 24 között, nem tudjuk, hogy még a 3 nap között.
1: Majd
2: be szokták akkor osztani a nevezések függvényébe, de azt mondták, hogy 2000 egység nevezett a kvalifikáción. Ha ez mindenki elmegy, akkor az szépen nehéz lesz beosztani. Jó, ebben van A kategória is, B is, tehát
1: jó,
2: majd
1: jó,
2: ezt szétosztják,
1: akkor is, akkor
2: az
1: is
2: másik nap lesz. De 3 napra, ha 1000, az elég sok.
1: Hát, az nem kevés, az egész biztos. Fú, hát nagyon szívből gratulálok ehhez a szép eredményhez, és akkor majd erről a bizonyos országos bajnokságról is szeretnék egy beszámolót majd, és reméljük, hogy hasonló szép dolgokról tudunk beszélgetni. Hát túl sokra már nincsen időnk itt a műsorban, de arra még megkérem a lányokat, hogy kicsit zörgessék meg az érmeiket oda bele a mikrofonba. Bátrabban! Úgy van. Nagy Zóénál és Horváth Lucánál is egy-egy arany és egy-egy ezüstérem, amihez még egyszer szívből gratulálok, és természetesen az edzőknek is, Halmi Katának és Váradi Lászlónak is, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és hát akkor nagyon szurkolunk, és várjuk a jó eredményeket. Jó?
2: Köszönjük szépen!
0: Köszönjük! Köszönjük szépen!
1: Én köszönöm szépen. Úgyhogy akkor innen folytatjuk jó 3 hét múlva. Legyen úgy. Még egyszer gratulálok!

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Nos, kedves hallgatók, eddig tartott a hétfő esti beszélgetős műsor, bár egy nótácska még idefér. Tarány Tamás és Antonio közös dala jön 2025-ből, a Nem hagyom című dal. Én sem hagyom, hogy unatkozzanak, hiszen itt a 92-tön mennek tovább esti éjszakai műsoraink, ahogy mondani szoktam, sok jó dumával és sok jó zenével. Szatmári Gábor búcsúzik, találkozzunk holnap is ugyanebben az időben várom majd önöket, úgyhogy remélem találkozhatunk majd. Minden jót, további szép estét kívánok, Szatmári Gábor búcsúzik, viszont hallásra!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédrát Show-ban.
4: Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. A NAV folytatja a házi pénztár ellenőrzéseket, holnap felhősebb időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Richárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban eldőlt, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dúró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. Lezárta a belső vizsgálatot a Magyar Nemzeti Bank az előző vezetés és az Erste Bank közötti állítólagos nyomásgyakorlás ügyében, és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett. Az eljárás Simor András korábbi jegybank elnöki jelentései nyomán indult, aki szerint az MNB korábbi vezetése megpróbálta elérni az ő eltávolítását a Hitelintézet felügyelőbizottságából. A jegybank új vezetése közölte, hogy a rendelkezésre álló dokumentumokat átadták a Nemzeti Nyomozóirodának, hangsúlyozva, hogy az intézmény a jövőben minden területen a jogszabályoknak megfelelően működik tovább. Folytatja a KKV-k házi pénztárállományainak ellenőrzését a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A vállalkozások több százmilliárd forintnyi készpénzt tartanak házi pénztárban bankszámla helyett. Ez ebben az évben is kiemelt adóhatósági célpont marad. Az érintett cégeknél a készpénzállomány tartósan az árbevétel 8-15%-át teszi ki, miközben a hatóság a tulajdonosi kölcsönök és vezetői felvétek valódiságát is vizsgálja. A mulasztás adóbírságot vonhat maga után, ezért a szakértők előzetes átvilágítást javasolnak. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem költik be a megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a. Balesetben meghalt egy magyar munkás Ausztriában. A 34 éves férfira egy rögzítetlen betonelem zuhant rá az egyik felső ausztriai üzemben. A tűzoltók kiemelték a férfit, de a mentők már nem tudták megmenteni az életét. Nagy sebességgel hajtott egy autó emberek közé Lipcse belvárosában az egyik sétáló utcában. A német rendőrök tájékoztatása szerint az incidensben ketten meghaltak és 25-en megsérültek, közülük ketten súlyosan. A gázolót elfogták, indítéka egyelőre ismeretlen. A német Bild úgy értesült, hogy a környéket lezárták, hatalmas a készültség.
1: Az időjárásról.
4: Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, este felé a Dunántúlon néhány futózápor is előfordulhat. A szél az ország északnyugati harmadában megerősödik, éjszaka 6-13, napközben 23 és 29 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket, Vörös Nándi a mikrofon mögött, és ez itt a Cegléd hangja, a műsor, amelyben én kérdezek, Önök pedig válaszolhatnak, és ezt megtehetik a 0635-92-92-5-ös SMS számon, a kívánság@cegledradio.hu e-mail címen, és a Facebookon is írhatnak nekünk. A mai témánk egy érdekes téma lesz, még nem nyúltunk ehhez a témához. Más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk, vagy hát bármilyen izgalmas helyzetet várunk, ami abból adódik, hogy egy párkapcsolatban különböző anyanyelvű tagok vannak benne. Azért is dobtam fel ezt a kérdést, mert az én egyik legjobb barátom egy brazil hölgyet vett feleségül. Igen sok a kulturális különbség, az angol a közös nyelv, bár Liana is tanul magyarul, Misi is tanul angolul és némileg portugálul is, úgyhogy izgalmas ez a kapcsolat nagyon sok szinten, és rengeteg olyan vicces szitu akadt már csak velük is, amikből azt gondoltam, hogy talán érdemes egy műsort csinálni, nem róluk szólva, hanem mindenkiről, aki esetleg hozzá akar szólni ez a műsorhoz. De nézzük is, hogy mi a helyzet a más anyanyelvű párkapcsolatokkal, vagyis az interkulturális kapcsolatokkal. Különleges dinamikában működnek, amelyek egyszerre nyújtanak mély személyes fejlődést és kihívást jelentő kommunikációs akadályokat. Ezek a kapcsolatok gyakran intenzívebb egymásra figyelést és nyitottságot igényelnek, de cserébe szélesítik a világképet és gazdagítják a kulturális hátteret. Kihívások, kommunikációs nehézségek, a nyelvi korlátok miatt a finom érzelmi árnyalatok kifejezése nehezebb lehet, ami félreértésekhez vezethet. Kulturális különbségek, a szokások, értékek és a neveltetésbeli eltérések konfliktus források lehetnek, például időbeosztás, családi szerepek, ünnepek. Van egy családi nyomás is, ugyanis a családok nehezen fogadhatják el a kulturális vagy nyelvi különbségeket. Lianáik esetében is sokszor van az, hogy a magyar családnál ebédelnek, de nem ért nagyon sok mindent, amit a család beszél közben. Sőt, baráti körben is elő szokott fordulni, hogy néha rá kell szólnom az ismerősémre, hogy English please, vagy Liana is értsen mindent. És a két világ közötti érzés, a felek néha úgy érezhetik, egyik kultúrához sem tartoznak teljesen, és ráadásul az én ismerőseim babát is várnak, úgyhogy ez is egy külön izgalmas dolog lesz. De előnyei és lehetőségei is vannak ennek a fajta kapcsolatnak. Ilyen a mélyebb kommunikáció, mivel a felek nem tudják természetesnek venni a közös értelmezést, gyakran tudatosabban is többet kommunikálnak. Személyiségfejlődés, a partner anyanyelvének és kultúrájának megtanulása új nézőpontokat nyit meg. Itt hozzáteszem, hogy a nyelv megtanulása is mélyebb szintű megtanulása, mondjuk az angol nyelv, ami a közös. Az is tulajdonképpen csomó előnnyel jár. Aztán saját kultúra teremtése. A párok gyakran egyedi, a két kultúra elemeiből ötvözött közös életet hoznak létre, rugalmasság és tolerancia, az interkulturális párok gyakran jobb probléma megoldó képességgel rendelkeznek. És hogyha néhány tanácsot is adhatunk az ilyen kapcsolatokhoz, türelem és nyitottság, explicit kommunikáció, közös élmények és helyi szintű alkalmazkodás, ezeket tudjuk még javasolni, aztán meglátjuk, hogy a kedves hallgatóink miket és hogyan írnak. Szóval, hogyha van ilyen ismerősük, akiknél különbözik az anyanyelv, mégis párkapcsolatban élnek, ezzel kapcsolatban várunk izgalmas vagy vicces helyzeteket, sztorikat a 0635 92 92-re. Hamarosan néhány zene múlva indul a Cegléd hangja.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Cegléd hangja, ahol más anyanyelvű kapcsolatok vicces helyzeteit várjuk, nem feltétlenül kell viccesnek lennie, de meglepőnek vagy félreértésekkel telinek, valamilyen olyan érdekes helyzetet küldjenek el nekünk, ami a különböző anyanyelviségből adódik. Már is itt van Anna üzenete, számomra a legviccesebb, amikor egy hirtelen szituációban elkezdek neki magyarul beszélni, ő pedig néz rám értetlenül, nekem pedig nem esik le, hogy magyarul beszéltem hozzá. Aranyosnak tartom, amikor hall egy szót, kifejezést és megpróbálja megismételni. Állandóan kérdezgetjük egymást, hogy ez a te nyelved, de hogy van? Illetve az angol a közös nyelv, angolul, mintha más személyiségem lenne, még a hangom is megváltozik. Nagyon köszönjük Annának, és egyébként tényleg így van, én is észrevettem magamon, hogyha más nyelven beszélek, valahogy egy másik személyiség is kijön belőlem, hiszen nem annyira sokrétűen gondolkodom angolul, mint magyarul, és tényleg hangváltozást is vélek felfedezni sokszor. Ugye... Attól függ, hogy ki mennyire rutinus az adott nyelvben, egy saját személyiséget tud kialakulni. Ezzel kapcsolatban nagyon jó észrevétel, és köszönjük szépen. Amikor megtanult egy új káromkodást magyarul, majd mire megkérdeztem, hogy ezt mégis hol hallotta, az a válasz, hogy te mondod naponta 10-szer. Jó kis önreflexió, írja nekünk Máté. Igen, ez teljesen így van. Szóval azt gondolnánk, hogy valakitől hallotta, aztán kiderült, hogy a valaki, azok mi vagyunk. Azzal a furcsasággal találkoztam, hogy sokkal többet ért magyarul, mint amennyire állítja. Megmondjuk, a lópikula szó, nem így írta, abszolút része a közös nyelvünknek, és megesett, hogy munkában reflexből jelzőként használtam egy angol beszélgetés órán. Igen, hogyha hozzászoksz ahhoz, hogy az angolban is használod, akkor néha, amikor nem olyan helyen vagy, is becsúsznak ezek a szavak. Fordítva még inkább meg szokott ez történni, már meséltem, hogy mi voltunk kint Amerikában 2009-ben, vagy 2008-ban, most én sem tudom hirtelen, 2008-ban voltunk, jó sokat, tehát több hónapot ott éltünk Amerikában, és sokszor megfeledkeztünk arról, hogy ugye magyarul mi beszélhetünk, mert nem értik, és mikor hazajöttünk Amerikából, egy csomószor beszéltünk túlnyíltan magyarul mindenki előtt, pedig itt már értették, de mégis megfeledkeztünk erről, mert ehhez szoktunk hozzá. Tomi írja nekünk, hogy amikor úgy köszöntem el egy családtagtól Telon, hogy puszi, puszi, ezt most csak én teszem hozzá, az angolban a puszi, és nem a cicára gondolok, az valami mást is jelenthet, és furcsán veheti ki magát, igen, hogyha így köszönsz el. Folytatódik az üzenet, egyébként hatalmas tud lenni a kulturális szakadék, attól függően, hogy a párod hova valósi, ebből végtelen sok érdekes, vagy legalábbis fura dolog tud kijönni. Szerintem is pont ezeket várjuk itt a Cegléd hangjában, úgyhogy ha van önnek is ilyen, akkor küldje el nekünk 0635 92 5 92 5. Nézzünk még egyet, mondjuk poénból szoktuk egymást barátokkal, testvéreimmel Nigának hívni, és egyszer egy afro srác mellett így vettem fel a telefont, hát nem nézett szépen. Ez velünk is megtörtént Amerikában, mi is csak poén szinten mondtuk ezt néha, de még itthon. Kérve Amerikában ez már nem volt olyan vicces, mikor mondjuk egy pénztáros mellett ez elhangzik, és aztán furán néz ránk, pedig tényleg nem akartunk semmilyen rosszat és senkit megbántani ezzel a dologgal. Tanultunk belőle, és aztán többet már nem hangzott el. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, ugyanis a mai témánk az, hogy más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk, hogyha van ilyen, küldje el nekünk 0635 92 5 92 5.
1: FM 92 5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Itt senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja, más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk a mai napon. Először és lehet, hogy utoljára foglalkozunk ezzel a témával, úgyhogy mindenki küldje el, ha van ilyen sztoria, 0635 92 92 5-ös. És rögtön egy javítás Szabolcstól, azt írja, hogy a puszi a németből jön, buszi, bajor kiejtésben, Bajorország, Ausztria, a B-ből P lesz. Nos, ezt nem tudtam, én az angolra hivatkoztam, de ott is van jelentése ugye a szónak, de elképzelhető simán, hogy tényleg a bajorból jön. Úgyhogy buszi mindenkinek. A legviccesebb, amikor összeveszünk rajta, hogy mit mondanak az állatok, írja nekünk Fanni. Amikor 15 évvel ezelőtt oroszul tanultam, olvastam fel a szöveget, és elakadtam, amikor megszólalt a kutya, hogy mi az, hogy gáv-gáv. Nekifutottam kétszer, de jól olvastam, kiderült, hogy az orosz kutya nem azt mondja, hogy vau-vau, hanem hogy gáv-gáv. A lengyel disznó hru-hru a röf-röf helyett. Hát na, ez hasznos információ, én sem tudtam, hogy gávog, ugye a kutya. Majdnem nyávognak hangzik, de gávog. Amit tudok, hogy az angoloknál barkol, bark-bark. Amúgy legtöbb ilyen szó az hangutánzó próbál lenni, csak kérdés, hogy mit hallanak az adott nyelvterületen, hogy hangzik az. Szerintem a wow az egész jó egyébként. És a miu, ugye az angolban, a miau az tökre hasonlít a miénkre, de a cica is sok mindent szokott csinálni, mármint egy különböző nyelveken. Ez tök érdekes dolog, és hát ha lesz még ilyenünk, köszönjük szépen. Mi, ha fáradtak vagyunk, és nem jut eszünkbe az adott angol kifejezés, akkor elmutogatjuk. Ami vicces szokott lenni, ha valamit nagyon durván félreértünk, például volt, hogy sétálunk, és mondtam neki, hogy menjünk be egy plázába kezet mosni, mondta, hogy nem szeretne. Kiderült, hogy hands helyett pant szót értett, tehát, hogy azt mondom neki, hogy mossuk ki a fehér nemünket ott. Na hát igen, ezen mondjuk nem lepődök meg, hogy ezt nem akarta. Sárának köszönjük az üzenetet. Egyébként a nevek kiejtése is nagyon érdekes, mert ha most az első blogban említett párról, az ismerőseimről beszélünk, akkor mi persze Misinek, vagy hát én Miájkának hívom a barátomat, de Liana, a saját feleség, az kicsit így elhúzza az íbetőt, Misi, így szokta mondani, és tök jól hangzik, úgyhogy a nevek kiejtése, nem csak az állatok hangjainak kiejtése is ilyen tud lenni. És igen, ebből is sok félreértés adódik, hogyha egy-egy szót félrehallunk, vagy félreértünk. Ritkán volt, hogy nem értett meg, annak ellenére, hogy nem ismerte a magyar nyelvet. Hanghordozásból mindig volt sejtés, hogy miről beszélek, akár jó, akár negatív értelemben. Mondjuk lehet azért, mert mindketten több nyelvet beszélünk, ő török, olasz, német, én angol, magyar és német. Egy idő után annyira megszoktam, hogyan beszél olaszul, hogy őt értettem, de azt, akivel beszél, nem. Ez is tök érdekes, és ezt is nagyon szépen köszönjük. Hát igen, a saját párunk, vagy hozzánk közel álló személy nyelvezetét, kiejtését, minden ilyesmit megszokunk, de én is találkoztam nem olyan régen egy egyébként török származású, de Londonból ide költöző orvos sráccal, akivel annyira szép, ízes angol, tehát British English-e volt, hogy tök jó volt hallgatni, de rájöttem, hogy nem mindent értek, mert nem ehhez a fajta angolhoz vagyok szokva. Úgyhogy izgalmas kérdés ez mindig. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, ha van önnek is más anyanyelvvel kapcsolatos vicces sztoria, főleg a párkapcsolaton belüli, akkor küldje el nekünk akár a 0635 92 92 5-re, vagy a kívánság kukac cegledradio.hu-ra. Köszönjük! FM

0: szavak összekeverése. Márk szerint ezek a legnagyobb problémák, más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk, de Márk üzenete folytatódik. Közös nyelv az angol. Elkezdi mondani. Where is the basket we got yesterday? We didn't get any. The basket from Bunnings. Utólag kiderült, hogy bucketről volt szó. A fő probléma egyébként a kulturális különbség, Kelet-Európa versus Ázsia. A szüleivel még nagyobb a különbség, ők a 60-as, 70-es évek Kínájában nőttek fel. Na igen, itt lehetnek kihívások, de gondolom, hogy tudjátok kezelni, csak erre föl kell készülni. Nem párkapcsolat, de legjobb barát. Elég sok Lost in Translation szitunk van, pedig az angol mellett kutyulunk bele más nyelveket is, írja nekünk Bogi. Köszi, bár mondhattál volna akár konkrét példát is. Ha még van időnk, akkor nyugodtan leírhatod, ha van kedved természetesen. Nekem az volt a fura, hogy mekkora a kontraszt a másik fél anyanyelvű megnyilvánulásai és a magyar beszéde között ugyanabban a témában. Az egyik self egy komoly, határozott férfi, a másik meg kap egy kis aranyos, gyermeki színezetet pusztán a kiejtése miatt. Zsófitól kaptuk ezt. És igen, erről már beszéltünk korábban, ez egy érdekes dolog. Nálunk a legviccesebb szituációk azok, amikor rokonaimmal vagyunk és belekeveredek, kihez milyen nyelven beszéljek. Anyukám egyébként türelmesen végig szokott hallgatni, majd megkérdezi, ezt most nekem mondtad? Mert ha igen, akkor mondd el magyarul is. De volt már olyan is, hogy fordítani szerettem volna, ehelyett véletlen elismételtem ugyanazon a nyelven, csak más szavakkal. Ez is tök jó egyébként, nagyon-nagyon tetszik, hogy ilyen sztorikat írnak nekünk a kedves hallgatók, Hajnalkától kaptuk az üzenetet. Már megyünk is tovább. Amikor beszélek valakivel telefonon, azaz 5 perces beszélgetésből megért egy-két szót, és utána pedig cukin mosolyog rám, hogy ezt értettem. Ez nekem is megvan, ezt mi is szoktuk csinálni. Ugyanis hiába tanultam angolt én is, meg érettségiztem belőle, azért, hogyha az ember nem használja, akkor nagyon gyorsan ki tud kopni azt, hogy mit és hogyan mondjon. Úgyhogy szerencsére ezért jók az interkulturális kapcsolatok, mert legalább ezeket fel lehet eleveníteni, és amúgy is megismerünk más kultúrákat. Egy hosszabb e-maillel megyünk tovább, nem adódik sok furcsaság, kezdődik így aztán egy jó hosszú üzenet. Egyszer megesett, hogy én még félig aludtam, a feleségem meg kérdezett valamit, talán boltba ment és kérdezte, hogy akarok-e valamit. Én pedig vagy 6-szor elmondtam neki, hogy mi az, ami kéne, de csak azt mondogatta, de nem érti, amit mondok. Nem tudtam egyszerűen felfogni, hogy mi baja van, talán nem hal valamiért, végül aztán az agyam hirtelen felébredt teljesen, és akkor leesett, hogy magyarul válaszoltam neki, ezért nem értette. Egy másik családtaggal is megesett hasonló, épp fejhallgató volt a fél fülemen, és magyarul néztem valami videót. Ő kérdezett valamit angolul, én elkezdtem magyarul a választ, míg pár másodperc múlva leesett, hogy angolul kéne, a fejhallgatóból hallatszó magyar beszéd miatt valahogy átállt az agyam magyarra, és hirtelen nem kapcsolt vissza. Ezen kívül semmi, viszont feleségem nagyon érti a B betűs és a K betűs szavakat, és a hasonlókat, illetve szereti kimondani, hogy a macska fütyölője paprika. Az is jó volt, amikor először voltunk együtt 4-en a feleségemmel, beszélt nyelve csak az angol, én magyar, angol, kevés német, anyám magyar, német, nagyon kevés angol, anyám férje pedig német, és abszolút minimális angol. Anyám németjét félig meddig értettem, a férjét már annyira nem, úgyhogy amikor nyomta a sztoriait, akkor anyám fordított németről magyarra, a feleségemnek meg én magyarról angolra. Ki tudja ott, milyen információk veszhettek el a fordítás sűrűjében. Ezt egyébként Balástól kaptuk, és annak ellenére, hogy így indult, hogy nem adódik sok furcsaság, egészen jó kis e-mail lett ebből. Nagyon szépen köszönjük a véleményt, és hogyha van önnek is hasonló, akkor nyugodtan küldje el nekünk a 0635 925 925-re. A Cegléd hangja ugyanis a hírek és a zenék után folytatódik a második órával.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: a Ceglédár Show-ban.
1: Új korszakot ígért Magyar Péter a tudomány képviselőinek. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. Holnap felhősebb időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatás-fejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást, így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Hozzátette, a szakmai egyeztetések célja olyan kulcsfontosságú beruházások biztosítása, mint a vasút és villamos fejlesztések. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren, a felújítások érintik a kifutó pályát is. A fenntartó közölte, hogy a tervezett munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek. A légitársaságokat tájékoztatták a munkálatokról. A menetrend szerinti forgalom várhatóan péntek reggel 7 órakor indul újra. Megállt a budapesti lakások drágulása, az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az otthon start programban meghatározott árkorláthoz. Jókai Mor és Vas Albert is szerepelt az idei középszintű érettségi feladatai között. A szövegértési feladatban Jókai Mor életpályájáról olvastak az érettségizők, a tesztben pedig egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt Margit Sziget című versének elemzése is választható feladat volt. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a mai magyar nyelv és irodalmi írásbeli érettségi feladatait a megkérdezett középiskolai tanárok. Értékelésük szerint összességében egy klasszikus feladatsor volt. Az összeállítás a gyerekek képességeit jól mérte. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke Fenyő D. György szerint a feladatlap kifejezetten nehéz volt, különösképpen az irodalmi műveltségi teszt, aminek a megjelenését korábban kritizálta is a szakma.
0: Az időjárásról.
1: Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futó zápor is előfordulhat. Éjszaka 6-13, napközben 23 és 29 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, ahol anyanyelvi különbségekkel foglalkozunk, pontosabban más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk a mai napon. 0635 925 925 és kívánságkukat@ceglidradio.hu. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem tervezünk második adást, nem biztos, hogy be fog telni, hogyha még nem írnak néhány üzenetet, úgyhogy mindenki bele fog férni, de hogy ez biztos megtörténjen, nem is húzom tovább az időt. Illendőségből, ha van nálunk vendég, egymással is angolul szoktunk beszélgetni. Ekkor jöttünk rá, hogy egymással nem tudunk így rendesen beszélni, mert egyszerűen nem áll rá az agyunk. Mondjuk annyiból vicces a dolog, hogy folyamatosan borzalmas mirror rotate mondatokkal szórakoztatjuk egymást, amit megint nem értenek a többiek. A crab eat your eyes és a sweating like a whore in the church igazán nagy siker volt a kintieknél. Hát a crab az a rák, az eat az az enni, és a your eyes a szemeid, a másikat le se fordítanám, de hogy ez itthon el szokott hangozni, és így lefordítják gyakorlatilag tükörfordításban a mondatokat. Én ezzel szóvicceket szoktam gyártani, angol ilyen szóvicceket, nem mindenki szereti, de néhányaknál nagyon beüt a dolog, úgyhogy nagyon örültem, mikor felfedeztem saját magamban, hogy angolul is mennek a szóviccek. Az amúgy tényleg rohadt fura az agyamnak, amikor magyar családtagjaim ma vagy barátaimmal kell más nyelven beszélnem, mert a csoportban van valaki, aki nem beszél magyarul, például párom vagy hasonló. Egyszerűen fura az agyamnak ezt megélni, írja nekünk Marika, és igen, hát fura, de meg lehet szokni szerintem. Én három különböző nyelven beszélek apámmal, anyámmal és barátnőmmel, ezért egészen gyakran megesik, hogy miközben az egyik szülőmnek telefonálok A nyelven, és kérdez valamit a barátnőm B nyelven, akkor C nyelven kezdek válaszolni. Az agyam tudja, hogy más nyelv csak hirtelen rosszat azonosít be. Tökre megértem, ilyen is történt már velem is, ezt Levi küldte nekünk. Zoli írja, hogy barátnőm román, és anyanyelvi szinten beszélek is románul. Néha out of the blue angolra váltunk, és angolul beszélünk, mint ahogy most is angolra váltottál egy fél mondatot, de hogy így a semmiből, ez azt jelenti ez a kifejezés, hogy hirtelen így angolra váltanak át, és angolul beszélnek tovább. Tök jó üzenet, köszönjük szépen! Már egész jól ért magyarul, de amikor egyszer megszólaltam, hogy pisilnem kell, ő csak furán nézett rám, és látszott rajta, hogy zavarban van, nem tudja, mit is mondjon rá. Majd kis szünetben megkérdezte, hogy akkor most kell, vagy nem kell. Kiderült, azt nem értette, hogy miért jelentem be sétálás közben, csak úgy a semmiből, hogy nem kell mosdóba mennem. Aha, tehát, aha, hogy egy tagadást hallott bele a mondatba, ami nem volt ott. Igen, egyébként ez is nagyon érdekes, a magyarban rengetegszer van egy olyan elhelyezett nem szó, ami pont, hogy nyomatékosítani akar, vagy az ellenkezőit jelenti. Ezt is nagyon nehéz az iróniát például jól lefordítani angolra, de hát lehet próbálkozni. Pont ma hajnalban mondta párom, hogy milyen érdekes, hogy a macska azt mondja miau, de mi ezt nyávogásnak hívjuk, miközben az angolban miu és igeként is miu. És azt fejtegette, hogy akkor volt-e valaha miauzik ige, vagy nyáv nyáú, mint hangutánzó szó? Jó kérdés. A lengyel kacsa egyébként azt mondja, hogy fuck, fuck, fuck. Ez itt Angliában nagyon vicces szitukat szokott előidézni. Hát igen. Ja, meg németül például a tűzoltó szirénája nem nino, hanem tá, tű, tá, tá. És én 20 éve nem bírom a német páromat meggyőzni, hogy a kakuk nem kukukkot mond, hanem kakukkot. Na igen, hát itt jó sok minden összejött, és nagyon szépen köszönjük. Ezek azok a nyelvi különbségek, amire kíváncsi voltam. Ha önnek is van ilyen sztori a párkapcsolaton belülről, küldje el nekünk, hamarosan folytatódik a Ceglét hangja.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Domi írja nekünk, hogy én azon rögtem egyfolytában az ex-lengyel feleségem mellett, amikor valamiért megütötte, a lengyelek azt mondják auva, az au vagy az ouch helyett. Mindig a zene jut eszembe, pump up the jam, auva. Tök jó, köszönjük szépen, mert hogy azért olvastam be ezt az üzenetet, ugyanis más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk a mai adásban itt a Ceglét hangjában, ez is elég vicces helyzet. Auá! Amikor étterembe vagy bárhová megyünk, letagadom, hogy magyarul beszélek. Legfeljebb akkor szólalok meg magyarul, ha az ott dolgozók nem tudnak angolul, mert ha magyarul szólalok meg, őt szinte ember számba sem veszik, és végig hozzám beszélnek még akkor is, ha tudnak angolul. Elég sok kellemetlen, érdekes beszélgetést hallottam már így, mivel azt hitték, nem magyarok vagyunk. Ezt Dani küldte el nekünk, és egyébként tökre igaz. Pontosan nem megbántás miatt csinálják ezt szerintem sokan emberek, hanem a magyar nyelven biztosabbak, így kapaszkodnak abba, hogy valaki érti őket, és már ránézni is elfelejtenek a másikra. Ezen bizony fejlesztenünk kell, mert hát a nyelvtudásunkon is kellene, de hogyha nem értjük meg a másikat, akkor is ember számba kell venni, legalább ránézni, vagy ilyesmi, még hogyha magyarul is beszélünk, és valaki fordít nekünk, de tanulj meg ránézni az emberre. Tökre igaza van a kedves üzenetküldőnek. Már is megyünk tovább. Több külföldi párom is volt egymás után, más dolgok voltak viccesek. Az egyiknek nem volt túl jó nyelvérzéke, de a kiejtése tökéletes volt. Egyszer jött a lépcsőházban egy ember, köszönt nekünk, hogy sziasztok, erre emberem magabiztosan válaszolt, hogy sziasztok. Akcentus nélkül, a pasi megnézte, hogy kit lát még rajta kívül. Olyan is volt, hogy szólt hozzám, de hirtelen nem értettem, hogy melyik nyelven próbálja mondani. Egy másiknak mondtam, hogy aranybogaram, kérte, hogy fordítsam le, aztán megsértődött, hogy lecsótányoztam. Egyébként tök jó az üzenet, ezt Hanga küldte nekünk, és nagyon szépen köszönjük. Párammal spanyolul, anyáékkal magyarul, munkában angolul beszélek. Ami érdekes és kicsit félelmetes, hogy minden nyelven más a személyiségem, az álmaim és gondolataim pedig témától függően váltanak nyelvet. Ez ott gabajodik össze a legjobban, mikor a kutyámmal beszélek, na neki aztán néha egy mondatban váltok a három között. Tök jó üzenet, köszönjük szépen Orsinak! Páromnak 9 év után is csak 10 alatti a magyar szókincse, én pedig feljavultam franciából. Az is mindig nagy szerencsénk, hogy ilyen szép a magyar nyelvünk, és kb. Elveszted a fél identitásod, ha más nyelven beszélsz. Sajnálom a körülöttem élőket, akik kimaradnak a nyelvi humor leleményeiből. Ez is teljesen igaz, és köszönjük ezt az üzit is. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, maradjanak velünk!
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

Sírva röhögtem, amikor megtudtam, hogy mit mond a béka lengyelül. Re-re, kum-kum. Re-re, kum-kum. Egyébként egy kicsit jó szerintem. Nagyon szépen köszönjük Lászlónak az üzenetet, és már megyünk is tovább másokéval. Más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk ma a Cegléd hangjában. Én 34 vagyok. 12 évig voltam együtt, 3 külföldi hölgyel. Remélem, külön-külön, ezt most csak én tettem hozzá. Mára azt érzem, ha a csajozás terén nem angolul beszélek, akkor béna vagyok. Az angol alter egóm vagányabb és megnyerőbb, mint a magyar, és továbbra sem zárkózom el, hogy külföldi párt választak. Mindig is érdekesen hallgattam az idegen nyelveket, és szívesen tanulgattam is őket. Halandzsa szavaik és szólásaink, amiket kitalálhattunk dolgokra vagy szituációkra, pedig valami összemixelt nyelven alakultak ki. Magyarul nem igazán ment egyik sem, valóban nehéz lehet másoknak. Köszönjük szépen, üzenet végén nincsen név, de nekünk így is megfelel. Nekem csak néha kikapcsol a Google fordító a fejemben, amikor társaságban vagyunk, például a szüleivel, és beszélnek egymás között, és egyszerűen nem tudok figyelni, mert betelik a memória az agyamban. Aztán pár másodperc után visszaáll a rendszer. Vagy fél évente egyszer megfeledkezem magamról, és magyarul szólok a barátomhoz. Ő mondjuk nem kérdezi, hogy az én nyelvemen egy szó hogyan van, mert meg se akar tanulni magyarul, mivel nehéz, és amúgy sem élünk Magyarországon, de azért tud ilyen kis small talkot, amiket hall, amikor beszélek telefonon, vagy a nagyszüleim erőszakkal megtanítják neki. De sokszor van, hogy megtetszik neki egy szó, például a rengeteg, vagy a krumpli, és akkor hetekig ezt a szót ismételgeti, az mondjuk vicces, mert a végén már rengeteg-rengeteg krumpli, amit ismétel. Vagy amikor tükör fordítani kell a családom meg a párom között, és már a végén fordítva beszélek hozzájuk, és már egyik sem tudja kinek és mit mondok, írja nekünk Anett. Nagyon szépen köszönjük, ebben is sok minden benne volt. Egyszer Németországban találkoztam pár német barátommal, de közben otthonról hívtak engem, hogy melyik szomszéd néni lehet befőttet kérni. Nos, teljesen elfelejtettem, hogy a magyar szavak teljesen másképp hangozhatnak mondjuk a németeknek. És most képzeljétek el, hogyan néztek rám, miután megszólaltam, hogy jó, akkor lehet a másik nyuggernél van. És aztán sikerült még a puszit is bedobnom elköszönés gyanánt. Tök jó üzenet, igen, hát ebben is mindenféle furcsaság van. Gondolom voltak tekintetek, amik rád szegeződtek ilyenkor. Jelenleg szingli vagyok, de mivel Ausztriában élek, ezért többnyire mindenkivel, munkában, irodában német-angol, attól függ, németül beszélek a mindennapokban. Igazából semmi furcsasággal nem találkoztam, nyilván olyan előfordulat, hogy valami magyar szólást, mondást nem tudnak németül, vagy nem tudtam németül átadni, mert annyira specifikus, és tükörfordításban elmondtam, hogy mit is jelent, a másik megmondta, hogy jaj, ez nálunk is van, és elmondta az osztrák megfelelőjét. Nagyon nincs nyelvi korlát, mert folyékonyan beszélek felsőfokon, de mindig lehet újat tanulni, és eddig mindenki nyitott volt arra, hogy mondjon, mutasson nekem újat. És szerintem ez a jó, és mi is legyünk nyitottak, és maradjunk a Cegléd hangjával, mert még egy blokkra visszajövünk hamarosan. Helyi információ!

már a Ceglit hangja legvége, kedves hallgatók, ahol más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit vártuk, és van még belőle néhány, igyekszem is felolvasni mindet. Naponta 1000 félreértés, teljesen más szót hall a mondatokban, mint amit mondok, pedig annak a szónak rohadtul semmi köze, értelme az adott kontextusban. Van, hogy ő mond egy szót, rohadtul nem értem, ő meg csak ismételgeti egyre idegesebben, de még azt se tudom, hogy a három nyelv közül melyiken mondja valójában. A konkrét szavakon, mondatokon kívül a nonverbális reakciók és a hangsúly, hanghordozás is szoktak problémát okozni, írja nekünk Eszter. Következő üzenet, talán az egyik furcsaság, ami elő szokott fordulni, azok a mondások, közmondások, amiket azonnal fordítok, de van, hogy nem érti, mert náluk nyilván tök más, hogy mondják, és akkor csak néz rám, hogy mi van. De én semmilyen személyiségváltozáson nem megyek keresztül, miközben angolul beszélek, a hangom sem változik meg, mert teljesen természetes, hogy angolul beszélek, pedig magyar az anyanyelvem. Az ilyesmi szerintem csak azoknál fordul elő, akiknek az új és vagy nincsen megfelelő szókincsük kifejezni a gondolataikat a másik nyelven, így akarva akaratlanul is elkezdenek egyszerűbben gondolkodni. Mivel én már a feleségem megismerése előtt is rengeteget beszéltem angolul is, a munkám miatt teljesen megszoktam a nyelvet és nem torzított semmit a személyiségemen, ugyanúgy ki tudom fejezni magam, mint például magyarul. Például sosem fordult még elő, hogy ne váltottam volna, amikor kell. Magamban szoktam káromkodni magyarul, de azok jó részét már érti. A feleségem pedig akadémiai szinten beszél angolul, néha olyan szavakat használ, hogy csak pislogok és rá kell keresnem. Az még nyilván aranyos, amikor magyar szavakat és kifejezéseket próbál kiejteni a maga módján, de ebben meg semmilyen furcsaság nincsen, szimplán aranyos és vicces, felszoktam jegyzetelni, írja nekünk Andi. Néha frusztrál, hogy nem tudom úgy kifejezni magam, ahogy akarom, egyébként mi már magyar szlenget is használunk rengeteget, és a párom nyelvéből is, írja nekünk Gábor. A férjem dominikai, spanyolul beszélünk, angolul nem tud. Egyszer, mikor pár hónapja voltunk együtt, és nem ment úgy a spanyol fordítót használtam, hogy megmutassam neki, mit szeretnék, ha hozna. Nagyon büszke voltam, mert tudtam, hogy a pen kenyér, így be is írtam angolul, hogy bring me some pen, please. Kérdezte, mekkorát, mondtam, hogy közepeset, más nem kérdezett. Szépen a pent le is fordította angolról serpenyőnek. Úgyhogy egy óra múlva megjelent egy közepes serpenyővel, de nagyon büszkén. Mindig akadnak félrehallások, nehéz, hogy nekem kell megtanulni az ő nyelvén, hiába beszélek angolul, így semmire nem megyek vele. Hát igen, vannak ilyenek, amikor nem is feltétlenül, mert nem hajlandó, hanem hogy neked hasznos megtanulnod, hogy ott te kint tudj kommunikálni. És végül az utolsó üzenet, nekem cseh párommal, angol a közös nyelv, gyakran van, hogy megkérdezzünk valamit, hogy van a másik nyelvén, akár konkrét szó, de inkább kifejezéseknél, szólásoknál, meg egyébként még ételeknél jellemző nagyon, és angolul nem tudja, csak elmagyarázni, körbeírni, mire rájövünk, hogy tök hasonló, vagy éppen ugyanaz van a saját nyelvünkön is. Igen, ezek nagyon jó felismerések mindig, és fel kell ismernünk azt is, kedves hallgatók, hogy véget ért a mai műsor. Holnap egy új témával jelentkezik a Ceglét hangja. Vörös Nandi köszöni megtisztelő figyelmüket és a rengeteg remek üzenetet, a viszonthallásra.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Azonnali vízügyi terv létrehozását kérte Magyar Péter. Módosult a rendszer záró rendezvény időpontja. Felhősebbre fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A rendkívüli asszály miatt vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte a lendő szakminisztert Magyar Péter. A Tisza pártelnöke azt írta, komplex vízmegtartó beruházásokat indítanának, rendeznék a Tisza és a Duna medrét, korszerűsítenék az öntözést és növelnék a talajvízmegtartó képességét. Gajdos László lendő tárcavezető úgy fogalmazott, már is elkezdték a munkát, a szakmai alapú vízigazgatás megszervezését, a térségi vízmegtartó beruházások felgyorsítását és a mezőgazdasági vízmegőrző átállítását. A leendő miniszterelnök megköszönte a főpolgármester kompromisszumkészségét a közös ünneplés ügyében. Karácsony Gergely a Tisza párttal egyeztetve szombaton 13 órára tette át a főváros rendszerzáró rendezvényét. Magyar Péter egyúttal emlékeztetett arra, hogy május 9-én reggel 10 órától népünnepére várja az érdeklődőket a Kossuth térre az országgyűlés alakuló ülés alkalmából. Délután 4 órától további programokkal várják a látogatókat. Nemzeti jogalkotási feladat a gyermekvédelem és az uniós jogméltányos egyensúlyának megteremtése. Így reagált Sólyog Tamás köztársasági elnök arra, hogy a leköszönő miniszterelnök a múlt héten arról tájékoztatta az államfőt, hogy a magyar kormány nem hajtja végre az uniós bíróságnak a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét politikai, jogi és alkotmányos aggályokra tekintettel. Az államfő reményét fejezte ki, hogy a hivatalba lépő új kormány és az új összetételű országgyűlés a társadalmi elvárások szempontjából megnyugtató módon rendezi a helyzetet. A visegrádi négyek újjászületését és Magyarország visszatérését szorgalmazta jereváni nyilatkozatában a szlovák miniszterelnök. Robert Fico a leendő magyar kormány főre utalva kijelentette, hogy a cseh és a lengyel partnerével kiegészült szövetség már várja a negyedik tagot az együttműködés folytatásához. Hozzátette, az európai politikai közösség találkozóján Vladimir Zelenszkijjel is egyeztetett, akinek megerősítette, hogy Szlovákia továbbra sem küld ingyen fegyvereket Ukrajnának. Balesetben meghalt egy magyar munkás Ausztriában. A 34 éves férfira egy rögzítetlen betonelem zuhant rá az egyik felső ausztriai üzemben. A tűzoltók kiemelték a férfit, de a mentők már nem tudták megmenteni az életét.
0: Az időjárásról.
1: Délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futó zápor is előfordulhat. A szél az ország északnyugati harmadában megerősödik. Éjszaka 6-13, napközben 23-29 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd város önkormányzata és a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület szeretettel vár minden emlékezőt május 8-án pénteken 16 órára a Városalapítók napi ünnepségre az Eötvös téri Városalapítók szobrához. Köszöntőt mond dr. Csáky András polgármester, majd egy apáca, egy parasztlány, egy polgár címmel a Református Általános Iskola és Oboda tanulóinak ünnepi műsorát láthatják és hallhatják. Ezt követi a legszebben felújított épületek, elismerések és díszoklevelek átadása, a díjakat átadja Patakiné Mészáros Zsuzsanna, a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke. Majd természetesen koszorúk kerülnek a Városalapítók szobrához is. Az ünnepség után pedig a Városháza udvarán található Panteonban folytatódik a megemlékezés emléktábla koszorúzással. Testbezárt történetek címmel nyílt válogatás kiállítás a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből a Kossuth Múzeumban. Az időszaki kiállítás május 22-éig tekinthető meg. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Új korszakot ígért Magyar Péter a tudomány képviselőinek. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. Holnap felhősebb időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatás-fejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást, így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Hozzátette, a szakmai egyeztetések célja olyan kulcsfontosságú beruházások biztosítása, mint a vasút és villamos fejlesztések. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren, a felújítások érintik a kifutó pályát is. A fenntartó közölte, hogy a tervezett munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek. A légitársaságokat tájékoztatták a munkálatokról. A menetrend szerinti forgalom várhatóan péntek reggel 7 órakor indul újra. Megállt a budapesti lakások drágulása, az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az otthon start programban meghatározott árkorláthoz. Jókai Mor és Vas Albert is szerepelt az idei középszintű érettségi feladatai között. A szövegértési feladatban Jókai Mor életpályájáról olvastak az érettségizők, a tesztben pedig egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt, Margit Sziget című versének elemzése is választható feladat volt. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a mai magyar nyelv és irodalmi írásbeli érettségi feladatait a megkérdezett középiskolai tanárok. Értékelésük szerint összességében egy klasszikus feladatsor volt. Az összeállítás a gyerekek képességeit jól mérte. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke Fenyő D. György szerint a feladatlap kifejezetten nehéz volt, különösképpen az irodalmi műveltségi teszt, aminek a megjelenését korábban kritizálta is a szakma.
0: Az időjárásról.
1: Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futó zápor is előfordulhat. Éjszaka 6-13, napközben 23 és 29 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

0: nem emlékszem már.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Töltségmozgással, futással a Magyar Sportnapját május 6-án szerdán 18 óra 30 percre a budai úti futókörhöz várnak minél több mozogni vágyót. Ismert sportolók, DJ és ajándék limonádé az első 100 főnek, illetve természetesen közös bemelegítés is vár mindazokra, akik május 6-án, tehát a Magyar Sportnapján kirátogatnak a budai útra a futókörhöz. Május 16-án újra futókörök napja Cegléden is, újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Vegyünk részt minél többen ezen a kiváló hangulatú sportos és ingyenes eseményen, gyűjtsük a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futni lehet, vagy sétálni a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóbár és ajándékok, és érdemes előregisztrálni is az eseményre, mégpedig így el lehet kerülni a sorbanállást és névre szóló rajtszámot is kap a résztvevő. Hát május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön újra futókörök napja, 9 és 17 óra között a futókörök napja .hu-n is bővebb információk találhatók meg, regisztrálni pedig a turaliga.hu/seosper futókörök napja oldalon lehet.
1: Cegléd Rádió.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Azonnali vízügyi terv létrehozását kérte Magyar Péter. Módosult a rendszer záró rendezvény időpontja. Felhősebbre fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A rendkívüli asszály miatt vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte a leendő szakminisztert Magyar Péter. A Tisza pártelnöke azt írta, komplex vízmegtartó beruházásokat indítanának, rendeznék a Tisza és a Duna medrét, korszerűsítenék az öntözést és növelnék a talajvízmegtartó képességét. Gajdos László leendő tárcavezető úgy fogalmazott, már is elkezdték a munkát. A szakmai alapú vízigazgatás megszervezését, a térségi vízmegtartó beruházások felgyorsítását és a mezőgazdasági vízmegőrző átállítását. A leendő miniszterelnök megköszönte a főpolgármester kompromisszumkészségét a közös ünneplés ügyében. Karácsony Gergely a Tisza párttal egyeztetve szombaton 13 órára tette át a főváros rendszerzáró rendezvényét. Magyar Péter egyúttal emlékeztetett arra, hogy május 9-én reggel 10 órától népünnepélyre várja az érdeklődőket a Kossuth térre az országgyűlés alakuló ülés alkalmából. Délután 4 órától további programokkal várják a látogatókat. Nemzeti jogalkotási feladat a gyermekvédelem és az uniós jogméltányos egyensúlyának megteremtése. Így reagált Sólyog Tamás köztársasági elnök arra, hogy a leköszönő miniszterelnök a múlt héten arról tájékoztatta az államfőt, hogy a magyar kormány nem hajtja végre az uniós bíróságnak a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét politikai, jogi és alkotmányos aggályokra tekintettel. Az államfő reményét fejezte ki, hogy a hivatalba lépő új kormány és az új összetételű országgyűlés a társadalmi elvárások szempontjából megnyugtató módon rendezi a helyzetet. A visegrádi négyek újjászületését és Magyarország visszatérését szorgalmazta jereváni nyilatkozatában a szlovák miniszterelnök. Robert Fico a leendő magyar kormány főre utalva kijelentette, hogy a cseh és a lengyel partnerével kiegészült szövetség már várja a negyedik tagot az együttműködés folytatásához. Hozzátette, az európai politikai közösség találkozóján Vladimir Zelenszkijjel is egyeztetett, akinek megerősítette, hogy Szlovákia továbbra sem küld ingyen fegyvereket Ukrajnának. Balesetben meghalt egy magyar munkás Ausztriában. A 34 éves férfira egy rögzítetlen betonelem zuhant rá az egyik felső ausztriai üzemben. A tűzoltók kiemelték a férfit, de a mentők már nem tudták megmenteni az életét.
0: Az időjárásról.
1: Délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor is előfordulhat. A szél az ország északnyugati harmadában megerősödik. Éjszaka 6-13, napközben 23-29 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd város önkormányzata és a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület szeretettel vár minden emlékezőt május 8-án pénteken 16 órára a Városalapítók napi ünnepségre, az Eötvöstéri Városalapítók szobrához. Köszöntőt mond dr. Csáky András polgármester, majd egy apáca, egy parasztlány, egy polgár címmel a Református Általános Iskola és Oboda tanulóinak ünnepi műsorát láthatják és hallhatják. Ezt követi a legszebben felújított épületek, elismerések és díszoklevelek átadása, a díjakat átadja Patakiné Mészáros Zsuzsanna, a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke. Majd természetesen koszorúk kerülnek a Városalapítók szobrához is. Az ünnepség után pedig a Városháza udvarán található Panteonban folytatódik a megemlékezés emléktábla koszorúzással. Testbezárt történetek címmel nyílt válogatás kiállítás a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből a Kossuth Múzeumban. Az időszaki kiállítás május 22-éig tekinthető meg. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.
0: Helyi információ, első

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Új korszakot ígért Magyar Péter a tudomány képviselőinek. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. Holnap felhősebb időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatás-fejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást, így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Hozzátette, a szakmai egyeztetések célja olyan kulcsfontosságú beruházások biztosítása, mint a vasút és villamos fejlesztések. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren, a felújítások érintik a kifutó pályát is. A fenntartó közölte, hogy a tervezett munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek. A légitársaságokat tájékoztatták a munkálatokról. A menetrend szerinti forgalom várhatóan péntek reggel 7 órakor indul újra. Megállt a budapesti lakások drágulása, az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az otthon start programban meghatározott árkorláthoz. Jókai Mor és Vas Albert is szerepelte az idei középszintű érettségi feladatai között. A szövegértési feladatban Jókai Mor életpályájáról olvastak az érettségizők, a tesztben pedig egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt, Margit Sziget című versének elemzése is választható feladat volt. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a mai magyar nyelv és irodalmi írásbeli érettségi feladatait a megkérdezett középiskolai tanárok. Értékelésük szerint összességében egy klasszikus feladatsor volt. Az összeállítás a gyerekek képességeit jól mérte. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke Fenyő D. György szerint a feladatlap kifejezetten nehéz volt, különösképpen az irodalmi műveltségi teszt, aminek a megjelenését korábban kritizálta is a szakma.
0: Az időjárásról.
1: Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futó zápor is előfordulhat. Éjszaka 6-13, napközben 23 és 29 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Május 16-án újra futókörök napja Cegléden, és újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Vegyünk részt minél többen ezen a kiváló hangulatú sportos és ingyenes eseményen, gyűjtsük a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futni lehet, vagy sétálni a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok, és érdemes előregisztrálni is az eseményre, mégpedig így el lehet kerülni a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot is kap a résztvevő. Hát május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön újra futókörök napja, 9 és 17 óra között a futókoröknapja.hu-n is bővebb információk találhatók meg, regisztrálni pedig a turaliga.hu/seos/futókoröknapja oldalon lehet. Töltsék mozgással, futással a Magyar Sportnapját május 6-án szerdán 18 óra 30 percre a Budai úti futókörhöz várnak minél több mozogni vágyót. Ismert sportolók, DJ és ajándék limonádé az első 100 főnek, illetve természetesen közös bemelegítés is vár mindazokra, akik május 6-án, tehát a Magyar Sportnapján kirátogatnak a Budai útra a futókörhöz. De-

hozását kérte Magyar Péter. Módosult a rendszer záró rendezvény időpontja. Felhősebbre fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A rendkívüli asszály miatt vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte a lendő szakminisztert Magyar Péter. A Tisza pártelnöke azt írta, komplex vízmegtartó beruházásokat indítanának, rendeznék a Tisza és a Duna medrét, korszerűsítenék az öntözést és növelnék a talajvízmegtartó képességét. Gajdos László lendő tárcavezető úgy fogalmazott, már is elkezdték a munkát, a szakmai alapú vízigazgatás megszervezését, a térségi vízmegtartó beruházások felgyorsítását és a mezőgazdasági vízmegőrző átállítását. A leendő miniszterelnök megköszönte a főpolgármester kompromisszum készségét a közös ünneplés ügyében. Karácsony Gergely a Tisza párttal egyeztetve szombaton 13 órára tette át a főváros rendszer záró rendezvényét. Magyar Péter egyúttal emlékeztetett arra, hogy május 9-én reggel 10 órától népünnepélyre várja az érdeklődőket a Kossuth térre az országgyűlés alakuló ülés alkalmából. Délután 4 órától további programokkal várják a látogatókat. Nemzeti jogalkotási feladat a gyermekvédelem és az uniós jogméltányos egyensúlyának megteremtése. Így reagált Sólyog Tamás köztársasági elnök arra, hogy a leköszönő miniszterelnök a múlt héten arról tájékoztatta az államfőt, hogy a magyar kormány nem hajtja végre az uniós bíróságnak a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét politikai, jogi és alkotmányos aggályokra tekintettel. Az államfő reményét fejezte ki, hogy a hivatalba lépő új kormány és az új összetételű országgyűlés a társadalmi elvárások szempontjából megnyugtató módon rendezi a helyzetet. A visegrádi négyek újjászületését és Magyarország visszatérését szorgalmazta jereváni nyilatkozatában a szlovák miniszterelnök. Robert Fico a leendő magyar kormány főre utalva kijelentette, hogy a cseh és a lengyel partnerével kiegészült szövetség már várja a negyedik tagot az együttműködés folytatásához. Hozzátette, az európai politikai közösség találkozóján Vladimir Zelenszkijjel is egyeztetett, akinek megerősítette, hogy Szlovákia továbbra sem